ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Melóban kitartást, 2 óra után járunk, szóval halad az éjszaka, reggel 6-tól jönnek Balázsék, addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, mindjárt például a Diszkósittől, akik a rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán is zenélnek majd most vasárnap, ahogy tették tavaly is, akkor mutatták be egyébként pont ezt a dalt, a Better Days-t. Előtte viszont Ray Daltonnal készültem, jön a Do It Again itt a Rádió 1-en. Kellem

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, akivel pedig folytatom mindjárt, az nem csak, hogy magának írja a zenéket a legtöbbször, de sokszor másoknak, többek között Eminemnek meg Rihannának is ír és írt dalokat, ami, hát azért legyünk őszinték, nem kis dolognak jő. Bibi Rexa, aki most egy Faithless sláger újragondolásával jön, ez az igazi mai sláger, a New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki a hétvégén az O2 arénát töltötte meg Londonban kétszer is. Az se kis dolog, de jövő hónapban a Wembley-t fogja. Az igen! Na ez meg az igazi mai slágere, Ray és a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is jönnek a legnagyobb bak. Ed Sheeran, Camera, City Remix-ben, Ray Dalton, Blood Running, Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head, Keto, Turn the Lights Off, ezeket mind-mind hozom a kezdésben, viszont Hearst dalával a Purple Disco Machine jön. Ez a nagy kedvenc, a Wonderful Life 2025-ös verziója. Ezt tudítom mindjárt itt találni jó egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

egy kis nyár hangulat itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, ami indokolt azért így május 19-én, hát alig 2 hét és itt a nyár. Azért ebben milyen komoly belegondolni. Na, viszont az igazi mai slágerek is szólnak megállás nélkül, most például Cashmere-t választottam, szerintem szenzációs a Wild Ride, amit már is indítok.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a Super Bowl konkurenciája lehet a foci VB döntője, mert hogy a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjét július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit várják a képernyő elé, nem csak a foci, de a zenerajongókat is, ugyanis itt is lesz bizony igazi Super Bowl halftime show-szerű produkció már. A FIFA be is jelentette, hogy Shakira, Madonna és a K-pop szupercsapat a BTS lesznek most a félidei show headlinerei. Azért az elég bagány. A Radio1.hu-n vannak még részletek, infók, az igazi mai slágerek között pedig most egy újat választottam. Ray Dalton és a Blood Running, ami érkezik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Hypaton, aki korábban úgy volt, hogy fogorvos lesz, csinált is ilyen képzést, de hát maradt a zenénél is. Hát milyen jó választás! Most Norma J. Martinnal közösen jön Hypaton, tehát a nagy kedvenc az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: közben, nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Játsszuk az

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak 5 nap, és itt a Rádió egy születésnapi fesztivál vasárnap, délután 5 órától nyitjuk a kapukat, addig pedig jönnek a legnagyobb kedvencek, most Kito és John, és a

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is Balázsék, jövő héten pedig új játék náluk, a következő órában mesélek erről, most viszont mutatom, hogy mivel indítok mindjárt. Nagy kedvenc, Loi Get Lucky, pár perc és jön itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ez már egy újabb zenei óra a legnagyobb kedvencekkel, nem sokára például a Rádió egy születésnapi fesztivál fellépői közül Tóth Abigét és Accentet is hozom, a Sugar Daddy-t adják mindjárt elő, előtte viszont az a DJ, akinek mindig tökéletes a Beachbody-ja, és így egyébként 2 héttel nyár előtte szerintem egyre többeket foglalkoztat, hát Joel Curry-nak nem kell stresszelni. Az edzés tervek mindig tökéletesek, ahogy a dalok is. Most a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit indítok tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsik pedig jövő héten új játékkal készülnek. Dalfűrészelés! Ha-ha, szerintem már eleve jól hangzik, hát meg persze az ajándék is, ami hát kapcsolódik ehhez, de egy újabb kreatív játék nagyon menő ajándékokért jövő héten, itt a Rádió 1-en Balázséknál, akik egyébként ma is jönnek 6-tól, addig viszont indítom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez, Taylor Swift és The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és már csak 5 nap, és itt a Rádió Egy születésnapi fesztivál, ahol szenzációsat bulizunk majd közösen az összes Rádió Egy DJ-vel, valamint olyan fellépőkkel, mint Tóth Abigail és Accent párosa, de jön majd a világsztárok közül Cyril, a Swiss Disco és az a Szemfelt is, akinek az igazi mai slágerét most indítom. Hatalmas a Heart Like Mine, ez jön a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A tízató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Spanyolországból érkezett a több száz éves olajfa Mezőtúr szívébe. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Valóságos mediterrán csoda költözött a mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a Szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren sincseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A sincserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egésznapos iskola találkozóval ünnepelték meg a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium fennállásának 4 évtizedes évfordulóját. A Széchenyi Gimi az egykori és jelenlegi iskola vezetésével, tantestületével és diákjaival együtt ünnepelték meg a születésnapot különböző szórakoztató programok révén. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a jásznagykunszolnok vármegyeiek is, hogy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást, ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 19-e, van Ivo és Milán névnap, neki sok boldogságot, a legnagyobb kedvencek pedig, na ná, hogy ebben az órában is nálunk szólnak, Kamrát, Be Mine, Robin Schulz, Oh We Got, vagy éppen Mertingerix és a Butterflies, ez az, amit most indítok, attól pedig jönnek Balázsék, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

hivatalosan is elindítjuk a nyári fesztivál szezont. Minden évben a Rádió 1 születésnapi fesztivál, ami a startot jelenti ehhez, és így lesz ez most is pünkösd vasárnap. Az összes Rádió 1 DJ mellett jön majd Tóth Abigail és Accent, valamint Cyril, Samfed és a Swiss Disco, igazi világsztárok, igazi mai slágerek, óriási hangulat most vasárnap. Most meg Selena Gomez. Nagy kedvenc a single szón, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy ma nagyjából 20 fok felhős idő itt ott esővel, holnap pedig 23, csütörtökön pedig akár 25, ho-ho-ho-ho, pénteken meg 26, alakul ez, és jó idő szerencsére hétvégén is, vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez pedig az az igazi mai sláger, ami a következő 30 percet indítja Topiktól és Észrevenesztől. Aztán jön a Balázsik Veszton a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azonnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ti láttátok a John Travoltát, hogy néz ki?
2: Hogy?
1: Találd meg.
3: Valamit tud az a fiú.
1: Valaki mondja meg nekem, de tényleg, hogy ezek mit esznek, mit szednek, mit isznak, mivel injekciózzák magukat.
2: Ja, most kivételesen jól néz ki? Mert ugye
1: hát nem kivételesen jól néz ki. A csávó eltűnt egy 5 éve így a közvélemény elől, nem láttad, nem hallottál. Felbukkant most talán Kámban, nem tudom, láttátok-e? Kámba bukkant föl a csávó.
3: Mondd az életkorát.
1: Kiderült, hogy 77 éves, vagy 78.
3: 72, nem? 72?
1: Lehet, hogy 72, vagy 72, hogy láttam utoljára. Nem tudom, hogy mennyi, de hogy közel a 80-hoz.
2: 72 éves.
1: Közel a 80-hoz. Tedd be a videót, ahogy kinéz. Bevonultak Kámba a vörös szőnyegre. De mit tudnak ezek Amerikában, amit mi nem tudunk?
2: Skin booster kezelés?
1: Hát ez több, mint skin booster kezelés. Ez nem skin booster kezelés. Az, hogy jó a cucc rajta, az rendben van. Az, hogy jó az öltöny, jó a sapka, jó a szemüveg, minden nagyon jó. Ez oké, azért öltöztetik őket. Meg van stílusérzék.
2: Azt a rohadt.
1: De most... Na most álljunk meg egy pillanatra. Na. Mi történik John Travoltával? De hogy itt nem is arról van szó, hogy szét van botoxolva. Itt nem arról van szó, hogy látod, hogy plasztikai kezelés van. Itt valami olyan átalakuláson ment keresztül az öreg, hogy visszafiatalodott 60 éves korára. Én megnéztem 4-5 évvel ezelőtti John Travolta képeket, nem így néz ki.
2: Nem.
1: Megnézed ezt a John Travoltát.
2: Letette a piát.
1: Lehet egy ilyen is, hogy letette a piát. Én nem tudom velük, mit csinálnak. Vagy nekik mit adnak, vagy milyen injekciózzák őket. Hogy néz ki a pacák 72-73 évesen?
3: Hát egy 20-ast le tudna tagadni.
1: Nagyon jó szemben. A szakálla, hogy le van vágva. Jó a szemüveg, jó a sapka, egy sírdogál, kicsit ugye átvett valami elismerés, vagy életműdíjat, nem tudom pontosan, hogy mit nyert. Figyelj, új arca van az embernek. Ki csinálja nekik?
3: Nem csak az arca, hanem nézd meg a kezét például. Mert ugye a kéz az nem szokott, hát, hogy mondjam, plasztikai beavatkozás alá esni.
1: Igen? Nem a tokád öregszik, vagy a nyakad?
3: Meg a kezeden is látszik.
1: A kezeden is látszik?
3: Igen. És nézd meg. Teljesen kicsimult az is. Tehát ő nem egy arcplasztikát kapott, hanem egy testplasztikát.
1: Egy teljes valamin átment. Én nem tudom, tényleg kiszabját az arcukat. Én nem tudom, hogy hova járnak. De ez a technológia, ez itt van Magyarországon? Kezdjek el megnyugodni? Elérhető ez a technológia? Nagyon drága?
2: De most, láttatok most már a Demi Moore-t?
1: A Demi Moore is nagyon durván néz ki.
2: Meg a Lindsay Lohan-t, meg a többieket.
1: Hova
2: most
1: járnak?
2: Van most valami új hullámos plastikai eljárás, ami nem ilyen nagyon erőszakos, ilyen szétfeszítem, mint a celofánt, hanem jó kezek közé került, az biztos.
1: De tehát, itt valószínűleg nem csak arról van, hogy plasztikai sebészete, valószínűleg rájöttek valamilyen befecskendező anyagra, és ez lehet, hogy namib.
2: Nem parafin olaj.
1: Namib, nem tudom, szűzlányok vére, amit ezek fecskendeznek maguknak. De hogy néz ki? Nézzek az arcát. Hát nézd meg az arcát, nem hogy egy ránc, de nincs kifeszítve bénán, nincs megfeszülve, tehát ne azt képzeljétek, drága hallgatók, akik nem láttátok, hogy rosszul botoxolva, mint Mickey Rourke, így szanaszét feszítve, hanem a csávó, az mondom, hogy visszament 30 évet az időben.
3: És tényleg jól néz ki.
1: Tehát valamivel a vérüket, a sejtjeiket fiatalítják, ez nem csak sima botox.
2: Az normális, hogy 72 évesen simán bevállalnám így John Travoltát?
1: Az kérdés, hogy mit tud a vele csinálni már 72 évesen, de lehet, tehát, hogy jobb formában van, mint 60 évesen. Hát
2: állati jól néz ki.
1: Tehát nagyon durva.
2: Jó a hapsi. Bár gyanúsan sokat mosolyog. Lehet, hogy már nem tudja becsukni a száját, annyira ki van feszesítve.
1: Ő sejtett tolnak? Csecsemők vérét isszák? Valamit kell, hogy
2: nem
1: csináljanak
2: tudom,
1: gyerekek?
2: Nem egy kártyát.
1: Valaki, igen, tehát valaki mondja, hogy mi történik Amerikában.
3: Lehet, hogy helyette is beugró van. Nem?
1: Hogy
3: nem az igazi Travolta, csak egy Travolta, egy fiatalabb.
1: Felfoghatatlan, én megláttam, nem hittem. Tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
2: Az, hogy,
1: nem fogunk itt kinézni 72 évesen.
2: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki.
1: Nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál, ennyi. De szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta, és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly Hills klinikára, és ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, és valaki mesélje egy fél órában, hogy mit. És aztán azt, hogy hova lehet menni Magyarországon,
2: csinálja már
1: a Krasznai.
2: Ha most meglátom, hogy a Demi Moore hogy néz ki 60 évesen, akkor nyilván elkezdem keresgélni, hogy milyen módszereket használ, de egy férfi is rákeres ezekre, és utána el is megy. Tehát, hogyha azt látod, hogy John Travolta 72 évesen így néz ki, és Magyarországon elérhető ez a technológia, akkor te elmész.
1: Én szerintem magad? Itt az van, hogy egyszer erre a vonatra felszállsz, onnan nincs leszállás. Csak egyre mélyülsz ebben, nem? Tehát ezt el kell odázni.
2: Szinten kell tartani.
1: De pont ezt mondom, hogy úgy jó, hogy nem azt látod, hogy plasztikai beavatkozás van, hanem valamit sejtszinten cseréltek le a csávóba. Tehát nézd meg, hát látsz, én 10 évvel ezelőtti fotóit megnéztem, és egy püffetarcú, megöregedett, szarulézett, nyilván egy csomó családi drámája volt, meg meghalt a felesége, vagy a gyereke, a neve a gyereke, tehát őt is megrángatta az élet, volt egy csomó minden. De majdnem 80 évesen nem nézel így ki, jó, 72 még nem 80, oké, ne öregítsünk.
3: És még mozog az évesen, arca. És mozog az arca. Az van, hogy a botoxtól már ilyen érzéketlen az egész,
1: igen,
3: hanem mozog.
2: Mondjuk ezzel a szakállal sok mindent el lehet takarni. Ez egy kicsit indokolatlan.
1: Igen, Epstein szigetén pihent, írja valaki. A Travolta nem jött szóba egyébként, de valaki igen, frusztrál. Milyen ultrahangos kezelés ez? Milyen lézeres? Mi történik valójában, ami miatt ezek így néznek ki, gyerekek?
2: Hát elképesztően jó. Hát
1: nem tudom, hogy a Krasznai tudja-e, vagy nyilván oda is ide érnek, de hány évvel később érnek ide technológiák? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy a plasztikai sebészetben, ami most ott nagyon új, kísérleti fázisban, vagy nem tudom, próbálgatják, az lehet, hogy 5 év múlva érkezik meg egy kelet-európai ország kicsi
3: piacára.
1: Nem lehet,
3: hogy egy ekkora csávó egy kísérleti ízébe vág bele.
1: Itt valami ez szérum van.
3: Biztos, hogy ez már egy működő sztori, amiről tudnak itthon is. De én csak még nem láttuk a hatását.
1: Csak még nem tudjuk.
2: Hogy van az, éppen múltkor néztük, vagy 2-3 héttel ezelőtt néztük a melyik együttesnek a frontemberét. Ez a iszonyatosan jóképű faszi, aki most itt meg felhúzatta az arcát. Itt
1: ja, és nagyon rosszul nézett ki, igen. Nagyon jól nézett ki eredetibe, tök jól öregedett, és borzasztó volt. Nem tudom ki volt ő,
2: tehát,
1: de
2: hogy láttuk. Hogy ez nem pénzkérdés, tehát hogy nem arról van szó, hogy az ember ez nem engedheti meg magának ezt a fajta beavatkozást. Akkor hogy van az, hogy az egyiknél működik, a másiknál pedig annyira rettenetesen elcseszik, hogy itt nincsen egy név, aki
3: ez az olcsóbb.
1: Na, de ez, igen, ez a jó kérdés, hogy valószínűleg az olcsóbbra
2: ment. Az olcsósítóba megy, mert nem hajlandó még ráfizetni 3-4 ezer dollárt azért a kezelését, ez tök abszurd.
1: Ott az van, hogy ott szemhéjplasztikát is csinált, és úgy nézett ki az egész, mint egy Freddy Krüger lett volna.
2: Felcsúszott.
1: Borzasztóan nézett ki,
2: igen. Furán nézett ki.
1: Na most ezt képest a Travolta nincs elrontva.
2: Nem.
1: De azt gondolod, ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angeles, Leszben, van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukat. Valami van, tehát ez nem csak botox.
2: Arra azt kíváncsi lennék, hogy ez vajon mennyi életmódbeli áldozattal vagy változtatással jár.
3: Hogy 9-kor nekem feküdni, aludni, nem írhatsz alkoholt.
2: Igen, akarnám mozolni, én ezt 72 évesen, hogy lehet, még 3,5 évig nagyon jól nézek ki. Hogy
3: egyébként meg vagyok.
1: Na mi van, mit találtam?
3: Forradalmi, non-invazív, jóváhagyott ultrahangos technológia. Öcsém, és van Budapesten is.
1: Ja, mert most valaki írt a Travolta. Sziasztok,
3: Travolta.
2: Szia,
3: Beli, Travi vagyok.
1: Igen,
3: nem jó.
1: Új palotán csináltattam a kiskész klinikán, nagyon szépen, doktor.
3: Szabóné,
1: Szabóné,
3: Elvira.
1: Nagyon jó, ott bekamott, olyat lézerezett. Na most erre, hogy jöttél rá, bocsánat, ez most kiküldte el? Most...
3: Itt van.
2: Ja, de mi van ott? Lenyilatkozta?
3: Itt van, Travolta, nincs vágás, nincs gyógyulási idő, gyors kezelés, és rajtam keresztül tudsz befizetni.
1: Igen, joy napokon plusz
2: 10%-os kuponnal.
1: 30%-os kuponnal már megcsinálják neked 30 ezer forintból.
2: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen nem non-invazív cuccok. Tehát hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik,
1: okay,
2: és akkor
1: igen.
2: Utána azt szépen szinten tartják. Tehát akkor azt ápolgatják.
3: Tehát akkor a szakáll alatt van a vágás.
2: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó minden, szerintem azért van ott az a teljesen indokolatlan.
3: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állán.
1: Persze,
2: felgyűrték.
3: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
1: És akinek nincs szakáll, akkor ott látszódna a vágás.
3: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
2: ezért
3: meg.
2: Ezért neked a hajad újabban.
1: Igen, hát nekem átul van meghúzva. És föl van akasztva. Van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
2: Akarja a füled vonalát, tudod, mert ott szokták megvalni.
1: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travoltát 72 évesen, tehát az Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár. Tehát ott már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, neki viszont nagyon benézték, és borzasztóan néz ki.
2: Hát mert tehát... ő a joy napokon próbál.
1: Igen, ő a kell, hát akit tényleg, akit láttunk, az egészen elképesztő. És mennyi most? 72?
2: 72.
1: Na, azt gondolom, hogy aláírnánk, nem, Feri?
3: Így, igen.
1: 72 évesen így ebben a formában.
3: Jól néz ki.
1: Egyszer el kell látogatni erre a klinikára, rendben van. Hát most nézd még... meg, hát nézzek ezeket a képeket. Hát figyelj, a csávod.
2: Ott van a vágás.
1: Ki a csaj mellette?
2: Hát a csaja.
1: Az a csaja?
2: Hát ezzel az arccal, viccelsz?
1: Azt hittem, hát a lánya.
2: Nem hiszem.
1: Igen, beújított ő is valami kis fiatalt?
3: Nem lehet, a lánya. Hogy ő se fiatal, csak ő is volt a klinikám.
1: Most hát még... azért egy 30-as lehet, van köztük.
3: Lehet, hogy a nő 68, érted? Csak ő is bevette a szérumot.
1: Akkor tényleg nagyon jó.
2: Figyelj, most még mereven elutasítjátok, illetve azt mondjátok, hogy nem. De lehet, hogy 10 év múlva majd rácsúsztok ti is.
3: Bali biztos. Én jó vagyok.
1: Rajta leszek? De tudod, ez nagyon igen. Rosszul szemhéjplasztika, tudod, és elkezdek ilyen szörnybe átmenni, tudod, ilyen nagyon, ilyen hogy, nagyon durván.
2: Hogy itt a szemed vonala az nagyon feszes lesz, de a homlokod az egy kicsit elkezd lefelé csúszni, akkor azt majd utána igazítja,
1: igen.
2: És akkor elkezdenek így szétcsúszni így a vonásait.
1: Igen. Na elmondod nektek, ő a lánya?
2: Tényleg. Mártra volt a régi.
1: Ágy, de unalmas. Lányom, basszus. Közös filmet csináltak. És
2: a lányával
1: csináltak, ami közös film, csak álltuk, nagyot megy a film. Tehát, hogy nem a szokásos kis blödli Travolta film, hanem, hogy nagyot megy. Ez a Travolta nagy comeback-je már sokadik.
2: A lánya 26 éves. Igen.
1: Na.
2: Hát akkor...
1: De ma már nem tudod simán, ami az van, amit a Feri, lehet, hogy 60 éves, aki 20-nak néz ki. Tehát, hogy nem tudod már, hogy mi történik valójában, igen. Na mindegy, megnézzük majd.
3: És ami a végső bizonyíték a Juli felvetésére, ugye, hogyha megnézed a Travolta szakállát, nekünk itt fönkezdődik a szőr, neki csak itt lent, mert lehúzták az egészet.
1: Ja, mert alulról, igen, meg, de ezek fölfele kell húzni, nem alulra,
3: de lefele. De neki lefelé húzták.
1: Igen.
2: Ott begyűrtek egy csomó mindent.
1: Na mindegy, gyerekek, jó. Jó, a technológia az nagyon rendben van.
2: Istenem, bőven az apám lehetne.
1: Vérát ömlesztéssel nem lehet ilyen, de egyébként ez is van, ezt is csinálják, ugye, hogy friss vért kapnak 5 évente. Engem inkább ez érdekelne, nem maga a lézeres, vagy az ultrahangos, vagy a neked botox, vagy a nem kell. Tudom mi, hanem hogy milyen olyan egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen, tehát hogy ott nagyon komoly kémia van. Ott nagyon komoly kémia, és most nem az izom növekedése gondolok, hanem annak a megtartására, és még arra, hogy a 80 évesen így járjon edzen. Ott azért egy komoly labor követi a Stallone-t mindenhova, és szednek mindent.
2: Én azt mondom, hogy lassan kijárna nekünk egy ilyen plasztikai sebész rovat,
1: igen?
2: És akkor csinálnánk ilyen before-after dolgokat, és elmennénk minden héten, minden hónapban egy különböző kezelésre.
1: Kipróbálnánk,
2: igen, végigjárnánk, és utána beszámolnánk az
4: életünkről. Ha se eltorzulnánk a végére.
1: Igen, csak végére.
4: És egyébben
2: itt ül le 5 ilyen
1: rossz. Ilyen szörnyetek fejjel itt ülnénk, tudod, széthúzva.
2: Vali, te vagy az?
4: Ilyen légy.
3: Most gödöm voltam, majd nem.
1: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez nem lesz annyira jó.
4: Nyomokban Balázs tartalmaz.
1: De mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
2: Vali,
1: anyag.
2: Vali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
1: Sírsz vagy nevetsz Valival? Hát nem vagy kicsit.
2: Jó kedvet.
1: Kicsit meghúztak úgy fölfelé.
2: Egy hete nem tudok pislogni.
1: Én szerintem, ha már így mindegy is bedobod egy eplőt, és megcsináltatsz magadon mindent, szerintem az Uber királyság. Tudod, amikor felválva, már mindegy. Hol voltál? Megint voltál. Mit csináltál? Meg most akkor aranyszövetet tettek.
2: Már a valagomat, ezt figyelj!
1: Igen, és kérdezünk, hogy valaki bedobja a stábból a gyeplőt, és elkezdi nagyon felvállalva, nagyon durván tolni, és mindig várnánk 2 hét, hogy most itt hol volt, honnan jött, mi történt, azt szépként szeretnél.
4: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert, nem tudom, láttátok-e, nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas, ez kifejezetten.
1: Hát a Demi Moore-ral mi történt, tehát láttátok őt is?
2: De...
1: Hát az egész nő átalakult, hát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
2: Mindent megcsináltak rajta, de jól néz ki, hát basszus, hát Most mondhatjátok azt, hogy nem teljesen műtő.
1: Azért... Jól néz ki egy vörös szőnyegen valahol vonul a fotók, azért reggel egy ilyen szörnyöt föl kell mellette. Én nem vagyok benne biztos.
2: Jól hibes műke.
1: Jézus Isten!
2: De miért szörny?
1: Hogy
2: néz? Reggel nem nézhet
1: hát semmi mozdulatlan az arca. Hát szét van.
2: Mindig hoz egy szintet. Reggel este. Nincs meglepetés.
1: Na ő nem úgy lett jó, mint a Travolta. Tehát a Travolta rá, és azt mondja, igen, na ez haver, bármit csináltál, ez jó.
4: Ő a túltolt
1: kategória. De a Demi az nagyon durván szétvarta magát. Sajnos. Tehát, hogy ezek nem is friss képek róla szerintem. Ő most ilyen rövid hajjal, nagyon vékony, ilyen fura ruhába jelent meg valahol. De valami elképesztő módon átszabott fejjel. Hát micsoda harcot vívnak ők az öregedéssel, nem?
2: Én a Nicole Kidman-t is nézem, hogy... néha Nicole Kidman-t láttak mostanában.
1: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
2: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
1: Belecsúszott megint?
2: Igen, de most viszont szerintem megtalálta a Travoltának a plasztikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
1: Jó. Igen. Jó, volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidman-nek teljesen eltűnt az arca.
4: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
1: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami, hogy itt volument vesz ez az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
3: Császár zsemlével töltötték föl neki.
1: Igen, igen, ezt kicsit oda túltolták, igen.
2: Na de hát most nézd rá, tehát, hogy...
1: Én szeretem a Nicole Kidman, meg a filmjeit is, meg a sorozatait is, jó.
2: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
1: 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
2: Szóval, hogy szerintem ő még most is egy kívánatos
4: hát
2: jó nő.
4: Hát 72-nél egy perccel nem lesz ki
1: öregem. Igen, 83-nál fia egyben, semmivel nem több.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
13: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
14: Fáj, nyilal, zsibbad kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács Stúdió, Tiszafüred. 0670 615 17 27.
15: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszatavi-ökocentrum.hu a természet élménytára.
16: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók Poroszlón. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
17: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Minden Lében Kanábárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-10. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap, vasárnap a Tiszatónál.
16: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók Poroszlón. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló, főút 101. Hívjon most! 0620 999 66 66.
17: Ha sokszor vagy fáradt és dekoncentrált, magas a vérnyomásod, változókori tünetekkel, cukorbetegséggel, esetleg inzulinrezisztenciával küzdesz, kibillent a hormonháztartásod. Megoldást nyújthat az alternatív pajzsmirigy terápia Tiszafüreden, az Örvényi út 82 alatt. Ha kérdésed van, vagy időpontot kérnél, hívd a 0630 645 11 29-es telefonszámot. Bővebb infókért böngész a pajzsmirigyinfo.hu oldalon.
18: Reklámot hallottak.
19: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Pályakarbantartás zajlik Mezőtúr és Szarvas között. Változik a menetrend. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren síncseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A síncserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. Valóságos mediterrán csoda költözött a Mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a Szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Nagykunságiból horgáztak ki a Magyarországon valaha fogott legnagyobb bodorkát. Deim János a Nagykunsági főcsatorna Szent Tamási ágán egy 30 cm-es 800 g-os bodorkát zsákmányolt. E halfaj hazai eddigi rekordja 790 g volt, így május 1-e óta már Deim János az új csúcstartó. Részletek a szoljon.hu oldalon. Fontos változás érkezik a szép kártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban. Jó, ha tudják, a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északies szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 17 perccel. Eszter, hello, jó reggelt, Feri, jó reggelt, hello, hello, bello, drága hallgatók, itt vagyunk. Ki egy szimpla, ki egy dupla előadás után, ki így, ki úgy.
2: Érkezik.
1: Én Kecskeméten voltam tegnap, igen, írtam is Eszternek este. Kecskemét, egy nagyon kellemes, jó hangulatú közönség, nagyon vidámak, firgoncak, nem tudom, mi a most a levegőbe, talán ezt érezted te is, de nagyon jó közönség volt. Nagyon beléptél, és érezted, hogy ez itt jó.
3: Huncutság volt.
1: Huncutság volt, igen.
3: Huncutság volt.
1: Megalakultam.
3: Egyedül volt, hogy volt valami kis cimbora?
1: Kis cimborával.
2: Viszel magaddal ilyenkor?
1: Van, amikor, igen, van, amikor nem, ez így hangulattól, kezdtől, fáradtságtól, meg szabadidőtől függ.
2: Jó, úgyhogy... de következetesen sofőrnek hívod.
1: Így is van, természetesen, igen. Te pedig Egerben dupla.
3: Nem.
1: Székesfehérvár, Vác, dupla.
3: Dupla.
1: Jól sikerült.
3: Tegnap meg Erzsébet liget, dupla.
1: Azt a mindenségét
3: neki. Tegnap ugye még Vácon volt a dupla, előtte valónap. Előtte, mindenhol voltam. Figyelj, most nagyon sokat mentem.
2: Most
3: még
2: te félsz valamitől, vagy a közönséget, hogy mindig duplát kell csinálni?
3: Hogy érted, hogy
2: ahogy elviszik őket. Elveszi őket az aranyosi, vagy nem tudom, valaki más.
3: Szerintem egyszer ilyen rossz a szervezés nálunk, hogy nem tesznek be egy nagyobb helyre, hanem azt mondják, hogy jaj. Nem, fogalmam sincs. Ráadásul Vácon tripláztam, már háromszor mentem vissza. Tehát, hogy igen, nem gondolok bele az ilyesmibe.
2: Amikor mondjuk meghirdetsz egy ilyen bulit, az első tele van, akkor nem lehet egy másik helyet intézni, már nem lehet átrakni, mi?
1: Akkor eléraksz még egyet.
2: De tehát, amikor már látod, hogy mondjuk eladott 1500 jegyet egy helyre,
1: aha,
2: és akkor azt mondják, hogy úristen, még ezt vennék, nem tudunk egy 3000-es helyre bemenni, ott már nem lehet átszervezni.
3: Hát, szóval nem, az úgy már nem működik. Itt az van, hogy a víziókat kellene jól tartani, tehát hogyha néznék az Excel táblázatokat, amiket elkészítenek, akkor lehet, hogy ebben jobban tudnának. Ja. Tehát nincs szükség ilyesmire. Nem kell túlzottan tudatosnak lenni.
2: Ügyesem.
3: Tudják, hogy úgyis elmész háromszor, hát nem teljesen.
1: Igen.
3: Úgy meg ezek, vagy kézzed, hogy Vácon a művközpont, ez egy ilyen típus művház, és ebből van még kettő az országban, de ugyanaz, kopra ugyanaz. És az a durva, hogy bemész, és rögtön lesz egy ilyen regressziód, mert nem tudom, hogy most melyik városban vagy éppen, vagy mi történik. Hát van egy kőbányám, meg azt hiszem, hogy még van egy máshol, de ezt már valaki biztos megírja, talán Visegrád, nem Visegrád, valahol van még egy, három van a szuti. Ugye jó kis komcsi épület, de nagyon
2: jó
3: szeretem.
2: Jó kis recsegős faszínpad.
3: Igen. Nagyon-nagyon jók. Úgyhogy az volt. Aztán még most a héten még megvadulok, és aztán nyári szület.
2: Hát aztán tudod, hogy aztán nem vállal hát semmit.
1: Persze.
2: Emlékszel.
1: Igen. Ez ugye két éve ez van, de mindig elmondják.
3: Három, egyrészt, másrészt pedig, hogy tényleg.
2: Nincs az még két és fél.
1: Kettő negyed.
3: Kettő is.
1: Lassan kettő félrefordulunk.
2: Mikor
1: vettünk fel?
2: Február.
1: Nem, januárban kezdett, vagy február.
2: Januárban még a keresgélés volt.
1: Csak február.
3: Február három táv, vagy február eleje valami.
1: Két év, három hónapja lassan, gyerekek.
3: Nagyon soknak kezdődik.
1: Igen.
3: Öt évnek érzem.
1: Öt évnek, igen.
3: Tényleg hamar elpörgött az idő, viszont ez azt jelenti, hogyha már nekem véget ér most a turném, hogy hivatalosan jön a nyári szünet.
1: Hát, igen.
3: Köszétek fel a Bugyalár is.
1: Mondom is, ha már mondtad, akkor mondom is, mert itt van. Elküldte. Csak... nem találom, itt van. 31 nap, 19 óra, 42 perc és nyári szünet, gyerekek. Ez van benne. 31 nap, köszi Lackó, szegény Lackó.
3: Hát az sem ennyi
1: sem. Nem, nincs jól, Laci.
3: Laci,
1: ha valaki nincs jól a stábból, mi sem vagyunk jól. Ha valaki szenved, mi is szenvedünk. Jó illata van az Eszternek, büdös? Olyan, azt mondja, büdös vagy megint, azt mondja, büdös vagy. Azt mondja, olyan büdös vagy megint, Eszter.
3: Öblítő illatom van.
1: Öblítő illatod van, igen?
3: Én felelőtlen öblítő felhasználó vagyok.
1: Jól teszed.
2: Bátran, mi? Hadd szóljon.
1: Én jól teszed.
3: Szemre csinálom mindig, és úgy látszik, hogy rossz a szemem.
1: Jól teszed. Legyetek ma viccesek, mert nehezen indult a reggelem. Köszi, Atika. Fú, mi voltunk nagyon nehézbe tegnap, gyerekek. Többször eszembe jutott a tegnapi adás. Fú, te.
3: Nehéz volt?
1: Hát, van, amikor homok kerül a fogaskerékbe. Tegnap nem homok szórodott, hanem malter.
2: Ez a visszatérő adás, ez ilyen, mert volt egy hetünk, ahol végig kint voltunk, ott volt a közönség, és akkor visszaülsz abba, amiből elindultál, de olyan furi az egész.
1: Megverve, hogy fáradtan, másnaposan, rosszul.
3: Elég lett volna, hogy mondani, hogy hiányoztam.
1: Ja, hiányoztál is. De hogy nem tudom, hogy mit csináltunk volna itt vagy, de tegnap nagyon, nagyon sok küllő volt a fogaskerékben. De ma érzem a lendületet, úgyhogy...
3: Ha lendületről beszélsz, tudjál, hogy holnap lejár az adóbevallási időszak. 5-20. 5. hó 20.
1: Kit érdekel?
3: Nagyon
1: majd
3: fontos dátumok.
2: Hogy jössz ezzel?
1: Az 1%-ra figyeljetek, igen, ne az adóbevallásra. Csupattak, hogy lettem.
3: Ez benne volt az árban. És a lényeg, hogy csak azért mondom, hogy emberek az adó 1%-ára azért majd rendelkezzetek, ne, hogy
1: bizonyám,
3: nem.
1: Bizonyám, majd mindenki mondjon valamilyen tippet, jó? Hogy
3: én
1: kinek.
3: Ferinek ajánlom fel az egyébet.
2: Nagyon kedves, ti nekem,
3: köszönöm szépen. Nekem,
1: jó, cserébe körbe ajánljuk. De nem, tényleg segítsük a hallgatókat, bár nálunk is mennek azért jófajta hirdetések, de lehet, hogyha mi még segítünk, akkor az jó tud lenni. Ma megsemmisültem, mint egy dokumentum a Fidesz irodában, Kopi küldte nekünk. Kopikám, kitartás. Lesz-e hajó idén, kérdezi Bálint. Én szerintem elárulhatjuk, hogy lesz.
2: Lesz,
1: hajózunk.
2: Sőt, már van is.
1: Van hajó, és azzal zárjuk majd a nyári szünetre, vagy azzal megyünk el a nyári szünetre. Minden mondunk majd időben, gyerekek. 28 perces megszólás, bravo gyerekek, az aztán a munkaidő Zsolti, aki már most elégedetlenkedik, pedig még elsindult a műsor, de már most morog, de nem baj. Zolikám, morogjál, nincs ezzel baj. What? Egy kis motiváció erre a hétre, a kedvár olyan, mint a szerda, amit a csütörtök túlérsz, már péntek is lesz, kitartás mindenkinek. Szabika küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Tízes úton baleset Pilis Csabán, Pest felé a 10 kilométeres a sor már most. Eszter, pénteken még hajdúböszörmény, már Böszi. Várjuk, csak utána mehetsz nyári szünetre.
3: Hajdúböszi lesz.
1: Hajdúböszi bemész, így van.
3: Böszizés lesz, igen, az közel annyira egyház, az hajdúböszörmény jó hely, képzeld el.
1: Igen.
2: Azért meg közel van Nyíregyházához, vagy van még egy oka?
3: Ez az egyetlen dolog, ami jó hely. Nem, azért nem tudom, hogy miért jó hely amúgy, de mindig jó dolgok történnek Hajdúböszörményben.
2: Na, hát akkor most lenyomod, és utána már csak hazamész Nyíregyre.
3: Igen, nem, még másnap vagy Nyírbától veszek a Kisvárdán. Nem tudom, már nem emlékszem pontosan, de az a vége.
2: Már most nem vállalok többet, ez már a nyár először. Igen. Ez már nem megyek arrébb.
1: Igen.
3: Szoktam magad unni, Feri? Csak kérdezem őszintén, hogy most sok a gyere végig hallgatom, hogy van olyankor, azt mondta, hogy na jó, van, megint elmondtam. Hát megint el tudtam mondani ugyanazt erre.
1: Lépsik. Írja valaki, lépsik. Ennyi, gyerekek. Jaj, de Cukit írták, Kitti, köszönöm szépen, drága vagy. Most nem olvasom be, mert Esztert fényező SMS-eket szívesen, de magamat nem szoktam.
3: Na, hogy hol van, majd
1: de nagyon cuki, amit írt, nagyon hosszú
3: Kitty
1: volt.
3: Olvassam fel.
1: Kitti Viberen a tegnap estéről küldött egyet. Igen, köszönöm, jól esik, aranyos vagy.
3: Nekem nem jött meg ez.
1: 6-17-kor küldte, de ott van a Viberen, 6-17-kor.

0: volt. Az utóbbi években rengeteg veszteséget, többek között egyedül maradtam a kis jó, ezt most igen, ezt saját emélem olvastad fel. Ja, Istenem, pedig benne volt a svunk. A lényeg, hogy nagyon jól érezted magad, és ezt nem olvasom fel, mert így is segfejnek tűnök, úgyhogy...
1: Nem úgy, a kis egy alá szaladtál, nem tudtam, én sem tudtam, hogy ez van benne. Nem olvastam végig, nem olvastam végig. Azt írja, a Balázs is sokat adott neki, a kapaszkodót a mindennapodban. Ti mindig eléritek, hogy akár csak egy rövid idő, de jobb kedve legyen. Egyedül maradt a kisfiával, az apukája elhunyt, és ugye a tegnapi előadás az nagyon sokat adott neki, mert hogy komoly is volt, vicces is volt, és köszöni a munkánkat, ez nektek is szól, az energiánkat, és ennyi éve az életünk részei vagyunk. Tehát ez egyszerre nekem tegnap, de nektek is, gyerekek. Szívből remélem, hogy még nagyon sokáig hallhatunk benneteket minden reggel. Köszi, Puszi Kitty, aki egyszerre Balázsik hallgató, és egyszerre ott volt tegnap. Na, örülök, hogy ez ilyen. Jól sikerült.
0: Én most 15 perc szilenciumot vállalok. Önként elmondulok. Pedig annyira jó, tele ránéztem, és csak annyit láttam, hogy tele van ilyen röhögős emojikkal. Hát akkor...
1: Úgy neki, igen. De itt van egy ilyen is. Hello, Eszter, szuper voltál a Hoppásó interjúban. Imádtam Balázs előadását, meg leszarom. Tessék, látod? Na, én ezeket is szeretem. Azonnal helyreállítottuk a világrendjét. Így van. Ja, beszélhetnétek arról a fétisről, amikor valaki arra gerjed, ha átutal idegeneknek nagy összeget, hogy semmi szolgáltatást nem kap cserébe. Érdekel az ilyen jellegű munka, de szerintem talán másokat is.
2: Aha. Van, ilyen fétis van, hogy
1: valaki... Rászaladtam, van, amire tévesen szaladok rá, nem is értem, hogy mit akar, úgyhogy...
2: Ezt jótékonyságnak hívják, nem? Nem fétisnek.
0: Nem, ez létezik, és én is nagyon szeretnék magamnak egy támogatót, ha már itt tartunk. A lényeg az az, hogy olyan, mint egy ilyen sugar daddy koncepció, csak van benne egy ilyen...
2: Nincs ellenszolgáltatás.
0: Nincs ellenszolgáltatás, mert azt akarja érezni, hogy így kiszolgálja az anyagi részét a másiknak az igényeinek, de hogy ő cserébe pedig el van hanyagolva.
2: És ettől ő jó érzi magát az elhanyagolástól?
0: Egy kicsit jobban.
2: Aha.
0: A rengeteg pénze mellett. És amúgy szerintem az van, hogy azok az emberek csinálják ezt, akik olyan sikeresek lesznek a munkájukban, és rengeteg pénzük lesz, akik már nem tudják ezt így jól megélni, tehát nem tudja belenni a kanyát, és akkor ez
2: Balázs.
1: Mi van velem? Bocsánat, lefűztem, mert olvastam egy nagyon kedves dicsőre SMS-t. Mit ad elő ez a szerencsétlen? Biztos nyomatja a spiri szarságot. Köszönöm szépen, mert ezzel voltam elfoglalva.
0: Ezt édesanyám küldte.
1: Azért mondom, csokkodhatom a mamát. Köszönöm szépen, ne aludjatok, hogy nem figyeltem rátok, mert a dicsőre SMS-eket olvastam. Jó leteszi a Hoppásról, szeretik, az sok
0: nagyon jó adonát amúgy, nagyon fel volt készülve.
1: Igen, nekem sokszor hívott, elmenjek.
0: Mondta nekem, hogy ezt mondta, de mondtam, hogy figyelj, a Balázs teljesen kiszámítatlan.
1: Abszolút
0: így van. Azt mire mondott nemet. Ha most újra felhívna 15 perccel később, lehet nem is tudná, hogy beszéltet.
1: Abszolút így van, többször hívott.
0: Úgyhogy mennyi lesz, hogy jól érezned magad?
1: Jó, de figyelj, te egy jó mérce vagy, jól érezted magad?
0: Nagyon. Nekem nem olyan volt a koncepció, mint mondjuk a többieknek, hogy óriás pókot kellett simogatni, hanem beszélgetni akart.
2: Mi van ilyen benne, hogy
1: én ezektől börtönök az ilyen kellemetlen szituációs gyakorlatoktól, ami egyszerre kínos, egyszerre szekundár. Inkább beszélgessünk,
0: arra
1: az jó.
0: Arra hogy így Vadon Jánit előhozzák egy, nem tudom, egy papírdoboz.
1: Azt még lehozzák, az hagyján, az nem baj, de vannál valami sokkal kellemetlenebb. De akkor csak beszélgetned kellett.
0: Aha. Igen, csak beszélgetni kellett. Plusz egy cigánykerék, ennyi volt.
1: Jó, az jó.
2: Hát azt meg volt. Örömmel.
1: Ritkán vállalok ilyeneket, ilyen podcasteket, meg beszélgetéseket, mert általában nagyon unom. Tehát, hogy, de ha valaki tud olyat kérdezni, vagy meglepni, vagy jót beszélgetni, és igen, tényleg érdeklődik, az a Donát jó.
0: Igen, meg nem csak arról beszéltünk, amiről mindig kérdeznek, hanem más dolgokról is, és akkor az embereknek amúgy szerintem ezt tetszett inkább, hogy ilyesmi nem szoktam magamtól beszélni.
1: Aha. Na, elgondolkozom akkor rajta. Zsulcike, integetsz már ilyen gyorsan, gyerekek? Ma reggel vált szívás a Gödi útzár mellett. Köszi, hogy elküldtétek, jövünk mindjárt. Cserébe akkor nem zenélünk, jó? Ma valami oti muzsikát nem adunk le?
2: Nem.
1: Mit szóltok hozzá, nem?
0: Vagy ez, vagy verekedjünk.
1: Jó, valami legyen, gyerekek. Jövünk mindjárt, egy perc a pontosan fél hét.
3: Balázsék ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
11: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
12: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A, telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
14: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
15: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, műves, festő, burkolószerszámok.
14: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
16: kezel vagy felújítasz? Spórolj időt és pénzt! Bérelj profi gépeket a Végépnél! Lapvibrátorok, bontókalapácsok, betoncsiszoló és még számos gép akár azonnal vihető. Tölthető box bérlése naponta csak 3000 forint. Újdonság kápi tisztítás háznál. Kényelmesen, gyorsan, profi kerhergépekkel. Vagy bulira készülsz? Ugrálóvár, héliumos lufik, Stitch és kapibara jelmezek. Nálunk minden adott a jó hangulathoz. Szombaton és vasárnap is nyitva. Végép gépkölcsönző, Egyek, Dózsa György utca 72. Hív minket 0620 521 58 56.
17: Homokszórás, hegesztés, Egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés, Egyek. Homokszórás, hegesztés, Egyek.
1: Reklámot hallottak.
18: Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Spanyolországból érkezett a több száz éves olajfa Mezőtúr szívébe. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Valóságos mediterrán csoda költözött a mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren sincseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A sincserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. Vasárnap reggel 6 órakor Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületének két helyszínén nyíltak meg a szavazókörök, ahol este 7 óráig adhatták le voksaikat a választópolgárok. Az időközi választást Nagyfölénnyel Deméné Ilonka Gabriella független jelölt, a Szabadjászok Tiszasziget támogatottja nyerte. A választás.hu adatai szerint a választópolgárok 21,42%-a, vagyis 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. Az időközi önkormányzati választáson Deméné Ilonka Gabriella 332 szavazatot kapott. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északies szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: Hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Bocsánat, álljá. Hát azt mondtuk, hogy aztán nem lesz zene, aztán itt aztán valami elindult. Mi indult? Hört!
2: Balázs, születettél.
1: Igen, nem, itt
2: vagyok. Azt nincs zene, aztán egy dünnyög a Puskás Peti.
1: Igen, Purple Disco Machine, de nyakon vertem egy hatalmas nagy csicskalángossal, úgyhogy nincs. Nincsen zene, gyerekek, itt vagyunk, 3-7 lesz 3 perc múlva. Gumi.hu úr, mondjál valamit.
3: Jó lesz.
1: Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Azonnal lecsapnak rá, nem úgy volt, hogy nem lesz zene? Na, arról volt szó, nincsen zene. Hello, azt mondtátok, nem lesz zene, mi ez a szar?
3: Figyellek rád, látod, megígérsz valamit, tartani kell.
1: Tartani kell, de nyakon is vertük, igaz? Csak eldumáltuk, eldumáltuk itt az időt. Ma 8:30-kor izgalmas dolgok derülnek ki.
2: Igen, mert Magyar Péter bejelentette, hogy ma a kegyelmi ügyet fog elővenni a 8:30-as sajtitáin, és utána meg majd jól megtudjuk, mi történt ott valójában.
1: Megtudjuk, hogy valójában miért kellett aláírni?
3: Ugye elsőre nem írta alá a volt asszony, aztán másodikra aláírta.
1: Hát de hogy a köztársaság elnöki miért annak írta is alá? A Kati.
2: Szeretném megkérdezni,
1: hogy miért talál Kati néni, azt fog ma kiderülni? Fél 9-kor?
2: Egy hanyas szintű Bridgerton történeté válna az egész élethelyzet, hogy magát ugye a változást a válás után ugye elindította a kegyelmi botrány, vagy párhuzamos, nem tudom, és most kiderülne, hogy ártatlan volt végig Kati, és aztán kimosdatta őt most végre ugye a Péter, és utána újra összejönnek, és kérdezik, hogy ez egész csak egy ilyen vállalás volt az asszony.
1: Ja, értem, tehát, hogy nem a köztársasági Katira gondolsz, hanem a Novákra. Ja, Judit, várj, az Judit, az Judit. Az Judit, igen, az Judit. Azért majd mondom, Katival is összejött, mondom. Judit.
3: Ja, az lenne az igazán, ha Katival jönne össze.
2: Na, igen, ez igaz, a fordítottosan már. De Kati foglalt, úgy tudom.
1: Értem, tehát, hogy a Judit nem magától, ő átküldte, fölküldte, hogy ne írják alá, és akkor most újra megmenti a volt asszonyt, és összejönnek újra. Mondjuk azért nem annyira Netflix. Bridgerton, mert hol vannak a fekák rizsporos parókában. Tehát azért nem
2: te... Már úton vannak.
3: Még hozhatjuk őket.
1: Jelzik néhány fekapár parókában, bár nem nagyon volt akkor, tehát azért...
2: Úton vannak, Brüsszelbe érkeznek, úgy hallottam.
1: Igen. És ez ma lesz ennek a nagy bejelentése. Itt minden nap van valami, gyerekek. Olyan szinten hullanak a csontvázak meg minden, hogy ennél jobbat most nem kell írni semmit, politikai humort meg szatírát, csak meg kinyitod, és nézed, hogy mi történik.
2: Ahogy szerkesztőket is elengedhetnénk.
1: Mert semmi szükségére. Semmi szükségére. Most a politikai élet az valami egészen elképesztő, hogy
2: igen, semmi nem
1: hogy
2: volt ilyen
1: történik
2: sűrű az elmúlt. Tehát volt olyan, nem tudom.
3: Ilyen időszak nem volt.
1: Nem kell.
3: Nem volt,
1: nincs,
3: nagyon régen.
1: Nincs előfizetés, nincs streaming, nincs valójában semmi, csak megnyitod a híreket, olvasod popcorn a szájba, és nézed, hogy mi történik. De ez most zajlik. Ez most nagyon durván. Ez most nagyon durván zajlik. Katival nem gyűnűsze, írja valaki. Ez a Jutka, te az a Jutka.
2: Bocsánat, kérek elnézést. Azért katizok, mert most katiztam tegnap, ment a műsoromba, és a Kati megmaradt a fejemben.
1: Igen. És hát még ott van azért, várjál, ott van még a másik, hogy azért ugye nem sokára kiderül itt, hogy ki a Zsolti bácsi, az is kifog, úgyhogy itt még azért vannak még azért.
2: Na nehéz, azt kemény,
3: fájdalmas,
1: szomorú dolgok. Derüljön ki, és bűnhődjön, de hogy itt azért még nagy dolgok derülnek majd ki. Arra nagyon kíváncsi vagyok arra az ügyre. Nyilván.
2: Hát ne viccelj.
1: Vannak azért prekoncepciók, de kíváncsiak. Kíváncsiak vagyunk, igen. Ez tényleg most nagyon durva, ami van. A magyar Epstein Files írja valaki. Kis túlzással egyébként az a része, egyébként igen. Szóval ebben nincs is semmi. Semmi túlzás. Ja, jól van. És ez ma 8:30-kor?
3: Állítólag.
1: Igen. 8:30, meglátjuk
2: 8:30.
1: Akkor. Jól van, játszunk akkor egy jó kis fekete félret, mit akartál mondani?
2: Aj, volt azért egy jó gondolatom, mert elhaltam, elszaladtam.
3: Ma viszont 7 után
2: igen,
3: szükség lesz rá.
2: Igen, de képzeltek el, hogy mondják ezt amúgy, hogy nem járnak színházba se az emberek, sehova nem járnak, mert most egyszerűen nem lehet beülni sehova, mert lemaradsz.
1: Azért te is teltházas voltál. Ja. Azért én is teltházas voltam. Na, azért vannak kivételek, tehát értem, hogy nem járnak színházba, de azért a magas kultúra, te meg én azért
2: a
1: hozzuk.
2: Magas kultúra, így van.
1: Azért te meg én, mint magas kultúra, azért hozzuk a teltházakat, nem?
2: Így van, hát a magas kultúra, ezt nem lehet félretenni.
1: Azért
2: ezt
1: nem
2: mossa le az aktuál politika.
1: Értjük, hogy színházba nem járnak, de azért érted.
2: Hát a minőségi szórakozás azért van igény.
1: Igen. Elszórakozunk rajta, de azért síralmas úgy igazából. Ez is nagyon nagy igazság. Kínodban nevetve kínlódsz, nagyon nagy igazság. Igen.
2: Most, de a Bálint írt, nem kell beolvasni, csak 646.
1: Egyébként így van, tehát hogy tulajdonképpen én egy hallgatós, igaza van, tehát a kegyelmi ügyből indult ez az egész. Bizony. Tehát ami most van, mint Tisza, meg mint Magyar Péter, az a kegyelmi ügyből indult 2 vagy 3 éve, onnan jelent meg a Magyar Péter. Egy partizán interjúval indultunk valamikor, igen. 2 és 3/4 óra volt a sajtótájékoztató tegnap, én végignéztem így, Miki. Azért az se kis teljesítmény.
2: Van benne vitamin.
1: Az van, majdnem 3 óra az van, igen.
3: Ugye?
1: Igen.
2: De ez ilyen előadó művészeti szempontból is elég durva, tehát hogy ezt mondjuk valaki tudja mentálisan, le tudja ezt így képezni. Kíváncsi vagyok, hogy mi a napi rutinjuk ezeknek az arcoknak most, akik tolják. Na, tehát, hogy...
1: Ez kemény lehet.
2: Hány órát dolgoznak egy nap?
1: Nagyon horror. Most 20. Ott horror munka van mindenhol, igen. De hát már Gino is megmondta, hogy mit kell csinálni. Hát ő is tudja, nem?
3: Na! Elkö...
1: Ja, várj. Ja, bocsán.
5: A rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek.
1: Ő mennyire megmondta már a Majál is, hogy mit kell csinálni, nem?
5: Persze, így jók van. A programok, minden jó.
3: Hány éve volt ez? Szerintem ő látta előre.
1: Ő látta előre. Ő tudta előre, hogy a rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek. Jó, ide nagy mondás az, de imádom. Halló, jó reggel!
6: Jó reggel, sziasztok!
1: Hello! Hello! Sziasztok, Feri! Honnan hívtál minket, Feri?
6: Szabadbattyámból.
2: Jó, azt kitaláltad. Egy rendeset mondjál most, egy olyan, ami létezik.
6: Nem, tényleg Szabadbattyán, itt azt... van Székesfehérvár mellett.
1: Azt írtad, nekünk szívesen mennék a Fezerre a feleségemmel, hát ha addig mama tud vigyázni 3 éves gyerkőt, hogy mi pihenjünk egyet, apropó ma is megyek ám futni, miután elvittem a gyereket a bölcsibe. Kicsit több info kellett tennél, Feri, de mennél Fezerre. Mert hogy
6: így van, igen.
1: Az a díjunk nekünk a Fezen.
6: Igen, hallgattam tegnap.
2: Jó a Fezen.
3: Jó, hát.
2: Jó, azon csodálkozom, nem a Babóti Fesztiválra sorsoljuk egyeket, csak mondom nektek.
1: Ahova
2: nem,
1: meg vagyunk hívva, csak mondom.
3: Nem Babóton múlott szerintem.
2: Nem Babóton múlott, igen. Na, figyelj ide, Feri. Kivel akarsz játszani?
6: Hát mondjuk veled, Eszter.
1: Na ezért beszélj, most aztán elkaptad a mámmát.
2: Beleszállt, és a futásról fogunk beszélgetni? Feri, úgy készültél?
6: Nem, igazából bármiről beszélgethetünk.
2: Na jó.
1: Jó.
2: Na jó. Lássuk meg.
3: Valami keményet kérdez.
1: Nézzük meg, hogy mire mentek egymásra. De kicsit, Ferko, pörögél föl, mert ez nagyon kevés. Vagy mondd azt, hogy nem, és te csak a Fezent akarod, aztán akkor úgy menjél. Tehát valami
6: dehogy
1: legyen. Ne küzd, legyen, csinálj úgy, mint aki be küzd, jó?
6: Oké.
1: Jól van. Na, indulunk. 3-2-1.
2: Feri, mi a stratégiád?
6: Hogy mi a stratégiám? A Fezerre jutással, vagy a futással kapcsolaton kérdezem?
2: Főleg a beszélgetésre lennék kíváncsi.
6: Hát elsősorban azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz a következő műsorod itt Fehérváron. Mert én voltam egyszer, már 2023-ban talán, és képzeld, az első sorban ültem.
2: Ó, és azóta kerülöd a témát? Hol vagy? Most voltam hát egy hónapja körülbelül?
6: Tényleg?
2: Uh-huh.
6: És hogy került el a figyelmemet?
2: Valószínűleg elszaladtál valami másik irányba.
6: Az lehetséges.
2: Nagyon drámai lett a helyzet. És miért ütötted el az időt az elmúlt 3 évben, Feri? Ahelyett, hogy az előadásra
6: az elmúlt 3 évben ugyanúgy futottam tovább, és gyereket neveltem leginkább.
2: Futással nevelés? Ez a otthoni célkitűzés?
6: Azzal is. Volt képzelt, hogy velem futott a vokocsival.
1: Hú, de izgi. Nagyon jó. De itt a vége, jó van.
3: Kicsit hamar le is
1: vágtad. Hú, de jó sztori volt ezt. Te Feri, figyelj, de hallgass, mit nyertél, figyelj.
6: Hallottam.
4: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
6: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
3: Na, végre valami kis élet benned.
1: A végére költözött egy kis élet a hangodba, Feri.
6: Hát izgultam, tudjátok, hogy van ez.
2: Abszolút. Feri, futó, azért volt ez.
1: Jól van. Szerintem a gyereknek is jó lesz, Feri, ha elmész koncertre. De jó, úristen, de jók jönnek. Érezzétek jól magunkat, tényleg próbáltuk eljutni. Egyestét azért nem, meg lehet. Hány éves a gyerek?
6: 3-3
1: éves. Nem viccem, egyedül el van kis túlzással, de nem, hogy már egyestét nem tudjátok megoldani. Mamának valakinek lepasszoljátok. 6-ra elmentek, 9-ig bulisztok, 10-re otthon vagytok. Tehát meg lehet, egy 3-4 gyereknél ezt már meg lehet azért oldani. Érezzétek jól magatokat, küldjük a jegyet, jó?
6: Köszi szépen.
1: Ciao.
3: Hello.
6: Köszi, sziasztok.
1: Vannak hallgatók, akiből semmilyen amplitúdot nem tudsz kiváltani, ő Feri. Innen gyúrod, onnan gyúrod, szimatolod, nyalogatod, Eszter tolta, vonta, húzta, semmi,
3: neki
1: zéro.
3: Neki terve volt, hogy ezt lehozza az 1 percet. Egyébként, és megcsináltam.
1: Igen, Feri vérnyomása áttörte a plafont.
2: És szeretnétek, hogy a futóknak van egy ilyen speckó személyisége, hogy sokkal valahogy így rezignáltabbak és per kitartóbbak is.
1: Igen, ez valószínűleg ezért futnak.
2: Igen. szeretik ezt a fajta monotonitást.
3: De, hogy, de... Lász valamire is csinálod, kész.
2: Igen, igen. De ez meg van bennük valamilyen erő is, tehát hogy érzed azt, hogy, így, hogy egy ilyen nagyon... Tehát
3: én
2: is...
3: a Feriben most nem éreztem.
2: Nem, én éreztem, hogy ilyen szívós.
3: Megy előre.
2: Aha, igen. Annak éreztem, igen.
1: Igen, mi a tökömet kell a telóba izgulni, senki nem tudja, hogy ki vagy. Egyébként tényleg a telóban, nem ezt én sem értem, ezt a 15 éves, ezt a nagyon erős izgulást.
3: Barátok ismerős, csak azért fölismernek.
1: Igen, meg egy civilnek egyszer csak az, hogy figyelj, egy perc a adásban vagy, hallgatja, hogy itt beszélgetünk, még nincs adásban, hogy egyszer csak megszólítjuk, azért az biztos nem könnyű.
2: Nem ezért izgul szerintem, hanem azért izgul, mert ugye ismertéged, még soha nem beszélgettetek. És én emlékszem rá, hogy amikor még volt otthon, nem is tudom melyik rádió, ahol Szakámi ki volt, amit esténként kívánságműsorra, és én is betelefonáltam, hogy kérjem a FLM-től a Megtalálak még.
1: Akkor te is izgultál.
2: Akkor én is izgultam.
1: Izgulsz, persze, velem is volt egy csomó telefonos idejű régen, és izgulsz egy kicsit, amikor igen. Adásba tesznek, igen.
2: Hogy fog-e úgy szeretni, hogy én szeretem őt? Ez a kérdés.
1: Guantanamo-ba se szednek ki belőle semmit.
3: Mindennek ellenáll a csávó.
1: Feri, azt hallod, ha megkínzod is, érted? Ha megrend szabályozod, mint a Becsületbeli ügybe, de szerettem azt a filmet, akkor se lehet belőle kiszedni semmit. Feri acélkemény volt. Itt volt, egy percig lenyomta, elment. Elment a fezerre. Úgyhogy, ja, kérem hát Feri pszichológusának telefonszámát, furgonos írta nekünk.
2: Ferinek a pszichológus az a futás.
1: Igen.
2: Ezt ki lehetett hallani azért.
1: Na. Egy ilyen Feri-féle pasit szeretnék most megszerezni, ilyen butha, hogy erőszakolónak tűnök mellette. Hogyan kell belőlük hatást kiváltani, igen. Jól van, gyerekek, Ferit kimondta, hogy Fehérvár. Jó?
3: Jó, na. Ezt is ne kezdjük.
1: Igen, az nem számít. Az nem számít annak. Jól van, gyerekek, jó sok témánk lesz ma egyébként, igazából jó sok témánk lesz ma, úgyhogy nem sokára akkor rá is fordulunk, és belevágunk, nem?
2: Jaj,
1: nem vágunk bele?
3: De
2: belevágunk, de most hány percünk van még a
1: másodásban? Még amit belevágunk, amit még szeretném mondani.
2: Azt hiszem, hogy kicsit, mint hogy lecsíptad volna a végét.
1: Nem,
2: úgy, hogy észrevette, de hogy Feri viszont sunyit, lapul.
1: Na most megint mit csinált szegény rosszul?
2: Rendben van.
1: Szegény mit csinált, meg se szólalt, mit csinált ez a baj.
3: Viszik a hátunkon,
2: csináljuk.
3: Igen, és most mi van?
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy hol van a macskás ingem? Amit vásároltam neked.
3: Nem járhatok minden nap benne, nem, mosásban van.
2: Azt mondtad nekem, elszóltad magad.
3: Ne, hazavittem, nem
2: hogy
3: gondolod,
2: hogy... Hogy ott felejtetted a helyszínen.
3: Ja, Isten, beugrasz.
2: Elcserélted egy társpárgáért.
3: Na, mondjuk azt szívesen megtettem volna, mert a spárgát szeretem. Otthon van, kérlek szépen, mosásban. Mondtam a békának, hogy...
2: Kérlek egy fotót róla, hogy csöpök belőle a víz.
3: Külön gondossággal kezelje ezt
2: kis az inget,
3: mert a szívemnek olyan közel álló.
2: De akkor ez be fogja venni ezt Slimfitre?
3: Azt nem tudom, mert Varni szerintem nem tud annyira, hogy ezt megtegye, de most tisztára mossuk, lemossuk róla az útporát, és jövök benne, jó?
2: Amúgy, amikor hazaértetek abból a nagyon viharos időből, amikor a 140 nem motoroztatok a...
1: Ez péntek este, Debrecenből.
2: Péntek este, az nem volt már önmagában egy mosás.
3: Ja, nem folyik be. Mi gondolsz?
1: Egészségedre.
3: Nem. Szóval tisztán, szépen kivasalva fogom neked felvenni legközelebb, jó?
2: Jó. Ebben, és ha jól fogsz viselkedni, Feri, szerzek hozzá neked egy nadrágot.
3: Most kell, de szeretném. De ugyanilyen. Akkor inkább nem leszek jó.
1: Azt mondják, hogy tegnap is csendben volt Ferencünk, még fejben biztos motorod ül. Nem, tegnap nem Ferenc volt csendben, tegnap mindhárman csendben volt.
2: Ültünk, néztünk,
1: szégyeltük magunkat, ültünk, és meredtünk a semmibe valójában, igen.
3: Még a múlt hétben voltam.
2: De amikor így sokat motoroztok, akkor utána, és hazamentek mindenki a saját dolgára, hogy van ilyen motorozás utáni depresszió?
3: Igen, persze. Mikor valamit nagyon szeretsz, nagyon sokat csinálod, és egyszer csak az nincs, az mindig rossz.
2: És akkor szomorúan néztek otthon a családra.
1: Volt egy ilyen kiüresedés, meg egy ilyen fáradtság is, azért ez az egy hét, ez kocsival is sok, azért sok hallgató, sok tácsi-tácsi, sok kint vagy, csinálod, szponzorokat kiszolgálni. Fárasztó volt, én nagyon elfáradtam a végére tényleg, agyilag mindenhogy. Nyilván a motorozás nagyon feltölt, de azért az is egy koncentráció, tehát ott is azért abba is elfáradsz, meg azért este sokat italoztunk. Úgyhogy nagyon jó volt, de úgy én szombaton éreztem, hogy elég jó jött ez az esős borongós idő, hogy semmit nem csinálsz, punyatsz, lefűzöl, töltődsz, de én mára kaptam el, hogy újra jól vagyok. Tegnap edzettem egyet, szaunáztam, de elkezdtem magam visszatölteni.
3: Majd írt a közösbe, hogy nem tud jönni ma.
1: Igen, majd beírtam a közösbe, hogy ma nem tudok.
3: Hogy nagyon fáradt vagyok.
1: Igen. Nálam a Balaton utáni depresszió van, Benyó küldte nekünk, most már Balaton utáni depresszió.
3: Hát nem, majd valószínűleg ősszel. Nem?
1: Majd össze.
3: Tehát amikor mondjuk nyáron sokat tudsz menni, van valakinek volt egy nyaralója, és len van, és össze-vissza kell költözni. Uh-huh. Az is egy igen. Ilyen rossz, rossz.
2: Nekem mindig a fesztiválok után volt ez, hogy elmentem, hogy végigcsináltam egy egész fesztivált, és utána hazamentem, egy napot nyilván aludtam, és utána felkeltem, és azt éreztem, hogy hogyan tovább? Ki vagyok én? Miért nem potyantós a WC? Hogy,
1: hogyan tovább?
2: Hogy fogom újra megtalálni magam ebben a világban?
1: Igen.
2: Nagyon várom, amúgy az abszolút nyári élmény szerintem, ha már most jön a jó idő, az az, amikor bemész az első fesztiválra, eltömíti a por az orrodat, és megérzed a tolvajnak azt a por, tehát amit ugye felvernek az emberek.
3: Igen.
2: Ha nekem poros az arcom, akkor nagy magabiztossága onnan, ha por látok az arcom, akkor az porcukor. És ahogy amikor mész be a fesztivál, akkor megcsapja az orrod, ez a derengő tojtoly szak.
1: De jó az. Igen, illatosító, egy kicsi húgyszaggal, egy ilyen kellemes, igen.
2: Hogy de olyan az a szak, hogy bemegy, és a amigdaládig hatol, nem ilyen központi idegrendszer off, és így valahogy ez, ahogy felforrósodnak a növények, plusz ez a szag úgy együtt, és azt mondja, hogy szabadság.
3: Ah, meg vagyok.
2: Ez a szabadság.
1: Igen, abszolút.
2: Na,
1: ja, jó lesz az.
2: 35 ezerért.
1: Mivel indulunk? Mi az első ilyen nagyobb? Most a Fezen is előrébb jött, mivel fordulunk rá? Sopron Fest?
3: Hát mi
1: Fezen?
3: A Babóti Fesztivállal fordulunk. Babótra megyünk, ugye? De egyébként
1: ne ígérges, mert behajtják rajtunk, és meg fognak sértődni, nem vagyunk ott. Babóton már jött, mondom, VIP-jegy jött már. Tehát óvatosan az ígérgetéssel, mert csak akkor mond, ha tényleg lemegyünk egy napra Babótra. Szívesen lemotorozom, ha hajlandóak vagyunk levonulni és nagyobb berúgni.
2: Én nagyon szeretnék ott lenni Babóton, de most meg fogom nézni a naptárat. A másik,
1: valószínűleg Kazincz Barcikán leszel triplában.
2: Nem lesz semmi akkor.
1: Elmondom neked, hogy Ózdon lépsz fel 6-szor.
2: Megint Ózd? Hát ezt nem.
1: Ránézve a naptárabban, valószínűleg ez történik. Be van írva egy fehér gyarmat Székesfehérvár, Ózd 4-szer.
2: Nekem ami be van írva 3-szor a naptáramban, az Oti.
1: 3-szor, gyerekek.
3: Nem sok
1: az nektek?
2: Én még bízom abban, hogy én a harmadik
3: lesz. Nekem sok, én jelzem.
1: De semmi baj
3: nekem
1: nincs.
3: Sok.
1: Nincs sértődés. Nekem eleve sok. Nem vagyok egy megsértődős típus, de hogy nincs sértődés. Gyerekek, ezt elmondtam. Amelyikre akartok, arra jöttök. Ha egyikre se, akkor sincs baj.
3: Most én abban vagyok, hogy ugye nagyon szeretem a Balatonost.
1: Igen?
3: Mert ott mindegyiken ott voltunk. Viszont kíváncsi vagyok a Szigetre.
1: Akkor engedd el Balatont, és gyere el a
3: de
1: Szigetre.
3: A Balaton meg jó, oda megyünk megint. Jó! Akkor legyen ez!
1: Most mit mondjak? Akkor csináljam, mit akarsz? Add meg a Balhermi mondjuk. Hát gyere akkor egy Balatonra, és gyere a Szigetre. Hát
3: az... Mondom, az nekem sok.
1: Ja, az neked
2: de
1: sok.
2: Miért lenne neked sok? Amúgy olyan képmutatás ez. Hát szereted az italt, szereted a zenét, szereted a Balást, akkor mi a problémád?
1: A Balaton házi buli, a hogy Sziget az nem.
3: Hogy kidudjuk ebből a háromból, csak kettő lehet, tudod, mindig jó. Az van. Háromból szereted csak Balást? Kettőt választhat.
2: Jó, oké, akkor mi lesz? Akkor hogy lesz?
1: Meglátjuk, gyerekek, meglátjuk.
2: Én nem mehetek Feri nélkül a tömegbe, hát ő az, aki megvéd engem.
3: Így van.
1: Hamarosan majd kezdjük mondogatni az információkat. Itt a Szigetről mentén nagy dolgok vannak. Na jó, akkor jövünk, jó? Egy perc a pontosan 7 óra, ha van közlekedés, akkor azt küldjetek, mi meg bele. Vágunk akkor így a reggelbe. Jó, mindjárt itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
8: Hogy darabolom neked a zenéket?
9: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
8: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
7: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
16: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
15: Mondom, hogy a szárnya jó.
17: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
18: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
19: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Ha hónapok múlva kapott időpontot, de felújítana vagy építetne, keresse a Forgácsmester Építőipari Kft-t. 0670 886 20 77. Vállaljuk házak, lakások, ipari épületek építését, felújítását az alaptól a tetőig. Gipszkartonozás, hidegburkolás, gépi festés és pormentes csiszolás, homlokzati szigetelés, térkövezés, generál kivitelezés, villanyszerelés, víz, gázszerelés, gépi földmunka. Válassza a megbízhatóságot és korrektséget, mindezt az időpontok betartásával és garanciával. Megfizethető áron. Stabil csapattal és sok éves tapasztalattal állunk rendelkezésére. Referencia munkáinkat megtalálja az interneten. Legyen az önmestere a Forgácsmester Építőipari Kft. Várjuk telefonhívását 0670 886 20 77.
23: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06. Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
24: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
25: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdaságban, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fémfelületeken is. További szolgáltatások: autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is: Homokszórás kötőjel hegesztés Egyek. Homokszórás, hegesztés Egyek.
20: Reklámot hallottak.
21: Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pályakarbantartás zajlik Mezőtúr és Szarvas között, változik a menetrend. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren síncseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A síncserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. Valóságos mediterrán csoda költözött a mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a Szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Egésznapos iskola találkozóval ünnepelték meg a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium fennállásának 4 évtizedes évfordulóját. A Széchenyi Gimi az egykori és jelenlegi iskola vezetésével, tantestületével és diákjaival együtt ünnepelték meg a születésnapot különböző szórakoztató programok révén. Részletek a szoljon.hu cikkében. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban. Jó, ha tudják, a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északies szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
20: Rádió 1!
21: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt aztán nem lesz reggeli.
2: Ez az
1: vége van. Vége van. 7 óra után 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mindenki rohan be ki az erkéről, egy fél staubbal, ki némi kajával a szájában. Itt, azt hittétek, itt még zenélgetünk. Én itt vagyok a stúdióban.
3: Nagyon
1: én
3: helyes,
1: nem megyek ki innen.
4: Ez az a munkamorál, amit azonnal be kell tiltani.
1: Igen. Én most kipihent vagyok, úgyhogy ilyenkor megyünk előre.
4: Zsüle, milyen egymás szemében nézve reggeliztünk, amikor egyszer csak kintre.
1: Megjött a szignál, ezt a hülyét. Elhúzta az erét. Nem hiszem el, hogy egy normális kaszadia sem lehet itt megenni. Milyen a reggeli? A kis bendőtökben finom?
3: Gyuluskám, tele van még a kis pofazacskod.
1: Még a kis hörcsögot még.
3: Behúzta a stúdióba.
1: Rákcsálod még ilyen. Igen. Neked ízlete reggeli, Feri, a cigi? Jó volt?
3: Nagyon jó volt Lászlóval, megvitattuk az élet dolgait.
4: De hogy nem rossz így a morra cigizni?
3: Nem.
1: Sosem
3: rossz
1: cigizni.
3: Nagyon rossz cigizni, ne gyújtsatok rá soha. Fúj.
1: Igen, micsoda profi egyedi zenekeverés, érződik a 18 év szakmai tapasztalat. Így kell ezt csinálni, a zenét le kell húzni, indul a műsor, ez az, így kell ezt csinálni, vagy köszi, Szabika küldte nekünk. Nincs idő, gyerekek, nincs idő, mert hogy sok minden van. Hívjuk majd ma a nyulas emberünket, aki a rollerral óriásit megy a TikTokon.
4: Nyulas?
3: Nincs meg. Nyúl, a vér nyúl.
1: Fél nyolc után meglátod a hétvégét letaroló TikTok videót, a repülő vérnyúl, ami letarolta a rollerest, pedig ezzel a videóval a TikTokot, egy nagyon durván, de nagyon jó fejen káromkodó srác, akit megtaláltunk és megszólaltatjuk, őt letarolta egy nyúl egyébként, rollerral ment.
4: De
1: nyúl...
4: ez célzott támadás volt?
1: Célzott támadás volt, így van. Célzott támadás volt.
4: Az előzményekre.
1: Megbeszéljük, majd felhívjuk, mert jó feje srác.
4: Ez a nyúl az, akit húsvét komik kiraktak, tudod?
1: Igen.
4: Nem tudunk megtartani.
1: Az M3-as autópályát nem lehetett befejezni, agyrém, ami van. Egyébként ez jó felvetés, mert egy évek óta így történik, de akkor már az M7-es is jó lenne,
4: ha azt akartam, hogyha bosszant téged az M3-as, akkor nem menj át az M1-esre, mert tulajdonképpen az van, hogy az egész egy ilyen mentális erőpróba.
1: Igen. De vizionáljuk azt, hogy egyszer jó lesz, gyerekek, szép lesz, háromsávos lesz.
4: Unokáink élvezni fogják.
1: Jól tudunk majd rajta.
3: Ezt vizionáljuk, és akkor egy hétig jó, és utána fölbontják. Most az M7-esen mi van Székesfehérvárnál?
1: Azt én is értem, hogy miért nem lehet azon megcsinálni. De azért a nullás is milyen jó lett, amikor háromsávos lett. Mekkora szívás volt az építkezés, de azóta azért a nullás egy jól használható, jól haladható, jó kis körgyűrű lett. Már amennyi része készen van, azért az nagyon...
3: Igen, kérdezd meg a Dunaharasztiakat erről.
1: Hát lehet, hogy még a feljutás az kicsit nehezen megy, de maga a nullás azért az már jó. Na gyerekek, egy érdekes híre bukadunk, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy AI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
3: Nem, veled szakítanak.
1: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
3: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
1: És vele folytatja a romantikus partner imitációjával, csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia.
4: De
1: digitális exek. Ugyanazzal, csak
3: igen,
1: digitális formában.
3: Ki, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott a testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
4: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
1: Miért lenne haszontalan?
4: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi, most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
3: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
1: Megtanulja, hát ez... hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI, és ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki is szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
3: De akkor ez mennyire durva? Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
4: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
3: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
4: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
3: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
4: Így van.
3: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott. Tehát ez egy nonsense.
4: Na, akkor most hívjuk fel a vágópirost, és kérdezzük meg tőle, hogy benne lenne egy ilyen verzióban.
1: Szerintem a dolog zseniális önmagában. Hogy jön ez most? Mi az
4: árukapcsolás? Hogy hiányzol neki, és akkor csinál neki egy AI Ferit?
3: Zseni.
4: Érted? Érted? Aha. Tehát, hogy most a régi párkapcsolatok?
1: Igen?
4: És, nem?
1: Én nem tudom. Volt valami? Pirossal? Ti voltatok együtt?
3: Összesöndöröttünk egy rövid időre.
1: Na, azt a mindenségit neki! 30-40 éve? Még az időszámításunk előtt, már. Igen?
4: De ezt most olyat mondtam, hogy
3: ja, nem. Csak így, nem tudom, hogy honnan jött be.
4: Ja, nem, csak úgy jött be, hogy egy exedről, most erről beszélünk, tudod, hogy igen, egy exed együtt van veled, úgyhogy értem, de most milyen példát hoznak? Akkor mondj valakit, aki az exed, és rosszul van.
1: A Józsi, a tehenész Józsi az istálokból.
4: Mind jó van. Azok de úgy miért, lettek otthagyva, hogy jó voltak.
1: Miért baj az, hogy arra használják az AI-t, ami rendben van egyébként? Ha ezt le tudod képezni ezt az algoritmus, mi? Ha te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
3: nem,
1: tudod használni,
3: a gyászterápiát borzasztó beteg, azt egyedül kell megvívd. A párod, de már nincs ott, érted?
4: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura? Egy szexbábura.
1: Na, de ezt is megcsináltod. Tehát AI vagy alapú szexbábut simán megcsináltod, ahova berakod
4: de
1: a hangot.
4: De hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
1: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egyet a világon semmi baj nincs. 10 000-ek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Haláleset, ez a Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélget vele, hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
3: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szerettedből igen. Csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik? Hogy
1: egyfajta klón.
3: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
4: igen, ez
3: nem mondjuk
4: az
3: már
4: egészben.
3: Arra azt, hogy ez pótolja.
1: Ők se gondolják, hogy ez
3: de
1: az.
3: Hogy nem.
1: Hát nyilván pótolják.
3: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
4: viszont
3: tovább.
4: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az, az a párkapcsolat, amiben egy éjjel a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
1: és
4: van.
1: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
4: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
1: ott. Hát az is őket. Lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomószor nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemét módon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
4: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy. Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül de olyan
1: tette az enyém
4: vagy. Úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót is. Szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni, igen, is valamilyen szinten.
1: Gyakorlatilag így, valaki egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked ott marad.
3: A üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugye ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
1: Elmentem vásárolni,
3: igen.
1: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Hát ott, tehát, hogy ő játékba hozta létre. Az is milyen durva.
4: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor hát sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
1: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
3: Igen, és beszélgetne vele, üzengetnétek egymásnak.
4: Elfeledkezzen a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban. Igen,
1: bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
4: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi.
1: Igen, a feleségem azt mondta, hogy ha újra megszületne, akkor is engem választana, én még ennyi gyűlöletet nem láttam egy nőben. Igen. Megbeszélni vele, hogy mit főzzek, hogy mikor szexelünk, hogy hova menjek. Teljesen jó, a közös gyászolás is működne, kérdezi valaki. Balázs, betegesen bele vagy betegedve ebbe a tetves éjjájba, írja valaki. Nem, szerintem ez egy tök izgi hír, hogy emberek így élnek. Szóval engem ez nagyon foglalkoztat, igen. Hát nem izgalmas, hogy emberek már a valódi párkapcsolat helyett feltöltve felhőbe hoznak létre karaktereket, és így élnek? Hogy minden, amit a Black Mirrorban láttunk, az valójában megtörténik.
4: Igen, és ez sokkal ijesztőbb, hogy a Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
1: És valójában ez van, igen.
4: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy ennek van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
1: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem? Vagy nem gondoltad, hogy ez...
3: Megtagadhatjuk, gyerekek, de ez itt van. Ugye most itt írek, hogy minek foglalkozunk ezzel, meg hogy rá vagy csavarodva az éjjel.
1: De ez történik a világban.
3: Ez van, igen, ez egy valós, reális történet, még csak Kínából, de lesz itt is.
4: Ó, én nem ugye a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
3: Nem vagyok ide azért. Azért
4: éhes sosem nem lehet lefeküdni, de gyere.
3: Így van.
4: Egy proszekó még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy proszekónak.
1: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
3: Igen, de nem jó mondott. Tehát nem,
1: ő nem akarnak szakítani.
3: Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként lehet, hogy örök élet.
4: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
3: Meg azzal, nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
4: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
3: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy.

0: szívesen egy harmadik félnek igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
1: Mint harmadik fél? Ne csináld!
0: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
2: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
0: Igen.
1: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
0: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, az egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
1: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
0: Szerinted az emberek bekeszik ezt?
1: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
2: Hát az nem. Nem megcsalás abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz.
0: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, ja, értem, végül is igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
1: igen, egy igen. Akivel megbeszéled, aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
0: Igen, aki függ tőled anyagilag.
1: Igen,
2: ja, abszolút. És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
0: Igen, de ez a függőség, az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
2: Mindig van, fizetsz érte.
0: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít.
2: Ja.
0: Tehát, hogy az...
1: Igen. Azt legalább nem mondja, hogy már megint iszolt-e bánat. Szabika küldte ezt nekünk, hogy ezt mondta az Excel. Igen, nyilván az Exceddel kapcsolatban nagyon sok mondatot be tudná programozni, ami a személyiséghez tartozott, nem? Tehát, hogy mi volt az, amit ő állandóan mondott. Mindenkinek, akinek Exce van, ott beég egy-egy mondat, hogy mi az, amit állandóan hallott tőle, hogy mi az, amit mondott, hogy mi az, amit a személyre vetett, hogy mi az, amivel bántotta. Ezek a mondatok azért nagyon be tudnak égni. Elkísérik az egész életedet valójában, ha egy olyan. Hát, hogy is mondjam, csak bántó kapcsolatban voltál.
2: És bármikor meghalod, újra a mondatot összerezzen. Igen. Beléd.
1: Igen. Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
0: De hogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
1: Mármint, hogy a férjének.
0: Igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megiratta az AI-ja.
1: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmaz meg.
0: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
1: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
0: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kérni magadból,
1: nem te írod,
0: mert igen. Viszont az is jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
1: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát várja, itt van a használat.
2: És üvöltözik veled az asszony, te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak, hasonló, nekem. Nagyon
0: nem,
2: zamosod
0: nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT, hallod, ez ő, ehhez mit szólsz?
1: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten, egészen komoly mélységei vannak.
0: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
1: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgy, hogy az jó legyen. Na jövő, mindjárt 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Skoda.
5: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
13: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
14: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
13: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-es út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílus. Sosan.
15: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon +36 30 919 44 06.
4: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
16: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra

0: első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet, az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57 Genesis alapformáló szalon, Tiszafüred, Húszöles út 51.
1: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
2: Reklámot hallottak.
3: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Spanyolországból érkezett a több száz éves olajfa Mezőtúr szívébe. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Valóságos mediterrán csoda költözött a mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren sincseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A sincserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. A Nagykunságiból horgázták ki a Magyarországon valaha fogott legnagyobb bodorkát. Deim János a Nagykunsági főcsatorna Szent Tamási ágán egy 30 cm-es 800 g-os bodorkát zsákmányolt. E hal faj hazai eddigi rekordja 790 g volt, így május 1-e óta már Deim János az új csúcstartó. Részletek a szoljon.hu oldalon. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban. Jó, ha tudják, a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északies szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
5: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Nincs most zene, gyerekek, úgyhogy többen Otit vártak, de Otiról beszéltünk, majd valamikor lesz egy muzsika, de nincsen most zene. Van időjárás viszont.
6: Jó.
5: Ja, várjál, most tudod mondani, bocsánat.
6: Elmondtam, ami ki volt kapcsolva. A mikrofonom, én most
2: az
6: már nem szólok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Kétszer nem mondjuk el.
5: Nem. Egyszer elmondtam.
6: Elmondtam, ki volt kapcsolva a mikrofon, ennyi.
5: Igen, ennyi. Ez itt nincsen semmi.
7: Azt írják a hallgatók, hogy a következő zene nem Otti lesz, akkor most már jöhet a Tóth Gabi.
5: Eye of the Tiger, vagy melyik legyen? Melyiket szeretnétek? Az lesz, amit akartok. Na gyerekek, ugye te nem láttad ezt a nyulas videót, ez hétvégén nagyon nagyot ment, és csak egy rövidre, de megszólaltatjuk a videó készítőjét, mert hogy letarolta az internetet a repülőnyúl, a rolleres srác, és az az ember, aki Százhalombatta környékén rollerezett, és egy mezei nyúl egy elektromos rollerrel ütközött úgy, hogy a nyúl levegőben irányt váltva megtámadja emberünket. Mutasd meg már, mi tegnap megnéztük ezt a videót, mutasd meg az Eszternek, figyelj, ott szalad a nyúl,
7: szervezett bűnözés!
5: Oda néz, tehát a nyúl és a srác egy brutál káromkodás, amit leadhatatlanul elesik a rollerrel, és egy óriásit káromkodik. Én nagyon szeretem ezt a srácot.
6: De látod, hogy szembefordul vele?
5: Oda néz, figyelj, megfordul a levegőben.
7: De ezt kiszámolt, ezt látod, nem? Na,
5: oda néz!
6: És még egy kicsit rolleres. Így kapálózik, hogy tovább maradjon fönt, hogy paf, bemosson egyet a rolleresnek.
5: Lebontja a nyúl a rollerest, és óriási nagyot eszik, majd egy irdatlan káromkodással a srác az nyugtázza, hogy egy nyúl az leterítette, nem ezekkel a szavakkal. De Dani nagyon nagyot megy azóta a TikTokon meg mindenhol, mert imádják a videót.
7: És meg akarom nézni Danit a Blahán.
5: Ahogy elesik, vagy találkozol vele. És hát nagyon szeretik jelenetét, mert hogy valójában ő de teljesen tudattalanul készítette ezt. Ez egy fedélzeti kamera, vagy a fején volt, vagy a sisakján, vagy a rolleren. És a nyúl az a repülési irányt vált a levegőben. És így érkezik meg,
7: De ahogy simán elmehetne, tehát látszik a nyúl, hogy átszaladhatott volna előtte az úton, de ő azt mondta, hogy na figyelj ide, öreg! Na,
5: itt nem szórakozol.
7: Figyelj ide! Na, velem ezt nem. Elég stresszes volt így is a nap, velem ezt nem.
5: Nekiugrik, majd túlélve az ütközés, Dani elvágódik, gurul egy kicsit, nagyon-nagyon káromkodik, és figyeljetek, nem tudjuk leadni? Leadhatatlan? Tényleg? Most nem mindegy, hogy megint megbüntetnek,
7: vagy... Figyel.
5: Hát ennek a videónak a káromkodás a lényege, amit százszor meg tudsz egymás után hallgatni, mert annyira jó ízűen káromkodik. Ha nézd már.
6: Add le ezt, hát ha ki van fütyülve. Gyerünk, legyünk bátrak.
5: Ja, hogy magát a videót, amit mond utána, hogy ki van fütyülve. Hát nézzük meg, hogy dolgoznak a kollégák a híradóban. Várj egy kicsit. Azt mondja, hogy itt tudok neki hangot adni. Hát tudnék, de nem.
8: Hát mi a
6: ki van fütyülve?
9: Hatalmasat esett ez a rolleres férfi, miután egy...
5: Nincs. Ki van fütyülve? Puhák, ezek nem vállalják be a büntetést. Az a baj, hogy nincs benne a káromkodás.
7: Elejére tekeri oda. Legelejére.
5: Itt esik el?
6: Itt van.
7: És most hang.
8: Hát mi a...
9: Hatalmasat esett ez a rolleres férfi, mi...
5: Fél, nagyon szórakoztatósát. És ő megvitatja magával, hogy mi történt. Hát milyen van? Hát letarolt egy nyúl. Hát van ilyen? Hát ez nekem jött. Hát ember, láttam már ilyet? És megbeszéli saját magával, mindig közben bődületesen káromkodik.
7: Igen.
5: De ezt nem tudjuk leadni. Mikor lesz már egy olyan reggeli műsorról, ezt le lehet adni?
6: Internet.
5: Csak, igen? Az internet világában ez lehet ilyen? Na, mindjárt megkérdezzük Danit. Hello, Dani, jó reggel, ciao.
10: Sziasztok, jó reggel.
5: Hello, Dani, de nagyon nagyot mész ezzel a videóval.
10: Hát igen, nekem is furcsa volt az elején.
7: Most már nem beszélhet, Dani, mert már olyan szerződései vannak, igen. Hogy...
5: Milyen szerződést írtál alá? Mi történt, Dani? Te láttad, hogy ez a nyúl lesz szaladt ki eléd? Vagy csak a fedélzeti kamera látta?
10: Nem, én egyben láttam, hogy szalad. Azt láttam, hogy ő kicsit elindult jobbra és gyorsított. Aztán hirtelen bejött balra, arra nem számítottam.
5: A levegőben változtatott irányt, jól látjuk? Vagy ahogy te mész, úgy mész neki, vagy ő irányt vált a levegőben?
10: Nem, ő fölfele ugrott, de közben valahogy a levegőbe is utott így a lábaival, úgyhogy azt egy kicsit kitért az irányból, azt jól látjátok, de nem tudom, mi volt a terve.
7: De ez egy régóta húzódó konfliktus volt köztetek?
10: Hát, amikor mentem kifele, akkor lehet, hogy kifigyelt.
5: Akkor észrevett. Figyelj, de a káromkodásod, ahogy ezt nyugtázod és megbeszéled magaddal, az nagyon szerethető. Én azt nagyon, az sok végtelenített forrához tudnám nézni, tényleg nagyon jó.
10: Igen,
5: szeretik, hogy amit utána előadtál? Igen.
10: Ugye... Én lepődtem, hogy nagyon kevés negatív kommentet kaptam.
7: Na majd most, hogy ezt elmondtad, mindig ilyenkor jönnek meg.
5: Most megindulsz, de mit csinálsz? Arra hobbi rolleres vagy munkába mentél, vagy mit csináltál?
10: Hát én csak használom, hogy A-ból B-ből mentem igazából a közérbe, aztán jöttem haza.
5: Aha, tehát, hogy gurultál éppen hazafelé. Ez valahol ott a környéken, amerre laksz, Százhalombattán?
10: Igen, egy ilyen mellékúton a 6-os út mellett.
7: De volt valami a táskádban, amivel felbosszantottad? Vagy volt?
10: Hát nem tudom, zöldség nem volt nálam.
6: Ez az, hogy ugye a kérdés, hogy répa volt-e nálad.
5: Figyelj, te viszonylag nagyot estél azért, ott mutatod a videóban, hogy a kezed is megsérül. Hogy vagy, vagy mi van?
10: Hát Védő felszerelés ez volt rajtam, és isok motoros kesztyű. A motoros kesztyű nagyon kellett, mert a kezemre estem, meg így az alkalomra. Hát nem tudom igazából, szerintem szerencsén is múlott, mert elég egy érdes aszfalt van, és nem tudom.
6: Aha, a roller, a roller meg van hibátlan?
10: Hát egy nagyon pici anyagi kár keletkezett benne, pár ezer forint, úgyhogy...
5: Ez a durván roller, amit így lehet állítani a sebességek közötti ilyen módokat, és elég ilyen 50-60-nal megy, ez az a típus?
10: Igen, igen. Hát pont azért nem is mentem annyira, itt már szürkület volt, csak ugye a kamera azt felvilágosítja az én éjszakai mód, ez ilyen 8:45 volt.
5: Aha, 8:45, igen, már látszik a lemenő nap, igen. Egyébként nagyon igen. Szép a felvétel. Nagyon szép ez a videó, de és ahogy repül a nyúl, és a levegőbe irányt vált, és ahogy megtámadja a kamerádat, és letarol, és a te értetlenséged utána...
10: Fel
5: se tudtam fogni. Ja, hogy ezzel csinálj valamit, vagy kikerüld, vagy lefékezz, ez egy teljesen egyet, hogy nem tudsz vele mit csinálni.
7: És azóta nem keresgélek téged a nyulak? Nincs ilyen, hogy ilyen fulárikusos csócsálással lesz az ablak alatt, vagy ilyesmi?
10: Néha az őzekkel összefogva állnak az út közepén, és így óvatosan szoktam azóta.
5: Igen. De itt mivel foglalkozol, mit csinálsz, hogy mit dolgozol?
10: Hát én munkagépeket kezelek.
5: Munkagépeket kezelsz. De milyen gyorsan tud így az ember híres lenni egy ilyen videóval, nem? Tehát így lettaroltad hétvégén a netet, TikTokon, mindenhol ott vagy most. Nagyon nagyot megy a levegőben irányt váltó nyúl, és a te káromkodásod, az nagyon durva.
7: De hát nagyon jó szponzorokat kívánunk neked, ilyen takarmány cégek szerintem amúgy kaphatóak most erre.
5: Igen, de vadásztársaságok takarmány, igen.
7: Mezőgazdasági, nem tudom, egyletek.
5: De jól láttuk, hogy túlélte a nyúl, tehát ő utána elrohant.
10: Ja, ő olyan gyorsan ment el, ahogy jött, semmi baja.
5: Semmi baja, ledöntőgédege, estél egy nagyot, és utána elvágtázott.
7: Még csak a nyugdíjas meg kellett rúgdosni a CBA előtt, úgyhogy időpontra ment.
5: Igen. Na, Anikám, jól van, vigyázz magadra, örülünk, hogy beszéltünk, a videódat nagyon szeretjük, nagyon szerethető. Ahogy te erre rácsodálkozol, az kifejezetten szórakoztató utána.
10: Hát köszi, hogy hívtatok is.
7: Kisebb és puhább állatokat kívánunk neked a jövőben.
5: Igen.
6: A
5: pulzussámot se, a nyúltámadáskor se most nem haladja meg a 35-öt. Ez tetszik. Dani egy visszafogott.
10: Nem vagyok ideges típus.
5: Nem vagy az. Ez látszik, ez egyébként hallatszik. Hallatszik is rajtad. Vigyázz magadra, Dani. Köszi, ciao.
10: Köszi.
5: Hello. Nem az az ideges típus.
6: Nem
7: kell. Ez bosszantotta fel a nyulat. Amúgy.
5: Igen,
6: tök
5: ezt
6: látta.
7: Nézd meg. Málékképít. Na most adok neki.
5: Igen. Dani nem egy ideges típus, nem?
6: Mit mondhatott a nyúl? Én arra vagyok kíváncsi.
5: Már a levegőben?
6: Igen, hogy azt tudjuk, hogy Dani mit mondott, ugye? Azt láttuk.
5: Igen.
6: Hogyha most lenne a nyúlnak is egy videókamerája, ott mit?
7: Egyszer annyit mondod, hogy huligán!
5: Igen. Tehát, hogy mi a nyúl narratívája?
6: Igen, mi a nyúl olvasata?
5: De ezt te tudtad, ilyen vidéket járó vidéken felnőtt ember, hogy ekkorát ugrik és irányt változtat a levegőben? Ez köztudott?
6: Nem. A repülés közben irányt változtató nyúl az egyedi eset. Vagy én legalábbis nem láttam még.
7: De aha, milyen hasizom munka volt ez, láttátok? Hogy azért nem ma kezdte.
6: Kicsit kapálózik, még rúg kettőt a levegőbe, és...
7: Nem az, hogy most van nekik a szezon, és akkor jönnek a kis nyulak, és védte a kis helyét.
5: Figyelj, én találkoztam őzzel autóval, teljesen reménytelen, hogy bármit csinálja. Mm. Tehát úgy ugrik ki eléd, ami nyilván motoron is nagyon félelmetes, de hogy amikor ezek az állatok megjelennek, teljesen reménytelen vagy, nem? Tehát, hogy úgy ugrik eléd, hogy mintha öngyilkos szándékkal jönne. Én ütöttem előzet, borzasztó élmény. Tönkre megy a kocsid, az pont terhes volt, kiesnek belőle a kicsik, tehát egy horror sztori. Igen.
7: Terhes volt a kocsim,
5: kiesnek belőle a sok
6: kismergák.
5: Kis nem is volt, mert Mitsubishi-n volt még 1000 évvel ezelőtt, 1.8 GTI, valahol ott Rétság környékén jöttünk egy diszkóba hajnalba, és kiugrik eléd az őz. Nem tudsz mit csinálni. Tehát leroncsolta a kocsinak az elejét, de terhes volt. És hát...
7: És mi lett a kis őzekkel?
5: Felálltak egy aktatáskával, rám néztek, rágyújtottak egy cigire, majd
6: elsőtáltak. Köszönjük, hogy hát, megszülettünk, Balázs.
7: De élve születtem a kis őzek, vagy nem?
5: Nem bonyolítottam le ott egy haszi császármetszést, elhihetett. Tehát, hogy nem. Hát vége volt mindennek, úgy, hogy van. Kocsival elütsz egy őzet, se a kocsit, se az őz nem nagyon éli túl. Nekem szétment az eleje, hűtőrács, elfolyt, hát nem egy jó érzés.
7: Valás népírtó vagy.
5: Igen? Már ez is?
6: Családos anyukát.
5: Soha nem volt még találkozásotok állattal?
6: Nem.
5: Kocsiban, motor, semmi?
6: Kocsival, de én őzet ütöttem el ugyanígy.
5: A szíved megszakad. Én még emlékszem arra is, hogy simogattam, tudod, és leizzadt. Tehát, hogy meleg...
7: A simogatástól?
5: Ne, hülye persze, az, hogy te vagy az, Balázs! Rohadj meg, szerettem a műsorodat! Nem volt...
7: Simogass egy kicsit még.
5: Igen, még egy kicsit. Ettől mindjárt magamhoz szérek. Hát most gondold el, hogy jössz 50 km/h-val, 1-1.5 tonna a kocsid, azzal eléd ugrik, Teljesen satszalom vagy, hogy csinálj bármit, nem is tudsz megállni.
7: Ez nagyon szomorú lehetett.
5: Hát ez szomorú, de hogy ez megtörténik vezetés közben, de hogy egy maradandó élmény.
6: Na, elvesztettük.
5: Neked soha semmi állat? Hát azért nagyon sokat jársz, vezetsz, mész.
7: Igen, én lassan megyek, úgy vagyok vele, hogy ne gyertek ki.
5: Nem is te vezetsz, várjál.
7: Ott maradjál! Innen ott marad, ahol van. És nem, az
5: van
7: én, most ahol én vezetek, volt egy időszak, hogy nem én vezettem, de legtöbbször én vezetek, és nem, engem még nem, bár még ez nem történt.
5: Nincs őzriasztó a kocsidon? Kicsi kis fütyülő elől, amit fölraksz, és ilyen, semmit nem ért.
6: Ér.
5: Én azután fölraktam, nem tudom, én nem ütöttem el többet.
7: De miért az őzriasztó, mint a Family Frostos kocsi?
5: Mi nyomod a dudát, igen. Nem, két ilyen kis műanyag töltsér, amit fölraksz a kocsid elől, és azt mondják, hogy egy fütyülő hangot ad, hogy bemegy rajta a szél. Lehet, hogy full kamu, és az a fütyülő hang az elriasztja őket. Vagy pont azért ugranak elé, nem tudom. Én azt egy ideig használtam a kocsimon, mert annyira lelkismert furdásom volt, hogy azt hittem, hogy az ér valamit. De rengeteg hallgató írja, hogy mókus csapott el, nyulat csapott el, ez borzasztó érzés, amikor így meghal egy állat.
7: És utána akkor ott hagyod, vagy megveled, amíg oda jön a őzmentő? Vagy...
5: Nem hív senkit, nem.
6: Ott hát, már nem jön őzmentő.
5: Ha kívod a vadásztárságot, még megbüntetnek, kiderül, hogy etetési terület volt, még rád vesznek 100.000 fontot, vagy 5.000 fontot, tehát az őzet nem tudod feltámasztani, tehát nagyon nem tudsz vele mit csinálni egyébként.
7: És akkor... Ez nagyon szorú, ez egész. Ez a legszorú dolog, az, hogy elmondtad, hogy kijöttek a kicsinyei.
5: Hát az nagyon szorú. Most nem kellett volna, hát most mit csinálja?
6: Kicsit túlszínezted, de...
5: Nem volt, tényleg, abszolút, ilyen mászban voltak egy ilyen burokban. Hát, de most mit, hát basszus, hát ez
7: létezik. Fel kell volna növeljed őket.
5: Mostantól.
7: Meglátod magad előtt. Őket, az anyós, és hazavinni, felnevelni.
5: Én vagyok az apukátok, gyertek, akkor most már igen. Igen.
7: Hát ez volt a személyes felelősséged ebben a szituációban.
5: Neked mi volt? Nyúl vagy ősz? Neked
6: szintén?
5: Te mit csináltál vele? Beraktad a csomagtartóba?
6: Na persze, haza, aztán irány a pörkölt. Kondér, viccelsz?
5: Ott hagyod az út szélén? Ott hagyod.
6: Egyébként nem, azt meséltem. Hát az óriási volt. Mentem az a Békés Csabára, ilyen rohadt nagy ködbe, egyszer csak elém ugrott, széttrancsíroztam, de így a fele, a hátsó fele még megmaradt, ebben nem voltak kicsik. És én ott álltam, néztem a kocsit, ugye én tovább mentem, az őz mögöttem esett le, és egyszer csak megállt egy fehér furgon, mondom, na végre valaki segít, a csávó kiszállt, kinyitotta a furgon ajtaját, bedobta az őzet, és elment.
5: És ott hagyott.
6: És ott álltam az összetört Szabolcs autóval, megye? Nem Békés, de az se jobb.
5: Elvitte
6: az őzet a csávó. De meg se kérdezte, hogy figyelj haver, jó vagy, kösz az őzet, semmi. Bevágta a kocsiba az őzet, és
7: de
6: elment
7: nem mordott
6: vele.
7: Még ilyen állat, és
5: nem. Elég szürális. Uram, segítenek, köszönöm, hogy megállt. Uram, mit csinál? Hol viszi az őzet? Uram, segítene, itt állok.
6: Az én őzem.
5: És bizony látás, és ott
6: hagy téged. Egy szó nélkül ment tovább.
5: De mennyire pofátlannak kell ezenni? Ott van egy összetört autó, ott van egy kétségbe esett ember, ott van egy halott állat. Megállsz, itt vagyok, segítek, berakod az őzet, becsukod az ajtót, és elmész.
6: Igen, ők jó tettek belőle.
5: Hogy azért ehhez azért így kell pofa, nem?
7: Anyjuk, hazafelé beugrottam a drive-thru-ba.
6: Azt adták.
7: Na gyere, akkor pucoljad.
5: Igen.
7: Hát nem tudom. Nekem egyszer olyan volt.
5: Madarat se semmit, soha.
7: Na, a madár előjött eszembe, hogy gimnáziumban otthon voltam, beteg voltam, és kinyitottam az erkély ajtót, de gondolom, csak felveszek egy pulcsit. Úgyhogy amíg vettem fel a pulcsit, addig egy óriás koppanás, mint egy focilabdát neki rúgtak volna az ablakomnak.
6: Egy gólya.
7: És képzeljétek el, hogy egy fácán benézte a házat, de sorházban laktunk, tehát egy egész sorházat nézett be, és teljes erővel neki repült az ablaknak, kitört a nyakát, és ott feküdt a teraszon, az erkélyemen.
6: Nem lehet, hogy meg
7: akar csúnyázni? Ha kinyitottam volna hamarabb, akkor az agyamba fúródott volna, csak mondom.
5: Igen, ez mi, hogy teregetsz a teraszon, és egyszer csak beléd fúródik egy fácán.
7: Igen.
5: Nagyon sokszor a madarak elnézik az üveget, mert nem látható felület nekik, ezért szoktak nyaralóban mindenhol egy kis madár alakot ki ragasztani az erkére, vagy az üvegre.
7: De ez egy 90-es akkor... évek ház, tehát itt nagyon kevés üvegfelület van, ez főleg tetőfelület van.
5: Drón volt, meg akartak ölni, valószínűleg. És mit csináltál vele, megetted?
7: Nem, ott álltam, szólt a nagyfatalomnak, mondom, figyelj, ez így izé, a nagyfatalomnak annyi mondott, finom lesz. Szerintem amúgy, valami baja volt, tehát én nem ettem volna meg, mert amúgy szerintem egészséges madár nem csinál ilyet.
5: De egy vidéki embernek tök természetes, hogyha elütsz egy állatot, fogja, berakja a kocsiba, elviszi, nem jelenti le, és megeszi, nem?
6: Hát azért nem jelented le, mert akkor te fizeted az őzet is.
5: Meg a büntit azzal, hogy megölted.
6: Igen, ki kell fizetned, hogyha kint volt ez a tábla, az őzugrós tábla. Hogyha ott üdöd el, akkor a vadásztársaság ugye főhívta a figyelmedet arra, hogy itt lehet állat.
7: De szerintem az úgy működik a valóságban, hogy kirakják az őzugrós táblát, ott állnak a vadászok az őzekkel a susnyásba, és akkor mondják, 3, 2, 1, 2,
5: 3, 2,
7: 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
5: Ugye az, hogyha etetési terület van, akkor ráadásul a te felelősséged. Tehát figyelned igen, kell, hogy milyen tábla van kint, hogy van kint, adminisztrálnod kell egy csomó dolgot. Tehát én megértem azt, aki ott áll egy széttört autónál, és még nem azzal bíbelődik, hogy most még vadásztárságot hívjon, hanem autómentőnek telefonál, hogy vigye haza az autóját, mert nem tud hazajutni. Mit látsz?
6: Nagyon jó felvetés van, ugye beszéltél a vadriasztóról, igen, ami egy ilyen kis sípocska, hogyha tolatsz gyorsan, akkor oda vonza a vadakat.
5: Egyébként így van, ezt kipróbáltuk, akkor hívja őket. Amikor tolattam, akkor őscsordák száguldottak utána. Igen. De nagyon sok hallgató írja, hogy volt hasonló találkozás állattal, azért ez tényleg nagyon megrázó. Lassan menjél. De nem az jó etetési, érzés.
7: Tehát engem az etetési szakasz.
5: Etetési mondtam. Területek vannak, igen, ott neked külön kell figyelni autósként.
7: Akkor, hogyha leúz az ablakod is egy maroknyi kukoricával, aki...
5: Igen, és közben valaki jön, aki átúrva meg elüti, miközben elteted az őzet, igen.
7: Azt mondják, az a legdurvább, hogy amikor elütöd az őzet, és még az őz rúg egyet, tudod, és akkor így mondta, a Dénes mesélte a sofőr, hogy neki az egyik haverának az arccsontja az illettropa.
5: Hogy bement a szélvédőn az őz.
7: De csak az egyik lába, és ezzel még rúgott egyet. És akkor, érted?
5: Igen, értem, ez megvan.
7: Egy arcba rúgta.
5: Hát a szarvas az nagyjából akkor, hogy az be is jön a szélvédődön. Mm-hmm. Tehát azért az ott egy 300 kilós állat megérkezik, azért az nem szórakoztató. Az kemény.
7: Hát nem tudom, azon gondolkodom, hogyha én ilyen helyzetbe kerülnék, hogy én azért megpróbálom beültetni az anyósülésre.
6: Hogy elviszed a kórházba?
7: Elviszem. Ne, gyere.
5: Igen,
7: gyere.
5: Most bekötlek.
7: Igen, nagyon most fontos a biztonság.
5: Igen. A gyerekek, kemény ez. Na jól van, jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra. Ha van valami friss, ami az úton történik, akkor azt dobjátok el nekünk. Ó, Pilis Csabán összeütközött egy személyautó és egy teherautó. Nagyon nagy a torlódás mindkét irányba, már most több kilométeres a sor. Köszönjük, hogy elküldtétek. Mi jövünk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
10: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványjal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
13: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosó permetet, rágsáló írtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
14: Ó, hát mit lát? Még.
13: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazdabolt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
15: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
16: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9, 11. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
17: A Zafír ékszerüzletben az ékszerek és órák mellett ajándéktárgyak, ezüstképkeretek, ezüstözött pezsgős poharak, esküvői kiegészítők és keresztelő emléktárgyak is kaphatók. Továbbá vállalunk elemcserét és óraszervizt minden típusú órához. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
18: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbe zárt érték.
19: Reklámot hallottak.
20: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Pályakarbantartás zajlik Mezőtúr és Szarvas között. Változik a menetrend. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren sincseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A sincserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. Valóságos mediterrán csoda költözött a mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a Szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Vasárnap reggel 6 órakor Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületének két helyszínén nyíltak meg a szavazókörök, ahol este 7 óráig adhatták le voksaikat a választópolgárok. Az időközi választást Nagyfölénnyel Deméné Ilonka Gabriella független jelölt, a Szabadjászok Tiszasziget támogatottja nyerte. A választás.hu adatai szerint a választópolgárok 21,42%-a, vagyis 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. Az időközi önkormányzati választáson Deméné Ilonka Gabriella 332 szavazatot kapott. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet, itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is. A létrejött országos vízügyi koordinációs központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északies szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
19: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. Hello. Itt ugye a vadgázolás kapcsán nagyon sok SMS, hogy ki mivel találkozott, ki mit ütött el, vannak szomorú történetek, tehát 400 kiló szarvas 80-nal az ölébe ült egy beszélgetésre, mellette ültem az anyós ülésen. Szóval, hogy vannak durva SMS-ek, beugrott a buszba, 10 éve volt, 21-es úton szarvas, szóval hát ez nem kellemes, ugye itt a nyúl kapcsán mindenki megosztott már hasonló történetet, hogy ki milyen állattal találkozott, meg ütött el, ez nem egy,
22: azt mondják, hogy
19: nem egy szerencsés történet.
22: Működik a stolbuci, hogyha fel van szikszalgozva az autó tetejére.
23: Igen, akkor
22: nem.
19: Buckolyom.
23: De puskával igen. Együtt kell, vagy puska nélkül is elég. Tehát minden maga buci jó. Elég.
22: Csak a buci.
19: Jó. Bucit fölrakod, akkor az működik.
22: Amúgy elmondanám nektek, hogy én nem jöttem könnyestes csoportból, és elég durva dolgot történnek.
19: Jó, de azt majd hozzad.
22: Jó,
19: tehát a nyestes csoportban elszabadul. Igen, igen. Ez komoly zene volt, imádom. Üdv Dani, gyerünk Oti, végre egy Oti, bocs, nem ide. Jó jött volna egy Oti gyerekek, most akkor az a zenélünk, akkor az a baj, hogy túl keveset beszélünk. Ha nincs Oti, akkor meg mi nincs Oti, akkor meg miért beszélünk.
23: Nem mindegy, tudom ezt már követni. Zenélsz, mert ha Oti zenélné, annak örülnének, de nem Otinak nem örülnek.
19: Nem tudjuk ezt már lekövetni, nem tudunk jót tenni. Na, viszont, ami frissen történt, hogy krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkantak. A budapesti fegyház és börtön területén, gyerekek. Ez egy őr találta meg, és kiderült, hogy a foglalkoztatási felügyelő egy biztonsági ellenőrzés során sétálgatott az udvaron, ahogy krumpliba rejtették a mobiltelefonokat, és ezeket dobták be egy budapesti fegyház területére. Mennyire szellemesek már a kint lévő rokonok? Hát mi történik, kérem szépen? Fogták a krumplit, félbevágták, belerakták ezeket a kicsi mobiltelefonokat, összeragasztották valahogy a krumplit, és átdobálták a büntetés végrehajtási intézet másik oldalába, hogy ott egyébként az őrök helyett, akik bent vannak, szedegessék össze, és legyen mobiltelefonjuk. Mi történik ott? Lehet ilyet csinálni?
23: Hát nem lehet, de legalább hogy próbálkoznak.
19: Hogy krumpliba dobálod? 10 darabot rejtettek el krumpliba, és ezeket átdobálva a séta közben akarták összeszedetni a rabokkal. Ez most történt a napokban Magyarországon.
23: Két kérdésem van. Egyrészt a rab honnan tudja, hogy mikor jön a krumpli?
19: Ez valószínűleg meg van beszélve előre.
23: De hogy beszéled meg? Hát nincs telefonja.
19: Na de el tudod mondani, hogy minden nap 10 és 11 között sétálunk.
23: Ja.
19: Tehát valószínűleg a séta közben próbálták nekik ezeket bedobálni. Mi a másik kérdés? Ezt megválaszoltam.
23: Köszönöm, hogy a krumplit összeragasztják.
19: Vagy összekötözik.
22: Jó, segítek.
23: A körbe van macagolva.
19: Körbe van macagolva a krumpli, amiben benne van a mobiltelefon.
22: Szerintem ragasztják amúgy. Én a hétvégémet most nagyon sok ragasztózással töltöttem, mert jó kedvem is van amúgy ma. És a lényeg, hogy van ez a gorilla típusú ragasztó, ami bármilyen feletet meg tud ragasztani, és szerintem azzal bekenték. Ez az én tippem.
19: Hogy összeragasztották a krumplit.
22: Igen,
19: a
22: ki kell szárítani a krumplit, mert ugye a krumpli egy darabig levedzik, és akkor, hogy nem tud megragasztani, mert mindig el fogja engedni a ragasztót, aha, ugye, mert hogy annak a keményítő kicsapódás miatt így van. Úgyhogy szerintem azt, hogy felületkezelni kellett a krumplit előtte.
23: És a krumpli az védelmi célt szolgál, hogy ne törjön össze, vagy pedig álcázásit? Vagy
19: nem. Álcázásit. Ez álcázásit.
23: Mert mondjuk az udvaron heverő krumpli nem lesz gyanús az őrnek? Vagy mi volt a te?
19: Krumplit? Nem tudom, kijött a menzáról, akkor
22: ennyi most idővel a választások után krumpli.
19: De mennyi mindenre jó a krumpli? Ugye? Most nézd meg. Hát azt gondolod, hogy ezzel csak választás lehet befolyásolni vagy nyerni? Nem, ezzel mobiltelefonokat lehet becsempészni. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálják be a börtön területére. Olvasom a büntetés végrehajtás országos parancsnokának sajtóközleményében. Voltak már másfajta zöldségek is, most a friss szállítmánnyal 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő az összekötött burgonyából. Ez zseniális beszélgetés lehet, Lajos. Hánykor sétáltok? 10 és 11 között. Jó, dobjuk a krumplit, szed össze, és azt látod, hogy valaki áll a börtön egyik oldalán, dobálja a krumplit, a másik oldalon megpróbálják összeszedni. Teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
22: De lehet, hogy nem jól egyeztettek az egész projektről. Lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, a krumpliban hozd be nekem a telefont. És akkor
19: igen, de nem a bedobásra számított?
22: Hanem arra, hogy valaki ugye bevisz neki egy kis, mit tudom én, hazait. Talán rakott krumplit, és akkor
19: ebben ezek milyen pici mobiltelefonok, hogy beleférnek egy krumpliba?
22: Ezek ilyen mini. Milyen a krumplik?
19: Vagy mekkora krumplik ezek? Amik megmaradtak.
23: Ha eltalálsz vele egy elítéltet, az ott marad.
22: Önnek bejövő hívása.
23: Hát ez ilyen picik, pár centi az egész.
19: Maga semmire, a telefon, ez egy kis telefon.
23: Nem jó, mondjuk azt olvasom, hogy SIM-kártya nem volt benne.
19: Nem volt SIM-kártya, nélküli volt.
22: Aztán bedobták előzőleg egy paradicsomban. Ez már benn volt.
19: Igen. Úgy buktak le, hogy előtte nagy mennyiségű krumpli ragasztót vásároltak az Obiban. Tehát félbevágod, berakod, megragasztod, és összekötözöd, és azt átdobod a másik oldalra.
22: De mondom, hogy aggódom a ragasztás miatt, mert szerintem amúgy ilyen élő dolgot, mint egy krumpli, nehéz megragasztani.
19: Hogy nem tudod össze. Nem, ezeket kötözték
23: kötözve
19: egyébként.
23: Kötözve volt, igen. Össze volt madzagolva.
19: Fogta a madzagot, körbe kötözte a krumplit, és átdobta a másik oldalra.
22: Akkor én nem így csináltam volna. Én azt csináltam volna, hogy fűcsomót kötöttem volna rá, átlátszó madzaggal, hogy fűcsomónak tűnjön.
19: Mint egy ilyen kis simi labdát, egy ilyen jójót. Ja, hogy még te el is rejtenéd. Hát ahogy nem... a lebetonozott teraszon, ahol sétálnak, ott néhány fűcsomót, hogy hirtelen ott kinőtt a beton közül.
22: Hát a krumplihoz képest a fűcsomó az egy erőrelépés lenne stratégiai szempontból.
19: Teljesen
22: de egyébként. Ha más, akkor, hát ugye betonnak tűnő hungarocelt, lefesteni beton és
23: jó,
22: abban.
23: Jó
19: és azt dobnád át a másik oldalon.
22: Igen, igen. Hungarocelt, ugye kimáljad a közepét, összeézéled, és akkor kívülről megfested egy kicsit, és akkor azt fog tűnni, mint hogy egy darab beton.
19: De milyen szürreális lehet látni ott a rokonságot, akik állnak a kerítésnél, és dobálják át a krumplit. A másik oldalon meg egy ilyen csíkos ruhás, abruhás ember próbálja a krumplit összeszedni. Teljesen lehetetlen helyzet.
22: Plusz az milyen rokonság ez, aki nem vállal kis felelősséget? Tehát miért nem tudták ugye kell ánuszba bevinni neki?
19: De egyébként nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Mindjárt megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőt, hogy hogyan, dr. Rágó Zoltán. Hello, Zoli, jó reggel, ciao.
3: Szép jó reggel, sziasztok.
19: Hello. Ez a krumplis trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most? Vagy ez egy régi próbálkozás, hogy krumpliba tesznek bele telefon?
3: Hát megmondom, szintén a krumpli az engem is meglepett, mert hogy ez elég életszerűtlen. Egy börtön udvarán szabadon heverő krumplik, hát ez nem annyira gyakori. Ez a maga a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé.
19: Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők sétálnak kint, valaki meg a másik oldalról a séta közben dobált át a krumplit?
3: Nem, ez így elég filmes. Ugye a sétódorok azok védettebb helyen vannak elhelyezve, természetesen börtönön belül. Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
19: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplig érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
3: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban, vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni. Kevesebb a feltűnés.
22: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
23: Betobják.
3: Így igaz, az igazság, hogy előbb már Eszter elszpoilerezted, amit mondani akartam, mert hogy a extrém példákat akartam kiszedni itt a téglával meg a betonnal, és a döglött galamb lett volna a harmadik. Valóban történt már olyan itt a büntetésvégrehajtás történetében, hogy döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
19: Zseniális.
3: Néves munka volt.
19: Egyébként ez zseni, tehát kiszedi a galamb beléd, preparálja a galambot, bevarja a telefon, és átdobja a kerítés másik oldalát. Hígy, repül egy döglött galamb, és benne van a telefon.
3: Így igaz, ez azért kell gusztus, de kitartás is.
22: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
3: Igen, egész konkrét példát tudok mondani, ez ugye nem annyira friss, egy pár évvel ezelőtti, egy téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zárt szelvényt, egy nagyobb méretű zárt szelvényből vágták le a téglaméretű darabot, egyik fedét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicszerűséggel megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla intézet területén. Tök jól mutatott.
19: És a SIM-kártyát hogy teszik bele, mert hogy ezeket SIM-kártya nélkül küldik? A SIM-kártya bejut máshogy?
3: Igen, tehát a SIM-kártyának az a probléma, hogy kis méret, nagyon kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthattatok tegnap. A SIM-kártya ugye az jóval kisebb filmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető. Ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a SIM-kártyát.
19: Aha, de jó. Tehát beküldi a levelet, ráteszi a bélyeget, és ott van alatta a SIM-kártya. Azt a mindenit. Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
3: Természetesen ez is előfordult. Hát a műkutyakaki, az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézette, tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
22: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra, az mindenkinek a kedvence.
19: Igen, tehát azért ez ügyesen megoldják.
23: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
3: Hát nem, ugye az a baj, hogy standardizáltak ugye a telefontöltők azért, nagyon sok verzió nincsen. Ezek a kis telefonok, ezek egy szabvány szerint vannak. Most én meg nem mondom, micro USB töltőnek hívják talán ezt, vagy mini USB. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezett a fogvatartót, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a Bézsi biztosít a számára.
19: Itt kérdezi valaki, hogy mit akar a telefonnal, parkolást indítani? Hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
3: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban, a saját pénze terhére természetesen. Hát ez logikusan ellenőrzött hívás, tehát nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor ez neki célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőjárásának a befolyásolása, vagy mondjuk az ilyen telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
23: Üzleti ügyek intézése.
19: Kisebb-nagyobb sertelések, igen.
22: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetésbe, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
19: Igen, hagyjuk ezt a témát.
22: Passzív vagy Lajos, tudod, de megbeszéltük ezt. Most csak a saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
3: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, tehát itt hogyha visszajönnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
19: Van olyan, amikor megnő a bedobott telefonok száma, vagy vannak, nem tudom, kiemelt események, amikor fontosabb telefonálni, vagy amikor érzitek, hogy még több trükközés van?
3: Hát egy jó telefonálós műsor az biztos megrendíteni, de nem.
22: Szilveszter az SMS-ek.
19: Szilveszter, mint a ünnepek, nem tudom, tehát vannak kiemelt időszakok?
3: Igen, igen, tehát azért azok az ünnepek, amik azért érzelmileg megrendítik a fogvatartottakat, tehát akár egy ilyen karácsony, szilveszter, akár egy húsvét is, ezek azért mutatják azt, hogy itt akkor megpörögnek a bejutatási kísérletek.
22: És élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macska hasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
3: Na, ez megint egy spoiler történet, de Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
19: ne
3: már láttunk.
19: Csináld!
22: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
19: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
3: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött. Meg
19: hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
3: Egy szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
19: És benn volt a kis gazdája, ő berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
22: És milyen boldog lehetett a galamb, hogy nem a seggébe dugták fel.
19: Mondta, hogy add a hátizsákot, kis gazdám, inkább a hátizsákot, hiszen csak a seggembe megint ne dugjatok kapszulákat, mert múltkor is felszívódott. De ott mi lehetett a terv, érted? Postagalamb, ami megtalálja bent a gazdáját, és tudja, hova kell repülni, nem is értem.
3: Ezt nem tudom én sem pontosan értelmezni, hiszen igen, ő hazatalálni tud. Azt meg nem valószínű, hogy a
23: nevelték fel
3: nevelték volna.
23: Ja. Igen. Mi volt a legfurcsább dolog, amit így próbáltak bejutatni, amire még te is azt mondod, hogy az bátor?
3: Hát a telefonoknak... Nem, ilyen azért nem volt. Ugye a nagy keletje természetesen a telefonoknak van, ennek a különböző kiegészítőinek. Talán a legextrább az, illetve a maga rejtési mód volt miatt nagyon extra, tehát amikor egy fém lakatot preparáltak, és ebben okos órát csempésztek be, ami természetesen ugyanúgy telefonként működött volna. Most ez egy tendencia volt egy időben, most megint egyébként kezd ez elterjedni. Ilyen számzáros lakatot kibeleznek, vagy éppen a klasszikus kulcsos lakatot is ebben, de itt sem a tárgy maga az izgalmas, hanem inkább a rejtés, mert abban azért elég ötletesek a fogvatartottak.
19: Jó, egyelőre nálam a hátizsákos galambezet. Tehát ezt nem tudod überelni, hogy egy gubbat szemű kis hátizsákos galambezet. Itt vagyok vizsgatán, itt vagyok, hozom a tudtok.
22: Új ötletem van, teljesen. És mi van akkor, hogy szerzel egy királypitont, és arra teszel rá, rácelluszod a hátára, érted? És bedobod a kígyót, érted? Az alapból szerintem, hogy elterelni a figyelmüket, meg...
19: Igen, az se rossz megoldás.
3: Igen, ahhoz kevésbé mernek hozzá nyúlni a kollégek, ebbe biztos ők a galambot nem kihívást.
19: Igen. Éjszakai razzia az mit jelent nálatok, vagy az hogy kell elképzelni?
3: Hát az éjszakai razzia az annyit jelent, hogy ugye biztonsági vizsgálatot tartanak zárkát érintően, zárkanyítás, fogadatott a kisorakoztatása, és akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az által használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag kihasználva ezt a helyzeti előnyt, még a fogvatartottakat, ha a kollégáim még meg is interjúolják közben, akkor elég nagy esélye, amit találathoz is vezet.
22: Ezt szokták csinálni gólyatáborokban is.
19: Igen, hirtelen rajtaütésszerű razzia a körletben.
3: Hát itt előtte nincsen gitározás általában, de...

0: aki segíti, még bedobja a galambot. A fogvatartott meg, hogyha ez a tárcshoz hozzájut, akkor ez neki fegyelmi eljárás jelent, ami adott esetben még egy magánelzárásra is végződhet, vagy akár vissza is sorolhatják a kategóriájában, tehát ezért ez elég jelentős következmény az ő tekintetében.
1: De a hátizsákot visszakapja a galamb?
0: A galamb mindenképpen.
2: Zseniális. Hát zsákos galamb azon mindent visz. Azt kérdezik, hogy miért nincs a börtönben egy jelzavaró, hogy ne tudjanak telefonálni? Nem lenne egyszerűbb, és akkor bárki bármi bejutat, nem tud kimenőhívást indítani.
0: A büntetés végrehajtás több olyan eszköz használ, ami szintén GSM alapon kommunikál, ami a biztonságos működtetésnek a feltétele, és ezért teljesen zavarni nem lehet. Most nem árulok el vele titkot, azért van olyan speciális eszközünk, ami már ezeknek a működő telefonoknak a célirányos keresését tudja segíteni. Aktívan használjuk is.
2: Hát meg az őrök is kell, hogy tiktokozzanak azért kicsit közben, nem? megőrülnek az unalomtól valószínűleg.
1: Megöli az algoritmus.
2: Igen, nem működik az algoritmus. Hú, azért az is egy kemény meró lehet, basszus, egy ilyen büntetés végrehajtási intézetben őrnek lenni. Szóval azért az azt a mindenségét.
0: Hát kihívásokkal teli változatos munka, és akkor már áru kapcsolásra, hogy mondjam, hogy gyere a hűvösre.hu oldalon elég részletes információkat is rakunk.
2: Gyere el a hűvösre.
0: Gyere a hűvösre.hu.
2: Gyere a hűvösre, és itt mit tudunk megnézni, vagy itt mi van?
0: Itt a BV munkájáról vannak felrakva anyagok, illetve természetesen ez egy toborzó oldal, és ha esetleg valakinek felkeltett a figyelmét, akkor ez azt gondolom, hogy minden információval el tudja látni, hogy hogyan lehetne tetrekész bévés.
1: Figyelj, és tényleg hűvös van bennem úgy?
0: Nyáron kevésbé.
1: Na hát ez a legdurább, hogy nyáron meg meleg van.
2: Igen, miközben bemész a hűvösre. És akkor itt kerestek ti munkaerőt, aki vagy érettségivel, vagy nem tudom, más végzettséggel, de hogy jöjjön hozzátok dolgozni, mert hogy gondolom emberhiány van nálatok is.
0: Hát mindig elkér a munkáskéz, ez így van.
1: És van olyan, hogy kialakul érzelmi kötődés egy rabba, mert nem szívesen engedett ki, mert úgy megszeretted?
0: Hát, nem, ez kizárt.
2: Igen, Lajos, nagyon szeretlek téged, nagyon szimpatikus, hogy leültél egy 16 éven, de maradj már benne még egy 8-as, mert úgy fog hiányozni.
1: Lajos, hát te elvész, én is elmegyek, ez nem jó.
2: Zoli, nagyon szépen köszönjük, teljesen szürális ez a hír, amit olvastunk, ezért hívtunk. Köszi neked nagyon, jó munkát. Köszönjük dr. Vágó Zoltán felderítési főosztályvezetőnek a BVOP-től. A hátizsákos galamb, gyerekek, nem mondjátok, hogy nem zseniális.
3: Átküldték a képet.
2: Igen, de ott valami szondázik a galamb, tehát ott csak annyi, hogy fölmegy, repül, és a szonda, ami a hátára van szerelve, az bemér valami levegőben valami mérget. Én ezt olvastam, hogy ez egy másfajta hátizsákos galamb. De itt mondnál meg, hogy hogy ment volna a galamb a gazdájához. Fölküldöd a galambot hátizsákkal, de a másik oldalon hogy szállítja
3: hát
2: a hátizsák tartalmát.
3: A gazdát, én úgy képzelem, és akkor szólsz neki, hogy gyere ide.
1: Igen, úgy képzelem, hogy a gazda, hogy a galambnak van ilyen saját nyelve a gazdája, van ilyen kis tájszólása.
2: Hey! Jövök már!
1: Doci! Doci! Hey! Nagyon élem, nagyon, és amúgy erre kéne szakosodni, ez egy szolgáltatás, ezt ki kell dolgozzuk, srácok.
2: Igen, de megnéztem ezt a gyere hűvösre, figyelj, rabulejtünk, nagyon szellemes kis, ez teljes fizetés már a képzés alatt, mindenfajta leírás, úgyhogy érdemes.
1: Mindenhol sokszor elmondják, hogy nem kell hozzá érettségi. Tehát minden mondom, hogy bele van ír a zárójelben, hogy fegyveres őr lehetsz, nem kell hozzá érettségi.
2: Igen, gyere, lövöldöz kedvedre. Na jövünk mindjárt, 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
7: Hogy darabolom neked a zenéket?
8: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
7: Na, Eszter, itt fog meg szori!
8: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Tudtad, hogy az adód 1%

0: egy család életét változtathatja meg. Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
8: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám. Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
9: Ha sokszor vagy fáradt és dekoncentrált, magas a vérnyomásod, változókori tünetekkel, cukorbetegséggel, esetleg inzulinrezisztenciával küzdesz, kibillent a hormonháztartásod. Megoldást nyújthat az alternatív pajzsmirigy terápia Tiszafüreden, az Örvényi út 82 alatt. Ha kérdésed van, vagy időpontot kérnél, hívd a 0630 645 11 29-es telefonszámot.
10: Bővebb infókért böngész a pajzsmirigyinfo.hu oldalon.
11: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszvapihenőpark és kikötő, Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
12: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
13: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
14: Reklámot hallottak.
15: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Spanyolországból érkezett a több száz éves olajfa Mezőtúr szívébe. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Valóságos mediterrán csoda költözött a mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren sincseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A sincserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egésznapos iskola találkozóval ünnepelték meg a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium fennállásának 4 évtizedes évfordulóját. A Széchenyi Gimi az egykori és jelenlegi iskola vezetésével, tantestületével és diákjaival együtt ünnepelték meg a születésnapot különböző szórakoztató programok révén. Részletek a szoljon.hu cikkében. Fontos változás érkezik a szépkártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban. Jó, ha tudják, a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szépkártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év május végéig elkölteni. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északies szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázzsal, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: 3:09 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, ma nem fér bele zene. Van mit beszélni, gyerekek, le kell dolgoznunk itt előre, meg utólag, meg össze-vissza, mindent. Úgyhogy nem beszél, most nincs idő zenélni. Kaptunk egy nagyon érdekes, illetve ezt talált pontosabban egy érdekes bejegyzést egy Facebook oldalon, aminek van egy előzménye is, nem tudom, melyikkel kezdjük, a mostani bejegyzéssel, vagy az előzménnyel, mert a Laci megtalált ennek az előzményét is, de hogy akkor nézzük a mostanit, aztán megnézzük majd az előző bejegyzést is. Egy szolárium keresi a furcsa módon a szoláriumot használó alanyait. Mit csinálnak szerintetek? Jó, mondjuk ezt te tudod, mert hogy te raktad be a bejegyzést. Mit csinálnak szerinted, Feri, a szoláriummal
2: először
1: úgy?
2: Mindenek szeretném megköszönni az embereknek, akik támogatják az algoritmusomat, hogy ezek mindig az utamba kerülnek. Tehát igen. Felfogadatlan.
1: Igen, bármilyen van, azt küldjetek Eszternek. Eszter ezeket behozza. Fura Facebook bejegyzés, különböző posztok, kicsi lokális helyen történő olyan hírek, ami az adott közösséget érinti, de nem biztos, hogy eljutna hozzánk. Van egy szolárium, és ez a szolárium felháborodott valamin, mert csinálnak valamit az emberek a szoláriumban, amiből most már elege lett a szoláriumnak, és posztolt egyet ez a szolárium, hogy előbb-utóbb elkapunk, ne csinál többet, tudjuk, hogy csinálod, de most már álljatok le ezzel. Állj le, vagy álljatok le ezzel. Mit csinálnak a szoláriumban szerinted?
3: Lopják a csöveket.
1: Kiszerelik a csövet, igen, arra gondolsz? Igen. Nem szerelik ki a csövet, nem nyúlnak a szoláriumhoz. A szoláriumot rendeltetésszerűen használják.
2: Szeretném elmondani.
1: Kezdesz jó nyomon lenni.
2: Kezdesz jó nyomon lenni, hogy alapvetően abból kell indulnunk, hogy minden olyan lehetőség, ahol az emberek közterületen magukra maradhatnak. Tehát egyedül vannak, és nem látják, amit csinálnak. Az magában hordozza veszélyt annak, hogy olyat fognak csinálni, amit nem akarsz, hogy csináljanak.
1: Igen, de nekik ez nagyon jó, és sűrűn csinálják, sőt addiktív, rákattannak, és ez a szolárium most már arról panaszkodik, hogy nagyon sokszor csinálják, felháborodottan azt mondja, hogy itt már perrel és egyéb dolgokkal fenyeget. Mindjárt felolvasom, mit ír a szolárium tulajdonosa. Mit csinálnak szerinted? Nem csövet lopnak.
3: Csinálod.
1: Egyedül vannak, tehát nem, közösen nem szexelnek.
3: Nem szexelnek. Dohányoznak. Nem.
1: Dohányoznak a szolárium. Mit csinálsz a szoláriumban, amikor mesztelen vagy?
3: Ó. Oh. Ha.
1: De nem.
3: Ja, nem kényezteted, nem kényezteted magad. Nem önszeret, mások az, nem, az se.
1: A szoláriumban miért érez mindenki ellenállhatatlan vágyatékben, hogy önszeresse magát, Eszter?
3: Hát mert ott magadra...
2: Én nem tudom, én soha értem, hogy nem volt a szoláriumban.
1: Hogy van ez? Tud nekünk inkább segíteni?
2: Én azt tudom elmondani, hogy nagyon szeretem, van a Gemstone nevű sorozat, és abban volt az, hogy csináltak imádkozó fülkéket embereknek, hogy bárhol vagy, be tudsz zárkózni, és imádkozz benne, és az első héten átalakult az egész egy nagy maszturbáló fülkévé.
1: Mindenki gyászolt a szolárium.
2: Benne, igen.
1: Igen. Szóval, itt is ez a tip, hogy ez történik, de nem ez történik, illetve ez nem baj a szolárium tulajdonosa szerint. Ez nem baj.
3: Csinálhatod.
2: Ezt csinálhatod? Nem, nem ezt is leírják, ezt csinálhatod?
1: Igen, figyeld, mondom akkor, hogy mi történik. Te pisi kobold. Figyeld. A megnövekedett számú kukába pisilések miatt hajtóvadászatot indítottam ellened. Amikor elkapunk, mert le fogsz bukni, teszek róla, arccal teszem ki a kameraképed a Szoli Facebook oldalára, megszigyenítésképpen egyúttal rongálás miatt feljelentést is kapsz. A személyiségi jogaidat leszarom, ha beperelsz, örömmel fizetem a kártérítést, és egy egész város megtudja, mekkora kretén barom vagy. 50 000 forint nyomravezető díjat ajánlok fel annak, aki által sikerült, minden kétséget kizáróan megtalálunk, a tettest vagy a tetteseket. Pisi kobolt körözés alatt.
3: Oda pössentem.
1: A kukába, az emberek a szoláriumba. Érted, hogy mennyire durva? Tehát, hogy egy gyönyörű helyen vagy, tiszta, piperecúcok kirakva, kéztörlő, fertőtlenítőszer, szoláriumozni mész be, barrumézz be, fogja a pisi kobolt és belepisil a kukába. Ez egy automata szolárium egyébként, itt nincs senki.
2: Hát, nincs az, de nem mosdó kell, van vajon? Ezt kéne kiderítenünk, hogy van-e mosdó, vagy pedig nincs más opció. Hanem az, hogy beülsz, és lehet, hogy egy ilyen folyamat, én nem vagyok szolizós, de hogy aki befekszik, hogy fújja a levegőt, megy a nap, és akkor csak azt hiszed, hogy ez olyan, mint egy barna hang, vagy egy piros, vagy valamilyen színű hang, hogy tudod.
1: Na, de tehát azért mész el oda, mert nincsen senki. Tehát, hogy nincs WC. És az akkor belepisílsz a kukába?
2: Hogy egy ilyen Balázs típusú férfiról beszélünk.
1: Nem, azért mindent nem viszek el a hátamon.
3: Csomó mindent csinál, de ezt nem.
2: Aki ugye az őz holokauszt után, azután még ez is. Szóval, hogy igen, hogy lehet, hogy ez ilyen kényelmi dolog, vagy pedig van benne valami kis ilyen, tudod, hogy ez ilyen izgalmas?
1: De várjál, nem, mert ennek van egy előzménye, ennek egy másik bejegyzés. Ugyanaz a szolárium, ugyanaz a tulajdonos. ne pisíjetek, és ne kakíjatok a kukába. Oh. A bános tököm ki van már ezzel a problémával. Erre a célra ott a WC, 200 forintosan működik. Nagyon szívesen váltunk nektek a szalomban, vagy a környező üzletekben. Ha még ez sem megy, pofás bokor az üzlet előtt. Nagyon szépen kérünk benneteket, hogy ne pisíjetek a kukába.
3: Tehát van WC-jük.
1: Van WC a szoláriumban.
3: Csak 200 forintért.
1: Igen. Na. Van kamera, a következő Húgyos Jóskát és Saros Júlcsát kiteszem az oldalra arccal együtt, hogy mindenki tudja óváron, aki benneteket meglát, hogy mekkora igénytelen tirpák parasztok vagytok. Tehát ez zajlik már a szolgálatban.
2: Kikérem magamnak.
1: Aztán jöhet a feljelentés, örömmel járok majd bíróságra. Aki nem érintett, ha bármi rendellenességet tapasztal, kérjük jelezze, a nyomra vezetőnek ajándék jár. A problémás leginkább a hármas és a kettes kabin érintett a problémán. A hármas magasan viszi a statisztikát. Segítsetek, ez a Soli rendelt tetiszerű használatát mindenki tartsa be. Tehát nem csak belepisilnek a kukába. Ennél durvább történik, durvább dolog is történik az óvári szoláriumban. Azért ahhoz mennyire egyszerűnek kell lenni.
2: A szolárfantom.
1: A szolárfantom bejár egy mosómagyaróvári szoláriumba. Ott egy kuka. A pisi is durva. De azért az megvan, hogy fölé pipiskedsz a kukának? Azért az megvan, hogy szolizol egy jót, hogy szép legyél, hogy barna legyél, hogy guszusos legyél, de ugyanakkor belegítelsz a kukába? Mi van? Mi történik?
3: Megindul a szoláriumozás alatt a pisi, tehát hogy termelődik a fénytől.
2: Ez az én kérdésem, és a másik pedig az, hogy nem rettegtek attól, hogy aki lefotóz téged, vagy ott gubbasztasz, mint
3: egy bírára. Hát zárta oda, nem tudod, nem fotóz be.
1: De kamera van, nem? Nem vagy lehet. Az, nem lehet?
3: Hát ott levetkőzöl.
1: Ja, tényleg, várja, ott az nincs. Ugye, azért nem tudja felvenni, hogy ki
3: az. A szoláriumba, a recepció, ott fizetsz, megmondják, hogy a hármas szabad, bemész, magadra csukod, és ott már nincs senki.
2: Nem, megvan a megoldás. Na. Azt kell, hogy mérlegelni kell belépéskor. Aki könnyebben jön, kivétel bement.
1: Igen, akkor ő volt. Igen.
2: Akkor az ő volt.
1: Álljon igaz. Mérlegre. 200 forint a WC, az plusz egy perc a szoliba. Üljék vagytok? Hát nem gondoljátok, hogy befizetem.
2: Amúgy ki használ még szoláriumot?
1: Szerintem nagyon sokan járnak még szoláriumba. Nem szoktál szolizni?
2: Azt mondom, hogy Lakatos Laci jár rendszeresen.
1: Mondjuk ez, erre most tudnék mondani három dolgot.
2: Esküszöm nektek.
1: A lakatos...
2: Próbálj le teszem a türelmelet, Balázs. A lakatos Laci rendszeresen szolári, mert szégyeli magát, ha kifakul.
1: De már milyen
3: szolári? Nem tud kifakulni.
2: Sőt, ha jól tudom, még Denis is jár. Na, mindjárt ki fogom kérdezni tőlük, igen.
1: A Denis meg a szoláriumban. Ne csinálj!
2: Mindjárt fogom kérdezni tőlük, igen.
1: Minek járnának szoláriumban? Denis minek jár szoláriumban? Tehát, hogy...
2: Szebb legyen.
1: Hogy miért az még pirít rajta egyet?
2: Egy kis tónusfokozás, nem tudom.
1: Igen. Óváron éltem sokáig, szomorú, hogy ezzel a hírrel felkerültünk a radarotokra. Gyerekek, ez egy valós probléma az óvári szoláriumban, de hogy nem csak szerintem, ez nem csak az óvári szoláriumot érinti. Tehát írjanak tulajdonosok, ott dolgozók, hogy mi történik még egy szoláriumban. Szerintem a lehető legigénytelenebb dolgok történnek.
2: Feri, nem is tudtam, hogy a kertetekben van egy szolárium.
3: Igen. Hát ugye melyik a jobb, szoláriumban, a izébe kukába szarni, vagy a hátunk mellé? Melyik a jobb? Na?
1: Igen. Aj. Tehát itt arról van szó, hogy kifizetek...
2: Úristen, bocsáss meg, de Feri, megnézted amúgy azt a szart, hogy nincs benne egy mobiltelefon.
3: Meg, hát tudtam.
1: Igen. Mondjátok meg nekem, ha valaki kifizet 600-800 forintot egy szoláriumra, 1000 forintot, 5 perc, 200 forint percenként, 1000 forint, az mi az Isten sajnál még 200 forinton? Ez miről szól? Az anyagiasságról, az igénytelenségről, az ingerről, hogy nem látja senki, megteltem. Tehát mi a lélektana szerintem a szoláriumban a kukába szarásnak?
2: Ez egy adóvisszatérítés.
1: Bosszú?
2: Hát vagy pedig olyasmi, hogy tudod, hogy nem érzed azt, hogy eleget kaptál pénzedért, és akkor...
1: De várj, de a kettő együtt kizár egymást. Szoláriumban azok mennek, akik azért úgy jól néznek ki, adnak a külsőre, bekenik magukat. Tehát, hogy igényesebb vagy, ha szoláriumban jársz. Ez hülyeség?
2: Hát nem tudom, szerintem pont az van, hogy aki szoláriumban jár, az ugye az direkt számon kívül hagyja, hogy káros, és hogy nagyon rosszat tesz a bőrének.
1: Tehát igénytelen. Inkább
2: azt mondanám, hogy tájékozatlan ezt a szót a
1: tehát buta.
2: Ezt nem én mondtam, ezt a Sebestyén Balázs mondta. 848, 519.
1: Tehát akkor ott vagy a szoláriumban, szép vagy, de buta, és oda szarsz a kukába.
2: Igen, ez ugye, ilyen mi ez? Ez vicce, ez nem? Azért beleteszek valamit, ne gyere.
1: De a szoláriumban nem pont az jár, aki egy kicsit jobban odafigyel a külsőre, egy kicsit igényesebb, egy kicsit áldoz magára. Igen,
2: nincs összefüggésben, tehát ugyan. Nem az MTA professzorok szoktak járni azért a szoláriumban, nem? Tehát, hogy...
1: Ja, tehát értem, tehát, hogy ne keresek párhuzamot, hogy odafigyelek a külsőmre, letörlőkendőzöm, de közben használom a kukát. Előtte vagy utána kuporodok a kukára?
3: Szerintem utána, hogy végeztél a szolival.
1: Mert hogy a meleg beindítja a bélműködést?
3: Igen, meg ott a fény, a jó ilyen műnapfény.
2: Ebben a rohanó világban ugye egészen nem tudsz magadra figyelni, de akkor befeksz a szoláriumban, lesz egy ilyen egy mindfulness pillanatot. Jut eszembe, elfejtettem valamit.
1: Igen. Az is jó kérdés, mi van, nem szolizik, csak oda jár.
2: Ja, tényleg, csak beszaladt két izék között.
1: Egyébként azt mondom, érdekes, a szolítsó hidegen marad, egyáltalán nem szoláriumozott. Teljesen felfoghatatlan.
2: Mennyire teljesen lehet baktériumban gazdag egy ilyen szolárium ennek fényében?
1: Én, amikor régebben egyszer-egyszer beugrottam, most már nem járok nagyon szoliba, én agyon fújtam ezzel a spritznivel. Mindent. Előtte, utána, tehát úgy hagytam, ott patika volt, és előtte is.
3: Igen, normális szoliban meg is csinálják.
2: Jó, kérdésem,
3: tehát, hogy minden vendég között bejár a
1: recepció. Ja, bejár a kis spritz is, lány is lespritzizni. Azért a szar, hogy ott jön spritzizni, te meg ott guggolsz még a kukát.
3: Ami majd még maradjon.
1: Elnézést, bocsánat.
2: Azt hiszegni kell, hogy nem bejöjjön.
1: Na, nem kell abból olyan sokat fújni, te nem beülsz a kukán guggat szemekkel és nyomod.
2: És hogy nem félsz attól, hogy rögtön a szag, ugye körben a pici, ez a kis helységeken.
1: Nem, hát a billenős a kuka, félre nyomom, csat, és már vissza is billen. Hát ott semmi nem megy ki. Ott semmi nem megy ki.
2: Érzek, ami egy gyakorlati tapasztalatot magad, mondasz magad, hogy...
1: Nem, azért minden nem vállok.
3: Lehet, hogy
1: szaláriumnak hívják.
3: Többen írják majd, lehet, hogy ők nem is szolíznak.
1: Igen, tehát nincs... Csak oda jár szaráliú, és utána megy tovább.
3: Csokicső.
1: Ez az, ez az igazi csokicső, tudod? Ők ezt félreértették a csokicsövet.
2: Jó, aki jár szaráliú, az figyeljen oda, hogyha esetleg akkor jön ki, ott áll valaki egy újsággal a hóna alatt a bejáratnál, akkor az lehet, hogy nem barulni megy.
1: Egyébként most, hogy mondjátok igen ezt a szoláriumot, egy kicsit ez ilyen régi letűnt kor.
2: Ez nagyon régi.
1: Régi, fura, hogy még valaki jár szoláriumozni.
2: Hát most már nem ez az iskola van, most már az van, hogy ha kilépsz az utcára, akkor 70-es fényvédőfaktor az arcodra, nem azt mondja, hogy befekszel a szoliba, nagyon megöregíti a bőrt. Meg rosszat tesz. Most úgy nézel rám, mint akinek valahogy szoláriumon.
1: Volt otthon szoláriumom. De kaptam ajándékba, nem használtam.
2: Egy olyan kaptam,
3: csak ott állt.
1: Mert régen dolgoztunk együtt, volt egy szoláriumos szponzorunk egyébként. Nagyon sokat hirdetett a műsor, és mondta, hogy szeretne adni egyet. És adott egy olyan szoláriumot, megőrülsz, ami nem egyenes volt, hanem hullámos, és felvette a tested alakját, ahogy fekszel. Figyelj!
3: Jókat aludtál benne.
1: Űrtechnológia volt, hogy befeküdtem, de nem kapcsoltam be. Ugyanis hullámos volt a szolárium maga. A kezednek, a lábadnak, a gerincednek volt benne egy ilyen hullám. És magadra csuktad ugyanazzal az ívvel a szoláriumot, illetve nem, bocsánat, nem csuktál magadra semmit, hanem tükrökkel volt megoldva. Egy tükrösszor, hogy föllőtte a tükör a fényt, és a tükörből jött vissza. Szerinted mennyire durvá jól nézett ki? Egyetlen nem használtam.
2: Apátok hol van? Megint a szoláriumban sír. Jó, oké, okay, akkor
1: ne a szoláriumban, az egész családod ajánlott aludni.
2: Büntetik magát a szoliba.
1: Nem emlékszel, volt szolárium reklámunk nagyon sokáig. Csoki csöveztünk 1000 éven keresztül, játékaink voltak, és akkor még 100 még a klasszban voltunk, és akkor adott egy szoláriumot. Nem nagyon használtam.
2: Nagyon csalódott voltam, amikor rájöttem, mi a csokicső valójában.
1: Mi a csokicső?
2: Hát amikor kiírták, hogy csokicső csere volt. Mondom, na, mutassátok a csokicsőt, aztán látom, hogy ez csak sima cső. Na mindegy.
1: És olyan szoláriumban voltatok, ahol beállsz, álló szolárium, és lefröcskölnek ilyen narancssárga cucca? Nem, azt nem próbáltak?
2: De én próbáltam, az nagyon vicces volt.
1: Volt egy idő, amikor a celeb világunk nagy része narancssárga volt, mert bejött a festékkel lefújó szolárium.
2: Az nem szolárium.
1: Az egy festékanyag volt.
3: Lefújtak,
2: igen, igen. Igen, az nagyon vicces szerintem, és ugye abban van egy nagy önismereti pillanat is, mert egy idegen ember néz téged egy papírbugyiban.
1: Honnan tudod ezt? Én nem fújattam magam.
2: Én lefújattam
1: magam. Fújattad magad, persze, és narancsárga voltál?
2: Nem narancsárgát kiattam, én azt hiszem, hogy nem tudom, valami sejemfényt, de hogy...
1: Bejöttek hozzád, és lehetettek.
2: De ezt úgy csinálják, nem ilyen kézisprisznivel csinálják, hanem olyan, mint az automosóban.
1: Egy kefével lejles utak, hogy egy gőzborotvával rányomták.
2: Úgy van, hogy először meggőzborotválnak, aztán lekefélnek, és utána jön a végső szín, a lakkozás.
1: És előtte vagy utána ültél rá a kukára.
2: Eszter, nem volt, ha ülök közben a kukára.
1: Igen, a rózsaszín festéktől mindig meg. És bársony színed lett tőle.
2: Lett egy ilyen, igen, egy ilyen szép színem volt, és akkor annyi, hogy ha utána ott kell állni, mert még az elsődleges technológia volt, tehát ezt utána továbbfejlesztették, de mozdulatlanul kell ott állni, hogy nehogy valahova befolyjon, vagy nehogy valahova ne jusson be.
1: És hogy szárad meg rajtad a cucc?
2: Fújod.
1: De fújnak ilyen levegőkeringetésre?
2: Valahogy is, hogy levegőt keringetnek, meg valahogy magadra hagynak.
1: Megülülsz fel, és ezt mi kihagytuk, nem mentünk el. És akkor narancsárga voltál utána, vagy milyen színed volt?
2: Volt egy ilyen karotinos ilyen hatása. Tudod, hogy
1: nagyon sok cele volt akkor narancsárga.
2: Igen, igen, én úgy néztem ki, mint nekem magas a vérnyomása. Nekem, én ezt a szint lőttem be magamnak. Van, tudjátok, az ilyen pirosos arc.
1: De az egész szolárium egy kicsit ilyen nosztalgiai időszak, nem? Kevesebb is van, de hogy bementél, beleszagoltál a levegőbe, ott ült egy nagyon unott, ilyen hosszú műkörmös kislány, odantan kettes kabin, hány perc, nagyon unott volt, gyűlöltem munkáját, bementél, és utána ilyen égett bőrillatod lett egy kicsit. Igen. A szoláriumban.
2: Ez már önmagában ilyen... egészségesen hangzik.
1: Igen, nem túl egészséges, de hogy az egész szolárium szakma, nem tudom, most van-e, biztos most is szoláriumoznak sokan, de hogy egy ilyen retro korszakot idéz, hogy mindenki szoláriumba járt. Most meg már kiderül, hogy mennyire káros.
2: Igen, de amúgy azt írják most a hallgatók, hogy a szaunában is történnek ám ilyen dolgok, amiket írtak.
1: Szaunában? Uh-huh.
2: azt mondják, hogy egy időben ez volt a szaunadémon volt, aki a köveket másodállásította meg.
1: Jaj, ne!
3: És utána benne ülsz a saját pisit gőzében.
1: Tudod, milyen durva az?
2: Szerintem te tudod.
1: Pisiltetek már? Pisiltél már le tüzet? Nem pisiltél le soha?
3: Ja, tüzet, de igen.
1: Pisiltél le tüzet?
2: Igen, de nem szaunában.
1: Nem pisiltél le tüzet soha?
2: Ezt nehéz lenne megoldani.
1: Hát,
2: az vagy egy olyan belső nyomás kéne, hogy oldalról tudják, hogy egy macska spriccel.
1: Lehet, hogy pedig... te 6 bár nyomással érted, egy gőzborotvával rálövöd a tűzre.
2: Most ne nézzetek ide!
1: Olsd el a tüzet!
2: Igen, ne, de hogy,
1: borzasztó hogy... szaga van. Tényleg
2: ja,
1: borzasztó.
2: De azt érzés, vagy
1: nem, hát pasiknak nem, mert átmegy az ív. Borzasztó szaga van, a méreganyagok, ahogy kicsapódnak és a fehérje a vizeletből, figyelj, felfoghatatlanul durva. Tehát, hogy azt nem is értem, hogy valaki szoláriumban miért pisil le egy követ, vagy abban mi a jó. Azt nem tudom felfogni.
3: Pisilnie kell, de ahhoz föl kéne öltözni, ki kéne menni.
1: Igen. Egy étterem pubban dolgozom, a WC-ben rendszeresen a kukába intézik a dolgot.
3: Egy WC-be.
1: Egy WC-be, a kézmosóba hánynak, a WC 2 centire van, higgyetek, hogy nem értem, írja Ria. Na látod, hogy akkor ez valamilyen inger? Vagy valamilyen fétis lehet? Hogy ott van a WC tiszta, és fogod a kukát, és inkább oda.
2: Hát vagy van valami testi anomáliája az illetőnek, és ezért a WC nem kényelmes neki.
1: De egy műanyag kuka, egy billenős kuka fölé guggolni, az sokkal jobb.
2: Úgy képzelem, hogy egy ilyen 2 méteres, egy nagyon vékony testalkatú férfiről van szó, akinek nagy teher lenne legugolnia, ezért csak így maga alá gyűri állva.
1: Igen. Én volt, hogy belepisiltem már szoláriumba a kukába, mert közben bent voltam, nagyon rám jött, de kimenni nem tudtam, mesztelen voltam. Rögtönözöm kellett, kitöröltem, körbetettem papírtörlővel. Na, akkor itt vannak az önkéntes pisilők. Tehát akkor de ez mondjuk, valójában megtörténik.
2: Körbetettet papírtörlővel.
1: Igen. A feleségem korábban a Vörösmarty téren dolgozott egy ruhaboltban. Rendszeresen valaki oda tojt a próbafülkébe. Rendszeresen.
2: Az akkor nem kutya volt, vagy ilyesmi?
3: De persze,
2: Boksi!
3: Na, én ezt szarhatok.
2: Ebből egy SS hozzá nekem. Az komoly. Hát én is hallottam, hogy az egyik barátom az Adidas boltban dolgozott, és ott meg különböző ilyen, hát női termékeket hagytak ott használtan.
1: Azért elképesztő, hogy milyenek tudunk lenni, nem? Tehát tényleg szoláriumban, azt
3: biztos,
1: gondolnád,
3: hogy igen, van egy WC, ahova be tudsz kéreckedni.
1: Vagy egy Adidas boltba azért elmegy, pénze van, vesz valamit, hogy valahogy azért összekapcsolod egy minimális kulturáltsággal.
2: Tehát a gondolattól megölne a szégyen. Tehát, hogy egy ilyesmi, tehát ha hazafelé meghalni magamtól.
3: És inkább berecsint ezt a próbafülkébe.
2: De nem, tehát hogy én, ha ilyet csinálnék, hogy ott hagynék egy női dolgot, vagy valami végtermékeket, hazafelé meghalnék szégyentől. Tehát biztos vagy benne, nem tudnám túlélni. De ez hogyan teszed el magad?
1: Nagyon durva, tényleg durva. Na jó van, figyeljük majd az eseményeket. Ez milyen csoport egyébként? Aha, Mosó-Magyaróvári Szolárium csoport. Azért hova tudsz te elkeveredni?
2: De miért?
1: Tehát azért hogyan keveredsz egy Mosó-Magyaróvári Szolárium csoportba?
2: Nem
1: ezeket
2: tudom.
1: Az Eszternek küldjétek.
3: Világ.
1: De tényleg nagyon nyitott vagy a világ
2: dolgaira. De még mindig a nyestes a legjobb csoport. És figyelj, ezt mondtam nektek, hogy most van egy új módszer, mert el lehet rémíteni a nyestet a...
1: Igen, ezt ugye egyszer elmondta a kitelepés, hogy benne van egy nyestes csoportban.
2: Nyest ellen küzdők csoportja, ez a kedvenc csoportom, soha többi, semmilyen csoportra nem lesz szükség soha többé. Most kitalálták, hogy valaki 24 órán keresztül Puzsér Robertet játssza le a nyesteknek.
3: Hogy bírják
1: el? Már hogy a nyestnek, hogy elriassza a kocsitól.
2: És elhagyta a területet.
1: A nyest elhagyta a területet.
2: Igen.
3: Megvan
2: és most,
3: az
2: most elkezdték ezt, tehát most Puzsér Robertel riogatják a nyesteket.
1: És valaki halálkomolyan beírta egy kommentbe, hogy én kipróbáltam, hogy milyen a jövő nyestnek Puzsért adni, elmenekült a nyest, próbáltok
2: ezek
1: itt
2: minden
1: is.
2: Minden esetben videós és fényképes beszámolók. Tehát le vannak fotózva a nyestek, az autók, a témák. Az
1: de hány ilyen csoportban vagy benne, vagy hány csoportot nézel?
2: Semmit hozzá, Balázs, hogy mit csinálok a magánéletemben?
1: Neked mennyi időd van? És az üzzük el a nyestet című Facebook csoportba. És álnévenben vagy írsz nyestes
2: sztorikat? Természetesen vállalva vagyok a saját
1: de vállalsz nyestes sztorit is.
2: Igen, és már megtettek engem szakértőnek.
3: Bedolgoztad magad, mi?
1: Én azt gondolom, hogy azért melletted sem megy el az élet. Tehát azért te is nagy kanállal leszed az életet.
2: Soha életemben nem láttam nyestet.
1: Sem tudod, hogy néz ki, érted, de benne vagy a Facebook nyestes csoportban.
2: De már annyira investáltam ebbe az egészbe, hogy most nem tudok kilépni. Egyszer láttad Debrecenben egy nyestet elvinni egy darab egy tojást, de az ablakban volt, nem volt még kocsim.
1: Egyébként baromi cuki állat. Iszonyat agresszív, mindent megrág, de hogy rohanak és izé farkával, jól néz ki. Nagyon cuki. Na jó van, gyerekek.
2: Ez volt az, ami elkapott benne. De úgy van valaki, akinek van házi állatnyestje? Tehát, hogy be tudunk hívni egy nyestet egy interjúra például?
1: Nem nagyon tartható, nem? Nincs nagyon házi.
2: De nem juhászodik meg a nyest, hogyha adsz neki tojásokat?
1: Jelen pillanatban mi az összcsoportot száma, mi ahol jelen vagy? Inkognitóval és válaszol.
2: Ne nézzetek a szemembe.
1: Elképesztő.
2: És a legjobb, hogy vannak nyestcsapdák, és mindenféle random állatokat el szoktak vele ejteni véletlenül. kirakják a kocsi tetejére, és akkor volt már benne macska, patkány.
1: Ja, minden csak enyes, csak egyes, mert ugye rettenetesen intelligens egyébként. Igen, nagyon intelligens állat.
2: De a kedvenc, amit beszokott dugdosni a motorháztető alá, tehát már mindent láttam.
3: Monyestről
1: de mennyire van? De mennyire?
2: Akkor legyen az, hogy holnap 8-tól 9-ig csak enyestről beszélünk. Jó, de akkor hívjuk fel az összes szakértő barátomat a csoportból.
1: Kérdőd, már admin vagy a csoportban, érted? Nagykövet vagy.
2: Nyest vagyok. Nyest szintű besorolásom.
1: Na, jövünk mindjárt. 9 óra van pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Brick, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossman. Tudjuk, mire vágysz.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
11: Ha hónapok múlva kapott időpontot, de felújítana vagy építetne, keresse a Forgácsmester építőipari Kft-t. 0670 886 20 77. Vállaljuk házak, lakások, ipari épületek építését, felújítását az alaptól a tetőig. Gipszkartonozás, hidegburkolás, gépi festés és pormentes csiszolás, homlokzati szigetelés, térkövezés, generál kivitelezés. Villanyszerelés, víz, gázszerelés, gépi földmunka. Válassza a megbízhatóságot és korrektséget, mindezt az időpontok betartásával és garanciával. Megfizethető áron. Stabil csapattal és sok éves tapasztalattal állunk rendelkezésére. Referencia munkáinkat megtalálja az interneten. Legyen az ön mestere a Forgácsmester építőipari Kft. Várjuk telefonhívását 0670 886 20 77.
12: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Huszoles út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
13: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
14: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikás, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 3959. Kocincsunk egyet a nyárra.
15: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
16: Reklámot hallottak.
17: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Pályakarbantartás zajlik Mezőtúr és Szarvas között. Változik a menetrend. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren sincseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A sincserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. Valóságos mediterrán csoda költözött a mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a Szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. A Nagykunságiból horgáztak ki a Magyarországon valaha fogott legnagyobb bodorkát. Deimi János a Nagykunsági főcsatorna Szent Tamási ágán egy 30 cm-es 800 g-os bodorkát zsákmányolt. E hal faj hazai eddigi rekordja 790 g volt, így május 1-e óta már Deimi János az új csúcstartó. Részletek a szoljon.hu oldalon. Jóha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként zápor eső, elvétve zivatar is lehet. Az északies szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

Thank you. Hölgyeim és uraim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4:10 múlt pontosan 3 perccel. Hello, bello. Tízes úton Pilis Csabán összeütközött két autó, egy személyautó és egy teherautó, és nagyon nagy a dugó, nagyon nagy baleset van. Nyírpazony Orosz között baleset, szervek már kint délig zárva, minden kerüljetek, mert ott is nagyon nagy a baj. És ez a Pilis-csabai baleset, ez nagyon nagy, kifelé és befelé is több kilométeres sorok vannak. Úgyhogy, hát, legyetek óvatosak, jó? Ráskó Eszter önálló nyestje, rovatot neki, köszönjük szépen. Holnap megnézzük akkor, mi a helyzet a nyestes csoportban. Srácok, ne csináljátok, mert az autópályán vezetés közben úgy bekönnyeztem, amikor meghaloztam ezt a zenét. Köszi, és eszméletlen, hogy vagytok nekünk. Itt nekünk most volt egy kicsi stábértekezletünk, ezért kellett még egyet gyorsan zenélnünk, és ígértünk reggel egy Oti zenét, ez az oka, egy gyüröktőzött.
1: Most találjuk ki a játékokat a különböző gitárpilisekre, és a nyesdobálást például elvetették.
0: Igen. Igen, a nyesdobálás nem ment át, de csak azért, mert valószínűleg feljelentenének minket. És ez nem ment át, de Eszter mindent megtett. Pilis Csaba, már szabad az út, köszi Balázs, hogy elküldted, akkor a reggeli baleset az megoldódott már. Már jól lehet haladni, minden rendben van.
1: Mondhatni, nem voltam nyest.
0: Igen, mondhatni, nagyon. Ma nagyon serényen dolgozol, abszolút. Tehát, hogy nem vagy nyest. Ez szép volt Szabi. Vagy szép volt Bali, mondja Szabi, nem tudom, hogy mi.
2: Szép volt, gondolom, hogy a szép zene.
0: Ja, a zene, a zenére gondol. Van már, gyerekek, van már mindenféle?
2: Fejlemény?
0: Fejlemény és történés?
2: Írják az hittem. Újságok
0: igen,
2: már.
0: Újságok. Igen, újságok. Mi ezzel most itt nem foglalkozunk. De itt aztán nagy dolgok történnek, úgyhogy majd ezeket is elolvassuk. Mi van a Tóth Andinak az ügyével? Azt olvassátok, hogy...
2: Tegnap ott bent a bíróságon.
0: Vagy bement a bíróságra, Bály Alex nem jelent meg, ugye, és Tóth Andit ugye kihallgatta a fővárosi törvényszék.
1: Mit csinált?
0: A drogos énekesnő elhíresült kábítószerkereskedelmi büntető ügyében. Hogy most őről van ez szó, vagy őt hívják, én nem tudom, én ezt nem állítom, csak mondom, hogy bent volt, és mindent bevallott, és azt mondta, hópihe emojival jelezte, hogy mire lenne szüksége.
2: Vagy különböző emojival, ugye? Hogy mikor mit kérsz, nem?
0: Mikor mit kérsz, az különböző emoji.
2: Hát jó. A hópihe, azt gondolom, hogy az a fehér por.
1: Nem,
2: ugye?
1: Hát a hópihe...
0: Hát nálunk inkább azért zúzmara van, meg havas eső, nem tudom, meg olos eső, meg latyak. Írjatok már, drága hallgatók, hogy nektek milyen kódnyelvetek van. Nem feltétlen gondolok arra, hogy ki hogy rendel kokain. Tehát most nem ezt akarom megtudni.
1: Azt majd holnap a nyestó az után.
0: Holnap a nyestó. De a barátokkal, a feleségekkel, mit jelent a flektor, mit jelent a padlizsán, mit jelent a... Tehát milyen emoji, milyen szó mögött, mi van, gyerekek, mit jelent a pezsgős üveg? Segítsetek már egy kicsit. Én nem tudtam, ez a Tóth Andi ügyéből derült, hogy akkor ott a hópihe, vagy a hópehely jelzi, hogy ő szeretett volna valamilyen kábítószert rendelni. Igen. Mert hogy tiszta hó, fehér, akkor az azt jelenti.
2: Hogyha egy pázsit képet küldtél át, akkor ugye
0: a pázsit
2: kép. Más jutott eszébe.
0: Nektek van valamilyen titkos emoji nyelvetek, amit csak a barát, vagy a barátnő, vagy a férj, vagy a feleség, vagy a pár, vagy a gyerek ismer, hogyha azt küldöd be, akkor az felhívás esti keringőre, az egyfajta előjáték, egy titkos emoji, amit te is csak a párod ismer, és ha azt berakod, hogy létre, akkor tudja az asszony, hogy viállásba kell felmenni. Nem tudom, van ilyen nektek? Használtok ilyet?
1: Önök az van, hogyha a maci emojit küldöm, akkor az azt jelenti, hogy szaktanári!
0: Igen. Ennyi van. Én tudok, hogy a Benny által mindig le vagyok szúrva, hogy öreg boomer emojikat használok. Ezt tudom. Tehát a nevető, síró, röhögő fej, meg az imádkozó kéz, az 10 éve gyatra, és nem. Én ezért nem nagyon merek emojikat használni.
2: Ők már nem is nagyon használnak egyébként, ez a korosztály.
0: Nem nagyon használnak, egyáltalán
2: már
0: nem használnak
2: emojit. Már maga az emoji használat ciki. Úgyhogy ne vagyunk maradva.
0: Tehát ne használjuk. Jó. De nektek mit jelent? Tehát van olyan emoji, ami jelent valamit? Van olyan, amit használtok? Van titkos nyelvetek? Amikor dílereddel beszélsz, Feri, mit használsz, amikor kérsz 2 gram kanabiszt?
2: Hurkatöltőt. Hurkatöltő. Akkor már tudja, hát nálunk ez megy.
1: Ez acskó medvehagymát.
2: Nem kellene ilyen nyelvek. Hát meg tudod írni, hogy 5 liter házi vegyes. Kész.
1: Meg annyit is, ilyenkor csak annyit kell írni, hogy hozzál abból a jó fajtából.
0: A jó fajtából. Aha. Tehát valaki például azt írja, hogy a vonatjegy, figyeld, most egy csomó mindent fogunk tanulni, a vonatjegy az utalás a móka vonatra. Tehát valamilyen jel, a móka vonatra, tehát a vonatjegyet rak be, mint emoji, akkor az utalás arra, hogy ott móka vonat indul nem sokára. Uh-huh. Ismertétek? Tudtátok?
1: Nem.
0: Boomerek vagyunk azért emojiból, mondjuk meg őszintén.
1: Én boomer is, és józan is vagyok, ez a kettő legrosszabb.
0: Igen. Ha kufircot akarunk a párommal, mindent, ami a pucára haja az, elkezdem bombázni, és tudja. Aha. Úristen, de milyen emoji?
2: Hát a barack például, az a pucára hajaz.
1: Az nem, a barack az a fennék, a nő, az a nő picsú.
0: Hát a, az a puca.
2: Az a puca.
1: A puca az nálunk a Szabolcsban, az a pénisz.
2: Akkor ti fordítva működtök.
1: A puca pöcörő, pöcörő
0: puca. Futyán, hát, furák vagytok.
1: Pucának hívjátok?
2: Igen.
1: Akkor, amikor a múltkor azt mondtad a kapcsolatok, hogy belecsokolik a pucádba.
2: Akkor valami másra
0: gondol. Akkor az valami más jelent. Igen. Flektor emoji van, kérdezi valaki. Ugye az Árpa Attilának elhíresült kábítószeres ügye kapcsán a Flektor, ő csak Flektorport kért egyébként, ami ugye egy fájdalomcsillapító, diklofenák alapú, vényre kapható gyógyszer.
1: Én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, a pucca az férfi nemű szer. Ezt nem vagyok hajlandó elfogadni.
0: Ki mire használja a tájegységfüggő?
1: Ez elég komoly félreértéseket tud szülni.
0: Igen, ez az elmúlt 10 évet, akkor át kell, hogy nézzük, hogy kinek mondtad, és ilyen.
1: Igen, igen. És azt nem lehet, hogy nátok miért van ez, ez van börtönszlájban. Na mindegy, igen.
0: Ti tudtátok a móka vonatot, hogy az vonatjeggyel kell jegyezni a móka vonatot? Az nektek megvolt?
2: Nem.
0: A feleségemnek elküldöm a barackot, és mögé a padlizsánt. Ez elég egyértelmű, vagy egy szájat küldök, és egy padlizsánt. Emberek emojival küldik a párjuknak, hogy szeretkezzenek este.
1: Amikor száját küldesz, meg padlizsánt, nem azt jelenti, hogy rossz napod volt az irodában?
0: Igen, hogy nagyon szeretnél sült padlizsánt, parmezán sajtán.
1: Vegán vagyok.
0: Van a hold, meg a nap emoji arccal. Én mindig a holdat küldöm, jelzésként a pasim meg a napocskát, ha benne van válaszként, Panka írja. Mi van? Tehát elküldi a holdat, a pasim meg a napocskát. Aha! Tehát a férfi a nap.
2: Aha.
0: A nő a hold,
2: és akkor ez azt jelenti, ez, hogy ők...
0: És ha megvan a válasz, a nap és a hold...
2: Egymást.
1: Tessék, Németh Bálint megírta. És akkor mi jön azzal, hogy van vér a pucádban? Azzal a mondattal.
0: Hát ha van vér a pucádban. Hát, a töködben.
2: Ez... Pucu. A pucu. Nálatok pucu. A puca az nálunk.
1: De nem, de van vér a puc... Ti... Évek óta rosszul
0: vagyok. Egy emberek kapcsolatban vagyunk, igen. Nálunk a felhő jelentette a párommal, hogy gondolunk egymásra. Magamra is tetováltattam, persze azóta szétmentünk. Igen. Kazinc Barcika, ott a puca, az a férfi egységet
1: jelent. Igen, és itt mondják, hogy ez egy román szóból ered, és az pedig pénisz jelent.
0: Én már nem
1: így hiszem. Nem akarom tudni, mit jelent, ha megkínálnak egy pucával. Írjátok meg, akkor az mit jelent? Mi az a...
2: Téged meg szoktak kínálni egy pucával?
1: Engem többször megkínáltak már pucával. Csak ma reggel, kétszer. Csak egyik mondanék.
0: Oké, de mi az a móka vonat? Valaki leakadt itt.
1: Nekem tele van a pucám ezzel, jó? Csak egyet szeretnék mondani.
0: Álljunk meg, én mindent értek, puca, ide vagy, de

0: küldenek különböző kis emojikat, jeleket, ami beindítja mindenkinek a fantáziáját.
1: Az én fantáziát az indította be, hogy ugye közel az 50-hez, innen-onnan közelítitek meg, valaki alulról, valaki felülről, de mi mindig nem tudjátok, hogy milyen egy nő és milyen egy férfi nemű szerv.
0: Igen. Én az összes emojit kipróbáltam már, hogy mit akarok, de semmi, esélytelen.
1: A dollárt?
0: Pedig a kalipózás jó lenne, hallod Magdus? Ő mindent elküldött. Igen, a dollár élet, igen, azt kell megküldeni. Igen. Én Eszterrel vagyok, a puca az férfi, higgyétek el. Ne vitatkozzatok a mammával. Szervusz, szívesen írja Ági.
1: Na, tessék, tessék. Ebből kérdés csinálnak egy szavazást amúgy a Facebookon, csak mondom nektek, hogy ezt most fel kell mérni. Ez most akkor, ez egy félreértés, ami uralja az országot.
0: Nagyon sokan emojiban küldenek közben még az asszonynak, mert van egy ilyen szánuk is, alma és giliszta. Így küldik el a titkos jeleket. Tehát van egy alma, és van egy giliszta jel, ezt a pasi elküldi a nőnek, amiből a nő tudja, hogy akkor ez mit jelent. Ez elég illúzióromboló.
1: Igen, elég. Nem akarok egy gilisztással járni. Nem? Tehát aki gilisztaként gondol saját nemű szervére, azt nem hagyjuk.
0: Igen. Nem, hogy vonatjegy, nem tudtam, de azt se tudom, mi a tököm a móka vonat. Továbbra se tudom, segítsenek. Misi! Most mit nem értesz, Misi, tényleg, hogy mi a móka vonat? Ez egy tök jó, hogy vonatjegyet küldesz, mert akkor tudod, hogy este nevetés lesz.
1: Igen, meg aztán arra emlékszem, hogy akkor annó még a fű divatos volt, ugye, az meg kikopott azóta, akkor ilyeneket mondtak mindig, hogy ilyen izi, hogy ugye zöld volt, meg a izi, akkor dollárját küldték helyette. Tehát, hogy a színekkel operálnak.
0: Feleségemnek elküldtem a hópihét, erő bekapcsolta a légkondit.
2: Ki mit ér belőle?
1: Ilyen biztonságban érzi magát ezen nő, látod?
0: Igen. Nálunk, ha mennénk a málnásba, akkor egymás után rakunk egy busz emojit és egy kígyó emojit.
2: Jaj, ne!
0: Ha ezt lefordítod angolra és egybeolvasod, akkor megvan a megoldás, hogy mit csinálnál. Ugye a busz meg a snake, vagy busz és akkor meg a snake. Ugye hát ez egybe kimondott, hogy megálló.
1: Szégyen nem vegyes büszkeséget érzek.
0: Igen, egyszerre szórakoztatok, egyszerre szekunder, igen. Igen. Ha egy V mutató emojit küldök a páromnak, azt szeretném, hogy... Aha, ezt nem tudom.
1: Hogy nyugatról Romániában.
0: Ezt nem is értem. Giliszta helyesen gereszta, köszönjük szépen. És hímtag, fütyülő, himbilimbi, bügyörű, az a puca, tehát az mondja jól, aki ezt így használja. Uh-huh. A puca az ágyék része, ami mindenkinek van, nem használják jól azok, akik csak férfiakra használják.
1: Na, meg is keresem gyorsan a puca csoportot, hogy
0: kiderüljön,
1: hogy
0: ki hogy gondolja.
1: A puca ellen küzdők csoportját szeretném.
0: És megjött a nap SMS-e is 1:30-kor. Nagyon szeretem lezárva a témát. Sziasztok, ma hánykor jöttök Sopronba?
2: 5-kor kezdünk, jó?
0: Tök smiley el nélkül, minden nélkül, teljesen komolyan. Ma hánykor jöttök Sopronba? Köszönjük.
1: Puszi, Claudia.
0: Claudia elküldte nekünk. Jaj, nagyon szeretem. Ja, Istenem, nagyon mindjárt. 9:30 van pontosan, és...
1: Hát 9:30?
0: Perc, elrohant, itt vagyunk mindjárt a nap, legjobb pillanataival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Micsoda aroma?
3: Olyan, mint Olaszországban.
2: Ez az igazi kávé.
4: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
5: Shell. Go well.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
8: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező

0: szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
2: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
1: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
5: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Rozmarink cukrászda, tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnél egy csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba? Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre. Szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
7: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
8: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
9: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
8: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
10: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
11: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
4: Reklámot hallottak.
5: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Pályakarbantartás zajlik Mezőtúr és Szarvas között. Változik a menetrend. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. fontos munkálatokat végeznek egy vármegyei vasúti szakaszon. A pályakarbantartás Mezőtúr és Szarvas között történik, ami menetrendbeli változással jár, írja a szoljon.hu. A megbízhatóbb és jobb minőségű vonatozás érdekében két állomás között több mint egy kilométeren síncseréket, vasbetonai furatjavításokat, mintegy 8 kilométeren pedig kotrógéppel ágyazatkarbantartást végeznek. Ezek a munkálatok történnek május 18-a és 21-e között a Mezőtúr és Szarvas közötti vasúti pályán. A síncserék és hídvizsgálatok miatt az utasokat pótlóbuszok szállítják. Valóságos mediterrán csoda költözött a mezőtúri Kossuth Lajos térre. Egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően egy 250-300 éves őstörzsű olajfa díszíti mostantól a szökőkút környékét. A másfél tonnás növény óriás Spanyolországból érkezett, és kalandos úton titkolózások közepette foglalta el méltó helyét. A fa gondozását és téli védelmét egy speciális támrendszerrel, ponyvával és fűtőszálakkal biztosítják majd a jövőben. Részletek a szoljon.hu cikkében. A nagykunságiból horgáztak ki a Magyarországon valaha fogott legnagyobb bodorkát. Deimi János a nagykunsági főcsatorna Szent Tamási ágán egy 30 cm-es 800 g-os bodorkát zsákmányolt. E hal faj hazai eddigi rekordja 790 g volt, így május 1-e óta már Deimi János az új csúcstartó. Részletek a szoljon.hu oldalon. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Végül a várható időjárásról. Napközben a gomoly, illetve fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként záporeső, elvétve zivatar is lehet. Az északies szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Laci Ferivel, csak igazi, mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Virtuális ex-szexről beszélgettünk, én lehet, hogy kicsit túlerőltetve, de szeretem ezeket az AI-os témákat, nem tudom, engem ez vonz. Kínában, meg most már Európában is nagyon népszerű, hogy azok, akik túlmennek egy szakításon, feltöltenek AI chatrobotokat a párjuk üzeneteivel, kinézetével, és párkapcsolatban maradnak az exük AI megfelelőjével. Egészen megdöbbentő a dolog, nem akarnak szakítani, tovább élik az életüket valakivel egy szakítás után. Ez volt az egyik témánk, és a büntetés végrehajtás országos parancsnokságát is hívtuk, dr. Vágó Zoltánt, ugyanis krumplikon keresztül dobáltak be büntetés végrehajtási intézetbe mobiltelefonokat, megpróbáltuk kideríteni, hogy hogy történt az eset.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod. De ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
2: nem,
1: tudod használni.
2: A gyászterápiát
1: borzasztó azt beteg, de...
2: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
3: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
1: Na, ezt is megcsináltod. Tehát AI vagy alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod a, berakod
3: de
1: a hangot.
3: Hogy emberi jog szempontjában ez hogyan jó?
1: Azt szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egyet a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálesetén, ez a Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt.
2: Most,
1: de neked üzenet, ott marad?
2: A üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná. Ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
1: Elmentem vásárolni.
2: Elmentem vásárolni, igen.
1: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, ebben a formában. Volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Az is milyen durva.
3: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor hát sokan azt mondják, hogy ó, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjér lehetne a párkapcsolatot.
1: Balázs, feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
2: Igen, és beszélgethetne vele, üzengetnétek egymásnak.
3: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény.
1: Tudod,
3: hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
1: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
3: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi.
1: Igen, a feleségem azt mondta, hogy ha újra megszületne, akkor is engem választana, én még ennyi gyűlöletet nem láttam egy nőben. Megcsalásnak számít el, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit. Na?
3: Ez kétségbeesésnek számít.
1: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
3: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, még azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik fél, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
1: Mint harmadik fél. Ne
3: nem,
1: csináld.
3: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
2: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
3: Igen. Oh.
1: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
3: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, az egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
1: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
3: Szerinted az emberek bekeszik ezt?
1: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát várj, itt van a használat.
2: És üvöltözik veled az azt, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak,
1: mondd nekem.
3: Nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod, ez ő, ehhez mit szólsz?
4: Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett, tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
1: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplik érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
4: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni.
3: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
4: Valóban döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
1: Zseniális.
4: Éves munka volt.
3: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
4: Pár évvel ezelőtti téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zárt szelvényt, egy nagyobb méretű zárt szelvényből vágták le a téglaméretű darabot, egyik fedét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicsszerűségben megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla, intézet területén tök jól mutatott.
1: És a szimkártyát hogy teszik bele, mert ezeket szimkártya nélkül küldik? A szimkártya bejut máshogy?
4: Igen, tehát a szimkártyának az a probléma, hogy nagyon kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthattatok tegnap. Szimkártya, hogy az jóval kisebb filmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető, ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a szimkártyát.
1: Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
4: Természetesen ez is előfordult, az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézete tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
3: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra az mindenkinek a kedvence.
1: Igen, tehát azért ez ügyesen megoldják.
2: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
4: Hát nem, standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezik a fogvatartott, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a Bézsi biztosít a számára.
1: Itt kérdezi valaki, hogy mit akar a telefonnal, parkolást indítani? Hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
4: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban a saját pénzét ére természetesen. Ellenőrzött hívás, nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőjárásának a befolyásolása, vagy telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
2: Üzleti ügyek intézése.
1: Kisebb-nagyobb eseltelések, igen.
3: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetésbe, vagy... Lajos, erről már beszéltünk.
1: Igen, hagyjuk ezt a témát. Passzív
3: vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak saját haragodat táplálod, Lajos.
4: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, hogyha visszajönnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
3: Élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macska hasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
4: Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
1: ne már láttunk. Csináld!
3: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
1: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
4: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött. Meg
1: hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
4: Ez szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
1: És ben volt a kis gazdája, berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, hívjuk még gyorsan a naphallgatóját. Nagyon szép kis plusz ajándék van, mindenféle jó dologra felhasználható kis utalvány, amit lehet nyerni.
2: 50 000 forint.
1: Hoppácska, így van. És ezt egyébként ugye cégek is szokták adni. Ez egy jó szolgáltatás. Azt hiszem, jobban adóznak rá. Tehát, hogy nem kerülnek 50-be, csak 30-ba. Ugye a cégnek ad a munkáltatójának, vagy a munkavállalójának, de közben 50 értékben ad.
2: Szerintem ebben nem megy bele, hogy...
1: De ha 70 ér adja, és csak 30 ér veszi, akkor 23 marad. Hello! Halló!
5: Sziasztok!
3: Hogy nem volt ányest.
5: Azt... Nem voltam nyest, valóban.
1: Hogy hívnak? Mi a helyzet?
5: Molnár Csabi vagyok.
1: Csabi, hello Csabi! Nagyon szeretjük az SMS-edet, minden előjel, utójel, smiley-jel nélkül. Sziasztok! Hánykor jöttök Sopronba? Nagyon szeretjük a kérdést. Egyszerűen imádnánk, ha valaki egyszer ezt komolyan küldené be. Óriási lenne. Rád próbáltunk, de halva a hangodat vicceltél akkor.
5: Igen.
1: Jól van. Na megmutatjuk, mit nyertél, jó? Egy 50 ezeres jutalványod van, figyelj!
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
1: Na, mit szólsz hozzá? Na?
5: Jézusom!
1: Látod?
5: Köszönöm.
1: Sok mindenre felhasználhatod, lehet vele vásárolni jó dolgokat, elhasználni, elkölteni, ez egy klasszikus dolog, úgyhogy használd egészséggel, jó? Küldjük neked.
5: Nagyon-nagyon köszönöm. Szép napot nektek kívánok, és köszönöm még egyszer.
1: Ciao, ciao.
5: Sokáig lehetetek hallgathatóak. Sziasztok!
1: Próbálunk maradni, amíg lehet.
5: Hála Isten!
2: És 5-kor találkozunk a Mária szobornál.
1: Így van.
5: Rendben van,
1: ott lesz. Nem, a túlja idő van, ma nem megyünk Sopronba. Sopronban mindig esőbe és hidegbe megyünk, és 10 fokba. Ez az idő túlja ahhoz, hogy mi ott legyünk.
5: Az igaz.
1: Vigyázz magadra, ciao, köszi.
5: Sziasztok, köszönöm még egyszer.
1: Hello. Milyen jó ilyen jókedvű hallgatóval találkozni. Pörög, röhög, jó kedve van, nem?
3: Tiltsuk le.
1: Kukába vele, ez nem tetszik, ha valaki jókedvű van. Ezt nem szeretem, olyan jókedvűek hallgatók. Na jól vagy, gyerekek. Akkor holnap érkezele?
2: Hát persze, hogy jön. Hát a nyestes írekkel egyetemben.
1: Esetleg Marcaliban nyomsz majd triplát, mi történik
3: veled? Mi az, ami rímál a kedre? Nyeste.
1: Hát,
3: ezen még dolgozunk.
1: Ezt most még ne építsd be az önálló estetbe. Egy kicsit még dolgozd át, és ha kiforrott a dolog, akkor építsd be, jó? A stand-upodba. Ez most még nem menjen be egyből. Ma mit csinálsz?
3: Ma? Nem tudom. De most olyan izgulok, hogy valami jót csinálják. Mindenféle dolgokra megyek, jövök, intézkedek.
1: De ma nincsen, nem nincs előadás.
3: És mi vagy kedd amúgy? Most kedd van.
1: Bolond az agyad? Ma kedd van.
3: Ja, úristen, hát akkor nem is volt jó anyest, már csak ezért
2: de
3: sem.
2: De ma este még jó anyest, majd holnap reggel nem lesz jó.
3: Kedd nyeste.
1: Megyünk, gyerekek, puszi mindenkinek, holnap szerdán érkezünk. Szevasztok!
3: Ciao. És mindenkit, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
7: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
13: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
14: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint. Május 18-a és 24-e között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
17: Ha sokszor vagy fáradt és dekoncentrált, magas a vérnyomásod, változókori tünetekkel, cukorbetegséggel, esetleg inzulinrezisztenciával küzdesz, kibillent a hormonháztartásod. Megoldást nyújthat az alternatív pajzsmirigy terápia Tiszafüreden, az Örvényi út 82 alatt. Ha kérdésed van, vagy időpontot kérnél, hívd a 0630 645 11 29-es telefonszámot. Bővebb infókért böngész a pajzsmirigyinfo.hu oldalon.
18: Tedd felejthetetlenné a gyerekek napját. Vidámság, mozgás és önfeled szórakozás biztonságos, látványos légvárainkkal. Többféle méret, többféle kialakítás, hogy minden rendezvény igazán különleges legyen. Keresd Facebook oldalunkat Tiszató Ugrálóvár Bérlés Poroszló, vagy hívj most 0630 869 73 11. Nagy Cleaning. Élményt viszünk minden alkalomra.
19: Élményt viszünk minden alkalomra.
20: Épít vagy felújít? Malino Ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
17: Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása több éves tapasztalattal és szakértelemmel, magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu 0670 599 97 93.
21: Figyelem! A nyílászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a Profi Ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi Ablakos, Poroszló, Főút 101, telefon 0620 999 66 66.
22: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüreden, a Főút 37-ben.
23: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüred, Főút 37.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
25: Rádió
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: stílusváltás. Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, mostantól a zene átveszi az étert. Nem lesz sok duma, sokkal több lesz a zene. És ugye már kevesebb, mint 5 nap és 7 óra, és nyitjuk a kapukat a pünkösdi hosszú hétvégénken. Most vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. Jöjjön el mindenki, végre együtt tombolhatunk nemzetközi szupersztárokkal és a Rádió Egy DJ-vel. A nyár nyitó eseményén fellép a Swiss Disco, Samfeld, Cyril, Accent, és ezt a dalt is az egyik fellépőnk készítette, úgyhogy lépegessünk már most a keddi munkanapunkon. Hölgyeim és uraim, itt van Samfeld!
1: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: lesz 27-28 fokokat mondanak. A legtökéletesebb idő lesz egy kis bulizáshoz, fesztiválozáshoz, szülinapozáshoz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Közöttük hamarosan egy fiatal olasz DJ dalával térek vissza. Előkészítettem és hamarosan adom Hypaton igazi mai slágerét. Out of my head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profil szereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
5: 0670 615 17 27.
6: Palatinus fürdőszoba szalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák. Nagy burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogató tálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, Húszöles út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
7: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
8: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
9: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak. Dolgoznak.
10: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplett ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
11: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállító tér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa jön egyel, úgyhogy megállás, megszakítás nincs. Ma pedig már ugye egyáltalán nem egyedülálló dolog az, hogy az előadók több bőrt is lehúznak egy albumról. A rajongók hamarosan vásárolhatják majd a legutóbbi Radical Optimism korong élő koncertalbumát. Mexikóban rögzítette Dua Lipa a turné utolsó szakaszában. Ráadásul érkezik az ott készült koncertfilm is. Pár nap múlva, május 21-én 18 órakor Dua Lipa jut

0: De az a mai sláger megy. 5 nap és 6 óra már csak, és a Budapest Park kapui megnyílnak. Most vasárnap, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, a Rádió 1 lemezlovasaival, és nemzetközi világsztárokkal zenél nekünk Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, és a következő óra első dalát is az egyik világsztárunk készítette. Cyril remixével indulunk mindjárt, amit Ed Sheeran kamerájához készített. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersport World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Új is meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
15: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
14: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
15: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
14: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
17: Épít vagy felújít? Malino Abla nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
18: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
19: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető tele kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
20: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
21: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia. Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját. Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most.
1: Rádió
5: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jöhetnek az üzenetek, ki hány születésnapi fesztiválunkon volt már jelen. Jelentem én az összesen, és eddig mindig szuper jó időnk volt. Idén is így lesz. Négy világsztárral, a Rádió egy DJ-vel együtt bulizunk majd most vasárnap, pünkös vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A partiról részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. És az elmúlt napok időjárása után jó volt napsütésre kelni, ugye drága Rádió 1-esek? Itt ezen a ponton elnézést kérek az észak-keleten-keleten rádiózóktól, ők nem feltétlenül ezt látták, mindenhol máshol viszont igen. Tovább szakadozunk majd egyébként a felhőzet, ma 23 fok lesz a csúcs, vasárnapig pedig elérjük a 27-28 fokot. A Rádió 1 születésnapi fesztiválján napsütéssel indítunk, este nyilván a holdat látjuk majd, igazi fesztiválozós időnk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: vasárnap a Budapest Parkban is a születésnapunkon. És mindig mi ajándékozunk ilyenkor. Világsztárokat repítünk Budapestre, már is mutatom, hogy kik érkeznek most vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több.

0: kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben. Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Utazza nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tisza tógép kölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620-235-6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
5: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket. 0630-236-83-93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
2: Tedd felejthetetlenné a gyerekek napját. Vidámság, mozgás és önfeled szórakozás biztonságos, látványos légvárainkkal. Többféle méret, többféle kialakítás, hogy minden rendezvény igazán különleges legyen. Keresd Facebook oldalunkat Tiszató Ugrálóvár Bérlés Poroszló, vagy hívj most 0630-869-7311. Nagy Cleaning. Élményt viszünk minden alkalomra.
6: Élményt viszünk minden alkalomra.
7: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany- és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben. Tiszafüred, főút 37.
8: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630-299-0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszfapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
9: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
11: Rádió 1!
10: Folytatódik!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A rádió egyen csak igaz mai sláger megy. Jaj, de szeretek olvasgatni ilyen sztorikat. Megkérdeztem ugyanemrég, hogy ki hányszor volt már a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Dani azt írta, én már legalább 4-szer voltam veletek ünnepelni. Tavaly hajnalban vadidegenekkel együtt ugráltunk a kedvenc zeneinkre közvetlenül a VIP előtt. Idén is ott leszünk, már számoljuk a napokat. Zsófi SMS-e, Atis, én már az első szülinapi fesztiválon ott voltam, ki nem hagytam egyszer sem, a párommal akkoriban még csak ismerkedtünk, az egyik első bulink volt, most meg már férfeleségként megyünk vasárnap. A Rádió egy forradalmatja 20-as 311-111, SMS, telefon, Viber, szívesen olvasok ilyen történeteket. Rádió egy születésnapi fesztivál vasárnap, az este menetrendje már megtalálható a weboldalunkon és a social.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Perceken belül délben indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
14: Utazz a nyárba Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Itt a tavasz, szomszéd! Most jöttem a Gyuri gazdaboltból. Én már beszereztem a tavaszi munkálatokhoz szükséges dolgokat. Meg is találtam mindent, amire szükség lesz a kertben. Szeretem, hogy itt mindent megtalálok. Nem kell menni még máshová is. Vettem vetőmagot, dughagymát, növényvédőszert, tavaszi lemosó permetet, rágsáló irtószereket, kerti szerszámokat. Láttam szuper barkácsgépeket, meg olyan minőségi hechtmárkájú gépeket is. Á, itt szinte minden van Gyurinál.
16: Ó, hát mit látok? Még.
15: Maga méhész, ugye? Csak mert méhészeti kellékek is vannak szuperáron. Na meg munkaruházat. Egyébként katalógusból is rendelhet minőségi gépeket, meg mindenféle dolgot, ami a ház körül esetleg szükséges lehet. Szerintem menjen el és kérdezze a Gyurit. Gyuri gazda volt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
10: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
17: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbe zárt érték.
18: Tedd felejthetetlenné a gyerekek napját. Vidámság, mozgás és önfeled szórakozás biztonságos, látványos légvárainkkal. Többféle méret, többféle kialakítás, hogy minden rendezvény igazán különleges legyen. Keresd Facebook oldalunkat, Tiszató Ugrálóvár Bérlés Poroszló, vagy hívj most 0630 869 73 11. Nagy Cleaning. Élményt viszünk minden alkalomra.
19: Élményt viszünk minden alkalomra.
20: Kezel vagy felújítasz? Spórolj időt és pénzt! Bérelj profi gépeket a Végépnél! Lapvibrátorok, bontókalapácsok, betoncsiszoló és még számos gép akár azonnal vihető. Tolötető box bérlésed naponta csak 3000 forint. Újdonság kárpit tisztítás háznál. Kényelmesen, gyorsan, profi kerhergépekkel. Vagy bulira készülsz? Ugrálóvár, héliumos lufik, stage és kapibara jelmezek. Nálunk minden adott a jó hangulathoz. Szombaton és vasárnap is nyitva. Végép gépkölcs. Egyek, Dózsa György utca 72. Hívd minket 0620 521 58 56.
21: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Minden Lében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín: Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-10. Bővebb tájékoztatás Herich Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vasárnap a Tiszatónál.
22: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
23: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
24: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
25: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
26: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak. Dolgoznak.
27: Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra, combodra, derekadra hízol.

0: első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet, az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57 Genesis alapformáló szalon. Tiszafüred, Húszöles út 51.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerben.

ez itt a Rádió 1, a Tisza-tónál és környékén a 88.7-en és a 89.2-n. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez. Közben azért próbálják tartani velünk a tempót. Nem lesz könnyű, mert itt most pörgés lesz ezerrel. Elstartolt a Daily Mix, az az óra, amikor mixben szólnak a legnagyobb kedvenceink. Most éppen Lady Gaga és Bruno Mars, és a Die With A Smile.

Ez a Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy, és most a Daily Mixben egy holland DJ és producer érkezik, ő Sam Felt, akivel a héten élőben is találkozhatunk, hisz

paradise with you. 88.7-es 89.2 Rádió 1 Tiszató, csak igazi mai sláger megy, rohan az idő, a jövő héten már újra gyereknap, ezt Tiszafüreden rendesen meg is fogják ünnepelni. Városi gyereknap május 31-én a Városligetben, délelőtt 10-től egészen késő délutánig várják a családokat, a neten már fönt vannak a részletek, tehát május 31-én Városi gyereknap a Tiszafüredi Városligetben. A Rádió 1-en pedig déltől egyig ma is Daily Mix, mixelve szólnak ilyenkor a legnagyobb kedvenceink. Most Látó mondja magáét, jön tőle a Ladri.

0: A Rádió 1 a Tiszatónál, ahol
1: csak igazi mai sláger megy.
0: És ugye erre a hétvégére hirdették meg Tiszafüreden az idei zöld özön növénybőrzét. Az IFIÁSZ közlése szerint viszont sajnos el kell halasztaniuk a rendezvényt. Ha lesz új időpont, akkor arról mi is igyekszünk majd beszámolni. Tehát most a hétvégén elmarad az idei zöld özön. Helyette özönlenek az igazi mai slágerek. Ez a Rádió 1 déli mixemben nagy kedvencünk Ray Daltól énekel. Jött tőle a Blood Running.

minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a 88.7 és 89.2 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Daily Mix a Rádió 1-en.

0: ezzel a dallal mindjárt nyitjuk Magyarország leghosszabb zenei óráját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Rádió 1.
1: Ma is láger megy.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu. 0670 599 97 93.
4: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
2: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
5: Önt is várja a Tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
6: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
2: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók Poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
7: Palatinus fürdőszoba szalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Shell kuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
8: Rozmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba? Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben meg megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28 a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelő rendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
1: Reklámot hallottak.
9: 2026. május 19-e van, kedd, 13 óra.
10: Tiszatavi hírek. A Tiszató legfrissebb híreivel minden nap 13 órától a 88.7 és 89.2 Rádió 1-en.
9: Szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Május 20-án Tiszafüredre érkezik a világ legnagyobb humanitárius váltófutása, Peace Run, azaz a békefutás. Egy 6 földrész 140 országát érintő globális kezdeményezésről van szó, amely idén Európában 27 országon halad keresztül. A békefutás célja, hogy a sport erejével fejlessze és elmélyítse a nemzetek közötti barátságot és a békét. Természetesen nagyon változatos ez a rengeteg ország, hogyha az útvonalat nézzük, és hát ebben Tiszafüred is szerepel. Éppen ezért mindenkit hívnak, várnak, kicsiket és nagyokat, hobbifutókat és sportolókat, hogy kapcsolódjanak be, és legyenek részesei ennek a nemes célnak. Mondom a tiszafüredi programot és az útvonalat. Szóval május 20-án szerdán reggel 7 óra 50 perckor lesz a gyülekező Pankotai Józsa György utca és a Poroszlói út találkozásában, majd indul a váltófutás reggel 8-kor. Az útvonal Poroszlói út, Baross út, Kossuth tér, Fő utca, Zug utca, Kispál út, Piac tér, Fő utca, Fő tér, itt lesz az ünnepélyes köszöntő, ahol Ujvár Imre polgármester beszél majd, illetve a Tiszafüredi Városi Sportegyesület elnöke. Rossz idő esetén az ünnepélyes köszöntő helyszíne a Három Királyok óvoda lesz majd, aztán innen tovább megy a menet az Örvényi út, Húszöles út útvonalon. Tehát, aki szeretne, együtt futhat a békért és az összefogásért május 20-án. Nézd, apa, elbírom. Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Erről írt a Kovács Pál Művelődési Központ Facebook oldalán. A Tiszafüredi Intézmény arról számolt be, hogy tanúi lehettek a legbátrabb felfedezőknek, mert hogy egy kisfiú elvitte a sót, amikor hatalmas mosollyal az arcán büszkén emelte fel az egyik lábatlan barátot, mert hogy hát különleges állatok érkeztek Tiszafüredre, kígyók, meg hasonlók, és hát erről egy fotós összeállítást is közölt a Kovács Pál Művelődési Központ, a kisfiú is természetesen látható a képen. Minden évben május első vasárnapja az anyákról szól, május utolsó vasárnapja pedig a gyerekekről. Városi gyereknapot Tiszafüredin is tartanak majd május 31-én. A program sorozatot a Tiszafüredi Kutyasuli bemutatója indítja majd el, Okos Kutyusok akcióban címmel, majd jön Laci Maci Parti a tombolával, Jancs és Juliska történetét a Batyú Színház mutatja majd be, egy mesés bábjáték formájában, és a Kattáng is ad egy koncertet, ez zenés kaland lesz kicsiknek és nagyoknak. A Kovács Pál Művelődési Központban mézes édes sütöde nyitja majd meg kapuit, de lesz cikcak varroda, design drazsé gyöngyfűzés és wow miau főhadiszállás. A Városi Könyvtárban megnyitják a Könyvkuckó mesebirodalmát, A tiszafüredi rendőrkapitányság Robot Robit helyezi majd akcióba, és lesz rendőrautó bemutató. Érkezik a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága is, akik természetismereti játékokkal készülnek. A Magyar Vöröskereszt tiszafüredi szervezete pedig Septapasz, Suli és Maci ambulanciát nyitja majd meg, és a Szeriszáj hajszalon is megérkezik a helyszínre, aki a gyerekeknek varázslatos hajfonatot készít majd. Minden mellett lesz buboréksó, csúszda, társasjáték, vattacukor, fagyi és kürtős kalács is. Várják tehát Tiszafüreden az érdeklődőket a Városi Gyereknapra, a Városligetbe, a kalandok helyszínére. És akkor folytassuk most azzal, hogy hevesi gasztrosiker született, hiszen tarolt a tiszatavi étterem. Nos, megvan a Kapj rá receptverseny győztese. A közönség szavazatai alapján egy hevesi étterem grillezett szürke harcsája lett a befutó. Lezárult a stílusos vidék éttermiség, azaz a svéd profiknak szóló receptversenye, melynek fókuszában a hazai hal állt, mint alapanyag. A döntőbe jutott két vendéglátó hely közül az egyik egy ismert hevesi étterem a Tiszató régiójából. A stílusos vidéki éttermiség szervezett célja, hogy oktatással, rendezvények szervezésével, a termelők bevonásával népszerűsítsék a magyar alapanyagokat, a vidéki gasztronómiát. Több hevesvármegyei taguk is van, Egerből a Macok Bisztró, Noszvajról a Traktabály Nomád és Sarudról a Sulyom tájétterem. Legutóbb ez utóbbi vendéglátóhely érte el a kiemelkedő sikert a svéd versenyen, amely a Kapj rá minden, ami hal, halfogyasztás népszerűsítő kampány keretein belül zajlott. A döntőbe jutott Barka Galéria Hotel és étterem, illetve a Sulyom tájétterem a Tiszató válogatott ízei pályamunkái között közönségszavazás döntött. A legtöbb szavazatot végül a sarudi Sulyom grillezett szürke harcsája kapta, kápiás hajdinával, spenótos velutéval és medvehagymaolajjal. A sarudi étterem séfe Berec Ádám számolt be a hírről. A Sulyom posztjából az is kiderül, hogy mindhárom fogásuk dobogós lett a versenyen, és a svéd következő megmérettetésén is indulnak, melynek központi alapanyaga ezúttal majd a mangalica lesz. A Sulyom a döntőbe a grillezett szürke harcsa mellett a következő ételekkel jutott be: sarudi halászlé, pirított kecskerolád, paprikás mártással, túrós csuszával, szalonnapörccel és kapros tejföllel, illetve a sarudi medence harcsa paprikása, átányi házi túrós csuszával, békönmorzsával és füstölt tejfölhabbal. Az ország egyik legnívósabb díját vehette át a Múzeum Tiszafüreden, jól megérdemelt díjat kapott munkájáért az intézmény, írja a Jász Nagykunszolnok vármegyei hírportál. A múzeumok majálisán a Magyar Nemzeti Múzeumban vehette át a napokban a Pulszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület év múzeuma pályázaton kiérdemelt külön díját a tiszafüredi Kispál Múzeum, írja a magyarmúzeumok.hu. Az elismerést a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségétől vették át. A helyi kulturális örökség volt itt most ezen a versenyen, a fókuszban természetesen, és hát a helyi kulturális örökségek újra felfedezésében elért eredményeikért, a közönségbarát programokért, a közösségteremtő tevékenységükért végzett munkájuk nyomán érdemelték ki ezt az elismerést. Ezek volt a tiszatavi hírek 2026. május 19-én kedden 13 órakor itt a Rádió 1-en. Találkozzunk holnap, és nagyon kellemes szép délutánt kívánok. Szendi Hajnit hallotta.
10: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 88.7 és 89.2.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, áramszünet miatt holnap zárva tart Füredön Kovács Pál Művközpont, elnézést és megértést kérnek mindenkitől, csütörtökön reggel 9-től viszont újra várják az érdeklődőket a szokásos rendben. Itt a Rádió 1-en pedig David Guetta és a One Republic gerjeszti most a feszültséget, jön a közös nagy slágerük, az I Don't Wanna Wait!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
3: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
4: Kezel vagy felújítasz? Spórolj időt és pénzt! Bérelj profi gépeket a Végépnél! Lapvibrátorok, bontókalapácsok, betoncsiszoló és még számos gép akár azonnal vihető. Tölthető box bérlésed naponta csak 3000 forint. Újdonság kápi tisztítás háznál. Kényelmesen, gyorsan, profi kerhergépekkel. Vagy bulira készülsz? Ugrálóvár, héliumos lufik, Stitch és kapibara jelmezek. Nálunk minden adott a jó hangulathoz. Szombaton és vasárnap is nyitva. Végép gépkölcs. Egyek, Dózsa György utca 72. Hívd minket 0620 521 5856.
5: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik, szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Egyek, Hunyadi János utca 51, telefon.

0: Homonnai Gábor 0670-230-42-29, vagy megtalál minket a Facebookon is, homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
1: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet, Tiszafüred, főút 37.
2: Palatinus fürdőszoba szalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránitmosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös utca 183. A Shell Kuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
3: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670-628-7148. Tiszató Klíma.
4: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink, várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93/A. Telefon 0630 555 7502 vagy 0659 511 152.
5: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállító tér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Rádió E! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: 2 rádió egy a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy. Kedves autósok, még mindig kell egy pici türelem, még mindig tart a Domaházi út felújítása Tiszafüred belterületén. A munkák miatt a sáv lezárásokra, lassabb haladásra kell ott készülni. Május végéig tartanak a munkálatok.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve a 88.7 és 89.2-n. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is.
9: A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping
13: and Living. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
16: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
17: Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
16: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
18: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
8: haladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06. Spóroljon napenergiával indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása több éves tapasztalattal és szakértelemmel magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk. Bővebb információk és ajánlatkérés indisolar.hu 0670 599 97 93. Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most.
0: Rádió
18: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió Egyen, csak igazi mai slágermeccs. Pünkös vasárnap pedig együtt bulizunk a Rádió Egy születésnapi fesztiválján a Budapest Parkban, és velünk ünnepel majd négy világsztár is, a Swish Disco is, akiknek ez a dal jelentette az áttörést. A React az olasz Robert Miles 1995-ös trance klasszikusára, a Childrenre építkezik, a vokált Ella Andersonnak adták, platina lemez lett az Egyesült Királyságban, hónapokig uralta az európai rádiós listákat Magyarországon is. Hölgyeim és uraim, a Rádió Egy születésnapi fesztiválján velünk lesz a Swish Disco!
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ezeket én játszom, Györke Attis, aki most bűvész lesz, és nem a nyulat fogom eltüntetni a cilinderből, hanem a rossz kedvet mindenki délutánjából. Abrakadabra! Lady Gaga dala is érkezik az információk után a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes

0: akkuerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
1: Mitsubishi Motors. Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
2: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
1: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
3: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
4: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Reklámot hallottak.
7: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Az otthon a részletekben rejlik. A formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
9: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot. Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuitüzeptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
10: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
11: A Zafír ékszerüzlet minden téren bővül. Tágasabb eladótér, nagyobb választék arany és ezüst ékszerekből, karórákból. 11 féle márkájú női, férfi, gyermekkaróra. Közel 1000 darabos készlet. Továbbá antik hatású fali órák és állóórák, ingaórák, súlyos, súly nélküli órák, 30 napos járású órák, konyhai és gyermekfali órák, ébresztő órák, szekrény és kandalló órák, valamint óratartók és óraforgatók. Várjuk üzletünkben! Tiszafüred, főút 37. Diétázol, edzel, de mégsem fogysz. A hasadra

0: első alkalom 20% kedvezménnyel a tiéd. Jelentkezz be, írj üzenetet, az eredmény már egy alkalom után garantált. 0630 907 96 57 Genesis alapformáló szalon, Tiszafüred, 20-öles út 51.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A napot sok felé takarják felhők az országban, viszont az elkövetkezendő napokban aztán egyre több ideig és egyre több felé fog sütni a nap. Vasárnap már 27-28 fokot mérünk, majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján igazi bulizós idő lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Újabb zenei óra indul azonnal az olasz DJ-vel Hypatonnal. 1-2 perc múlva.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
13: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
15: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
2: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gyíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
16: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
6: Figyelem! A nyilászárók mellett már cserepeslemezek, trapézlemezek, kerítéselemek és ereszcsatorna rendszerek is kaphatók Poroszlón, a profi ablakos telephelyén. Nagy szín és fajta választék, bővülő raktárkészlet. Trapézlemezek több méretben már bruttó 1700 forintos négyzetméter ártól azonnal megvásárolható. Teljes körű kivitelezést is vállalunk. Profi ablakos, Poroszló, főút 101, telefon 0620 999 66 66.
17: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben.
18: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
6: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket. 0630 236 83 93. Vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
19: Rozmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre. Szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Negyedik alkalommal az első bulimon, még egyetemista voltam, most meg már a munkahelyemre kell majd kipihennem magam hétfőn napközben. Nálam kötelező program a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Kis Dóri Vibere Veszprémből, Ati is. Én eddig kétszer voltam a fesztiválatokon, sajnos tavaly kórházban voltam és kihagytam, úgyhogy amikor megtudtam, hogy Cyril újrázni fog, azonnal tudtam, hogy idén ott leszek veletek, ráadásul egy 6 fős baráti társasággal megyünk. Drága hallgatók, SMS telefon Viber 20-as 311-111, ki hogy és kivel érkezik majd a buliba vasárnap, jöhetnek az üzenetek.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76. Kezel vagy felújítasz? Spórolj időt és pénzt! Bérelj profi gépeket a Végépnél! Lapvibrátorok, bontókalapácsok, betoncsiszoló és még számos gép akár azonnal vihető. Tulajdető box bérlésed naponta csak 3000 forint. Újdonság kárpit tisztítás háznál. Kényelmesen, gyorsan, profi kerhergépekkel. Vagy bulira készülsz? Ugrálóvár, héliumos lufik, stage és kapibara jelmezek. Nálunk minden adott a jó hangulathoz. Szombaton és vasárnap is nyitva. Végép gépkölcs. Egyek, Dózsa György utca 72. Hívd minket 0620-521-5856.
4: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
5: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Minden Lében Kanábárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9.

0: 0630 11 11. Bővebb tájékoztatás Herri Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió E. Folytatódik

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger.

0: néztem meg. Holnap 25, csütörtökön, pénteken, szombaton 26, vasárnap már 27-28 fok lesz a csúcs, úgyhogy a Rádió egy születésnapi fesztiváljára most vasárnapra mindenki nyári fesztiválozós ruhával készüljön.
1: Az időjárás

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és indítottam egy dalt, aminek most mindenki nagyon fog örülni. Ez az aktuális kedvencünk Ray Daltontól, Blood Running. Ez a Rádió 1, csak igazi mai.

0: egyen, csak igazi mai slágermeccs. Újabb zenei órát indítok azonnal a német énekesnővel Loival, ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
9: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
10: Pompás elefántot, kecse zsiráfot, impalákat.
9: Ébredjen!
10: Doktor úr, ez mit jelent?
9: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
10: Honnan tudja?
9: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
7: Utazza nyárba a Mercedes-Benz hoványjal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
11: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: Reklámot hallottak.
5: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ha sokszor vagy fáradt és dekoncentrált, magas a vérnyomásod, változókori tünetekkel, cukorbetegséggel, esetleg inzulinrezisztenciával küzdesz, kibillent a hormonháztartásod. Megoldást nyújthat az alternatív pajzsmirigy terápia Tiszafüreden, az Örvényi út 82 alatt. Ha kérdésed van, vagy időpontot kérnél, hívd a 0630 645 1129-es telefonszámot. Bővebb infókért böngész a pajzsmirigyinfo.hu oldalon.
15: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia. Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját. Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-es út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
16: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszatavi-ökocentrum.hu a természet élménytára.
17: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
18: Tedd felejthetetlenné a gyerekek napját. Vidámság, mozgás és önfeled szórakozás biztonságos, látványos légvárainkkal. Többféle méret, többféle kialakítás, hogy minden rendezvény igazán különleges legyen. Keresd Facebook oldalunkat Tiszató Ugrálóvár Bérlés Poroszló, vagy hívj most 0630 869 73 11. Nagy Cleaning. Élményt viszünk minden alkalomra. Élményt viszünk minden alkalomra.
19: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Abla. Telefon 0620 941 29 58.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most. Rádió
22: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi,

Itt a Rádió 1-en, 8 perccel járunk 4 után közlekedési információk. Nagyon sokan írták, hogy ma nem egyszerű az M1-esen Budapest felé, Tatabányától van dugó a teherautók miatt, a 61-es kilométertől már 3 kilométeres sor torlódott fel. Deák azt írta SMS-en szintén az M1-esről, hogy Óbaroknál Budapest felé áldogál egy autó, ami szintén lassítja a forgalmat. Budapesten nagy a dugó a hegy alján, írta röviden az SMS Balázs, és névtelenül küldte valaki az infót, hogy a Rákóczi út is bedugult Pesten, már a Blaha környékétől lehet lassulgatni a kifelé haladó oldalon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utazz a nyárba Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
3: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordott szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia.

0: GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
2: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
5: Volkswagen. Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csátyák, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
8: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
9: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
10: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
11: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési infók. Sok a teherautó az M1-esen Budapest felé haladva Tatabánya után, rengetegen írták. Bedugult Budapesten a Bajcsi-Zsilinszky út, a Deák felé haladva, de a Károly körút is, ezt taxis Taki küldte. Korábban tudtuk meg, hogy dugó van a Hegyalján, és a Rákóczi úton is, a Blaha környékétől lehet lassulgatni a kifelé haladó oldalon.

Sziasztok, Réka vagyok, mi otthon hagyjuk a gyerekeket, és jövünk a Rádió 1 szülinapi fesztiváljára. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!

hogy ezeket a zenéket mindenki szereti, ugye, a DJ-inket mindenki ismeri. Pünkös vasárnap, úgyis otthon van az ember, május 24, a Budapest Park pedig tudjuk, hogy hol van. Na, hát akkor senkit és semmi nem tart vissza, hogy ott legyen a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A négy világsztárunk már csak havatortán. Szemfeld, Swish Disco, Cyril, Accent, minden információ a weboldalunkon a rádió1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
13: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
15: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig, pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
16: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető tele. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
17: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden a főút 37-ben.
18: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
19: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszatógép kölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
20: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzéria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
21: Spóroljon napenergiával! Indisolar.hu. Napelemrendszerek telepítése, karbantartása és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok írása. Több éves tapasztalattal és szakértelemmel. Magánszemélyeknek és cégeknek a pályázatírástól a készrejelentésig. Ügyfeleink részére teljes körű adminisztrációs ügyintézést biztosítunk.
22: Bővebb információk és ajánlatkérés Indisolar.hu. 0670 599 97 93.
23: Reklámot hallottak.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most!
26: Rádió
25: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
27: Tűpontosan délután 5 óra van, és már csak tűpontosan 5-öt alszunk a Rádió egy születésnapi fesztiváljáig. Hello mindenkinek, innentől minden a szülinapunkról szól, amit veletek együtt ünneplünk most vasárnap a Budapest Parkban, a fővárosban. Lotfi Begi is fellép természetesen, övé a ma délutáni Rádió egy Live Mix. Hello Begi!
28: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
27: Tudtok minket nézni, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, és Begi is ad egy kis ízelítőt nektek a következő jó egy órában abból, hogy mire számíthatunk tőle vasárnap, tehát a Rádió egy születésnapi fesztivál. Ilyen induljunk el.
28: Az órát pedig már is Ed Sheeran dalával fogom indítani, érkezik az Azizám. Ezúttal DJ Dark Remixét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 6 óráig a mikrofon, és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mixet halljátok, Lotfi Begi mixel alkot élőben. Sony Fodera, Think About Us, ez egy Cyril remix volt belőle. És ne felejtjétek, Cyril velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 5 nap múlva a Budapest Parkban, a fővárosban.
1: Én nagyon-nagyon-nagyon várom már, és kb. Két hete bújom az időjárás előjelzéseket, nézem a napit, a hetit, a havit, összehasonlításokat kértem a ChatGPT-től, hogy az elmúlt évekre vesse össze, hogy mi az, amire számítottunk, mi az, ami várható, és képzeld el, bár nem vagyok egy Agner Szilárd, de hogy nagyjából 100% napsütés lesz.
0: 100% nyár lesz, 28 fokban fogunk bulizni, hát nyári zápor az nem lesz, mármint ami az időjárást illeti.
1: Hát ez tavaly, tényleg ez annyira megmaradt bennem, és kedves Rádió 1 hallgatók, idén is a nagy színpad nyitói között vagyok, tehát 17:30-tól találkozhatok velem, és eddig minden évben addig szinte csordultig megtelt a tánctér, és hát tavaly nem kis zápor, hanem óriási zápor érkezett, és hát volt egy feketőves brigád, aki azért vissza-vissza csordogált, és nagyon-nagyon jó bulit csináltatok, és nagyon felejtetetlen élmény volt, de most 7 ágra fog sütni a nap, úgyhogy érkezni korán érvényes, mert nagyon-nagyon meg lesztek táncoltatva.
0: 17:00-kor már beindítjuk a bulit Kukival, Begi lesz majd Kuki után egyébként a második fellépő. Zeneileg nagyjából megvan, hogy mivel készülsz, ilyenkor fejben már nagyjából összerakod, hogy ezeket biztos fogom játszani?
1: Az a helyzet, hogy ilyenkor kevesebb idő jut arra, hogy megmutassuk, hogy mitől döglik a légy, ezért sokkal jobban megválogatom azt, hogy milyen dalokkal fogok operálni, és hogy szeretik minél több dalt lejátszani, de mégis ne menjen a szett rovására, szóval, hogy ilyenkor a Rádió 1 születésnapi fesztiválra egy picivel többet kell készülni, mint úgy amúgy.
0: És ez így helyes, minden további információ a buliról a www.radio1.hu-n. Még egyszer találkozunk tehát most vasárnap, 5 nap múlva a fővárosban, a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Megyünk tovább?
1: Egy igazi Rádió 1-es muzsikával megyünk, tovább érkezik a Would I Lie to You, aminek egy vadonatúj remixét hoztam el, amit Bruno Bastiannak köszönhetünk itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig élőben mixelem az igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok ma Lotfi Begivel élőben itt mellettem a lemezjátszói mögött. Egyetlen balesetről tudunk, ez a 6-os főúton történt Pécs külterületén, a 193-as kilométernél szélpályán halad a forgalom. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy-két SMS, na most Begi, az van, hogy te vagy az egyik kedvenc Rádió 1-es DJ-m, az ég irgalmazon, ha én egyszer újra eljutok egy bulidra. Köszönöm a bolondos dallamokat, vasárnap találkozunk Kriszti Almádiból.
1: Balaton Almádi, egész gyerekkoromat ott töltöttem, úgyhogy király, hogy ott is vannak rajongói.
0: És még egy üzenet, élőben fog menni a Rádió 1 születésnap, lehet majd nézni is, kérdezi István. Igen, kében élőben este 10-ig lesz közvetítés, tehát a YouTube-on és az online felületeinken, hangban pedig, tehát a rádióban, FM-en éjjel 2-ig tart a közvetítés. Találkozunk most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Én már

0: fesztiválra, hiszen nagy erőkkel készülünk a most vasárnapi rádió egy születésnapi fesztiválra. Komolyan mondom, hogy kell egy CO ágyú ide a stúdióba nekünk. Már csak a hangja miatt, tényleg.
1: És egyébként most már nagyon sok helyen nem a CO ágyút használják, hanem van az EcoJet nevezetű, ami nagyjából kinézetre majdnem ugyanolyan, persze nem annyira erős és intenzív, viszont nincs hangja. Úgyhogy remélem, hogy nem ez lesz a tendencia, hogy, inkább az olcsóbbat fogjuk venni, mert a hang az kell. Kell a CO-hoz a hang.
0: Igen, ilyen szempontból szeretjük a hagyományos dolgokat, a jó öreg CO ágyút, ami fantasztikus látványban, fantasztikus hangban is, hát lesz CO ágyú, most vasárnap 5 nap múlva a rádió egy születésnapi fesztiválján is. Begi, mi ugye addig egyszer találkozunk még a Birdies Man Radio Show-ban péntek este.
1: Így van, pénteken fogunk találkozni, és vadul készülök a vasárnapra. Én sanszosnak találom, hogy ez a dal is be fog kerülni.
0: Azért, nagyon helyes.
1: Láttad előtte, magad előtt itt, amikor feltettem a kezem? Én már láttam magam előtt.
0: Lelki személyemmel a tömeget, de tényleg, és most nem kamuzok, hanem alákomolyan, ez egy olyan fesztivál hangulatú zene, ami tényleg a párját ritkítja. Úgyhogy Begi, így van, megérdemelten jár a taps, találkozunk pénteken itt a stúdióban, aztán pedig a rádió egy születésnapi fesztiváljon a Budapest Parkban vasárnap.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kiválság műsor. Szevasztok!
0: Lady Gaga jön rögtön! Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8 599 000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
14: Új is meg otthonodat a Jüst nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Jüst áruházban, vagy online a jüst.hu-n. Jüst.
15: Scandinavian Sleeping and Living. Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
16: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
17: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
16: Mondom, hogy a szárnya jó.
18: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
19: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
20: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
21: Reklámot hallottak.
22: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám.
23: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
24: Tedd felejthetetlenné a gyerekek napját.
25: Vidámság, mozgás és önfeledt szórakozás biztonságos, látványos légvárainkkal. Többféle méret, többféle kialakítás, hogy minden rendezvény igazán különleges legyen. Keresd Facebook oldalunkat Tiszató Ugrálóvár Bérlés Poroszló, vagy hívj most 0630 869 73 11. Nagy Cleaning. Élményt viszünk minden alkalomra.
26: Élményt viszünk minden alkalomra.
27: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
28: Nem, ő nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2. Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
29: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
21: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
21: Rádió
0: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: a Budapest Parkban. Rádió egy kívánság műsor, halló, halló!
1: Ja, Vera vagyok, Rédalton számát szeretném kérni férjemnek, Lalinak, aki épp lambériát szerel, és már nagyon fáradt, úgyhogy gondoltam, egy kicsit feldobom az estejét.
0: Hát ez a dal biztosan segíteni fog ebben. Milyen lesz ez a lambéria? Hogy néz majd ki?
1: Hát nem is nagyon szép, már csak egy csík hiányzik, amit holnap még meg kell venni, de már majdnem. Majdnem jó lesz.
0: Jól van, na, akkor adjuk nektek az energiát Ray Daltonnal és a Blood Runningnal, és hát pontosan a kitartásról szól ez a dal. Jó munkát!
1: Nagyon

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: A Rádió Egyet halljátok, egy isteni friss zene jön, előtte közlekedési információk. Sziasztok, az M0-áson Szeged felé most történt egy hármas baleset. A halásztelki lehajtó előtt a külső sávot foglalja el a három kocsi, írja István, köszönjük, és összeütközött két autó a fővárosban is, Csepelen, a Weiss-Manfréd úton, a Korvin csomópontnál. Mindenkinek jó utat! És nézzük ki a következő telefonáló. Halló!
1: Szia, Geri, Andi vagyok.
0: Hello, Andi! De jó hallani a hangodat, mi újság?
1: Nekem is jó hallani téged. Köszönöm, el vagyok, köszönöm szépen.
0: Milyen dalt szeretnél, mi jön most?
1: Rachel, Where is my husband?
0: Nagyon jó választás, kinek menjen?
1: Kollégáimnak szeretném, a magazinba, szerkesztőknek, illetve.
0: Igen, mert egy ilyen női magazinnál dolgozol, ugye?
1: Így van, így van.
0: Szereted ezt a munkát?
1: Nagyon szeretem csinálni, és nagyon szeretnék.
0: Nagyon szuper, Andi, és hát nagyon remélem, hogy a férjeiteket is megtaláljátok minél hamarabb. Where is my husband? Ray újdonsága nektek pörög most itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
1: Köszönöm, puszi!

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Lili vagyok, és Accentől szeretnék kérni egy zenét.
0: Hello, Lili. Jön akkor Accent. Ő egy giganagy sztár Romániában évtizedek óta. Ő lesz az egyik külföldi sztár fellépő most vasárnap, május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Kinek menjem?
1: Menjen a páromnak, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Nektek szól tehát mindjárt Accent és a Don't Leave. És igazi nyárban fogunk együtt bulizni veletek most vasárnap a Budapest Parkban. 28 fok lesz!
2: Hú-hú. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
5: 8 év garancia, kompromisszum.

0: szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
4: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
5: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
6: Volkswagen. Reklámot hallottak.
7: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy születésnapost próbálok most elérni.
1: Jó, tessék!
0: Szia, Erika! Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től, a Rádió 1 kívánság műsorból. Hello! Élő adásból van rám egy perced?
1: Igen.
0: Az a hír járja, hogy ma van a születésnapod.
1: Találj!
0: Talán süllyed. Ez pedig egy meglepetés hívás. A legangyalibb kolléganőnek kíván nagyon boldog születésnapot, Era, a fogászatról. Zárójel, mi lenne velem nélküled? Utóirat, hatalmas ölelés.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Erika, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Hogy telik a születésnap?
1: Eltelik, és jól.
0: És akkor te is Erika vagy, meg a kolléganőd is?
1: Igen, mind a ketten azok vagyunk.
0: Mit üzensz a másik Erikának, aki megkért, hogy hívjalak fel?
1: Hogy nagyon-nagyon szeretem őt, és nagyon-nagyon jó kolléganő.
0: És egy jó kolléganő azt is pontosan tudja, hogy mi jelenleg a kedvenc számod. Ez Erika elmondása szerint Teddy Swims és a The Door.
1: Igen.
0: Na akkor ezt már indítom is, ez ma este csak neked szól itt a Rádió 1-en. Nagyon örültem, hogy beszéltünk, és nagyon boldog születésnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Bali Alex Warrent kéri, kinek menjen?
1: Erikának küldeném, és azt kívánom neki, hogy teljen kellemesen az éjszakája, kevés munkát, és nagyon-nagyon szeretem Cicilyendot.
0: Erika mivel foglalkozik?
1: Ő nővérként dolgozik.
0: Na akkor Alex Warren és az Ordinary már pörög is, Erikának is vele együtt, minden egészségügyi dolgozónak. Jó munkát nekik!
1: Köszönöm szépen neked is! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Neves, Sam Fett. Érkezik majd hozzánk egy fantasztikus duó, akik először a TikTokon robbantak be, amikor zseniális videókban mutatták meg, hogy hogyan újítanak fel régi ismert dalokat. Ők a Switch Disco. És jön Románia egyik ikonikus sztárja, Accent, méghozzá Tóth Abigéllel együtt.

0: szeretnék kérni egy számot.
1: Hello Marian, és kinek menjen?
0: Istvánnak.
1: Na akkor szól is nektek mindjárt a Wonderful Life, Purple Disco Machine-től és a Hurts-től. És persze a további hívásokat is várom. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sport World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sport World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
5: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
7: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra.
8: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
14: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-ig akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
15: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
3: Reklámot hallottak.
11: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Geri, rádió egy kívánságműsor, halló, halló!
1: Szia, Messi vagyok!
0: Hello, Messi! Ezer éve nem hallottam a hangodat, hogy vagy?
1: Köszönöm, már sokkal jobban. A Lili Dala meggyógyított, képzeld el, nagyon jó volt, nagyon.
0: Az új Regál Lili Dala, Hilmi?
1: Igen.
0: Ugye tegnap volt az országos rádiópremiér, hogy tetszett?
1: Nagyon jó, tényleg. Mondom, hogy már így félig megvoltam nyugyúban, amikor meghallottam, meg abszolút teljes.
0: De jó, mert ugye a Hilmi pontosan ezt jelenti, hogy gyógyíts meg. Jöjjön most ez?
1: Ezt az új dalát szeretném kérni Regál Lilinek.
0: Oké, kinek menjem?
1: Vannak új barátaim, barátnők, én nekik szeretném még, akik ott voltak a Rócsónnak, pláne a Debreceni Rócson.
0: Azt nem mondd, hogy te is ott voltál?
1: Hogy ne.
0: Nem mondod, és hogy lehet, hogy nem találkoztunk?
1: Hát, találkoztunk.
0: Ne,
1: csak nem tudtad, hogy én vagyok.
0: Azt nem mondd, hogy te adtad a 15 darab palacsintát.
1: Dehogy nem. Hát ki adta volna?

0: hittem, hogy Messi vagyok, amiben bemutatkoztam, hát láttam, hát hogy nem vettem
1: el össze, hogy te vagy az.
0: Nem baj.
1: Viszont nem nagyon baj. Finom volt a palacsinta, tényleg 15 volt benne, úgyhogy mi emiatt 15 belépőt adtunk neked a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Emiatt csak mondom, volt egy kellemetlen beszélgetésem a marketing vezetőnkkel, de minden rendben. És akkor megvan, hogy ki az a 14 barát vagy barátnő, akit hozol?
0: Dolgozok rá, te ilyen folyamatban van, minden vasárnap kapunyítást, ezt akkor állna meg lesz.
1: Nagyon helyes, tehát jöttök 15-en.
0: Igen, az egész Debrec.
1: Jaj, de jó, Messi, annyira cuki vagy. Én azért örülök, hogy jó helyre ment ez a 15 belépő, és akkor találkozunk most vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol Regál Lili is fellép. Ez tehát a Vadonat új dala, ami két héten keresztül kizárólag nálunk szólít a Rádió egyen. Érkezik a Hilmi. Kösz, hogy hívtál, és örülök, hogy minket hallgatsz ma is.
0: Köszönöm, puszi.
2: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió egyen.
3: Ez

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert ha

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak 5-öt alszunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáig, és vasárnap a Budapest Parkban együtt bulizunk veletek, 20 Rádió 1 DJ-vel és 4 világsztárral, köztük a holland DJ fenomén Sam Feltel. Ki kéri őt ma este?
1: Ja, Rita vagyok.
0: Hello Rita, Heart Like Mine, ez egy fantasztikus Coldplay feldolgozás Sam Feltől. Szereted nagyon?
1: Én nagyon, nekem ez a csengő hangom is már.
0: Nagyon menő vagy, kinek menjen?
1: A családomnak legfőképpen, hogy nagyon szeretem őket, és hogy nagyon vigyázom mindenki magára.
0: Ez tehát a Heart Like Mine, amit élőben is meghallgathatunk most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hello Sam Felt!
2: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: a rádió egy születésnapi fesztiválján 28 fok lesz, szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És tényleg azt érzékeljük, hogy mindenki nagyon várja már a vasárnapot, nagyon sokan kéritek a születésnapi fesztiválunk külföldi fellépőit. Halló, halló!
2: Robi vagyok. Fiamnak szeretnék küldeni Marcinak egy nagyon jó zenét, mégpedig az Extendert, azért, mert úton vagyunk.
0: Honnan mentek hová?
2: Nyíregyházáról tartunk épp Sárospatak felé.
0: Örülök, hogy mi vagyunk

0: nap múlva a Rádió egy születésnapi fesztivál. Most vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profil szereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
11: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ma is szünet nélkül csörög a telefon. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló!
1: Peti vagyok, szia!
0: Hello Peti, parancsolj!
1: Szeretnék kérni egy Switch Disco számot Olivier nagyfiamnak Debrecenbe.
0: Azt tudjátok, hogy a Switch Disco fellép 5 nap múlva a Rádió Egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban?
1: Igen, igen, igen, ezt hallottuk, és mi is szeretnénk majd oda eljutni.
0: Nagyon helyes, jegyetek van már?
1: Van.
0: Korán kezdünk, mikorra tervezitek az érkezést?
1: 5 órakor szeretnénk odaérni, nyitásra, mert Kukival megvan beszélve, hogy csinálunk egy selfie.
0: De jó, akkor ti korai érkezők lesznek. Nagyon-nagyon várunk benneteket, találkozunk most vasárnap.
1: Köszönöm szépen.
0: Switch Disco, várunk titeket is.
2: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest. 24th.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, Kesmirt kérjük a két lányunkkal, Lizivel és Diussal anyának. Üzenjük, hogy siessen haza, és várjuk a bulitokat vasárnap, ott találkozunk, írja Gábor. De jók vagytok, várunk titeket. Sziasztok, a Wild Ride című számot szeretném Csillának, a páromnak, Halásztelekre. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, ezt Attilától kaptuk. Még egyet, szia Geri, puszíják Süsüt, a Kozmis kutyusok. Ezt pedig Renátától kaptam, egy kutya kozmetikából. De jó fejek vagytok, nagyon szépen köszönöm, kedves Renáta, és hát átadom otthon mindenképpen Süsűnek, a kis mentett kutyámnak. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Ildikó vagyok, és szeretném küldeni a barátomnak, Andrásnak, és jó utat szeretnék kívánni neki.
0: Na akkor Kesmir és a Wild Ride pörög nektek is itt a Rádió Egyen. Köszönöm!

0: A Rádió Egyet halljátok, és egy nagy-nagy örömhír, a Magyar DJ Szövetség Christophernek adta idén az év producere díjat. Christophernek a World is Mine Radio Showból, ő lesz ma az egyik rezidensünk, Jauri után játszik majd, szóval ma 9-től őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Kezdünk rögtön a diszkósit utáni, Juhász Geri kijelentkezik, várlak vissza titeket egy óra múlva, mindenkinek jó pihenést addig is, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Stadium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
9: Skoda.
10: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
11: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
12: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a rádió egy ilyen csak igazi mai sláger, egy Bárány Attila nélkül, az ő zenéjével, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
4: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, a Bárányt elküldtük egy normális városba, úgy hívják, hogy Barcelona, mondjuk úgy Bukarest, Románia után egy nagyon nagy változás, de biztos élvezni fogja egyébként, mert hogy azért nincs itt a rádió egyen, viszont tényleg kétharmadban itt vagyunk, és Bárány Attila mixel.
3: Már is kezdünk, egy sír elemezével kívánunk kellemes rádiózást ma este itt a rádió egyen, csak igazi mai slágerme, és ez a Diszkósít Radio Show.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalma, adrenszínnől diszkosít a rádió, egy ilyen kétharmadban vagyunk. A héten a Honvaival, múlt héten a Báránya voltam, de a stabil az a DJ Junior, tudjátok. Itt vagyunk, és hárman kérem szépen ott leszünk most ezen a héten több rendezvényen is.
1: Így van, pénteken, ugyebár diszkosít aktivizáció a héten az első, Turkevén fogunk játszani, aztán 23-án szombaton folytatjuk a balatoni szezont, Vonyarc Vashegyre érkezünk, vasárnap pedig rádió egy születésnapi fesztivál, világsztárokkal együtt a nagy színpadon a Budapest Parkban játszunk majd.
0: Bárány Attila mixeles saját értelmezésében a Water, Tyler lemeze szól a diszkosít rádió show-ban itt a Rádió 1-en.

Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ igazi mai slágert. A DJ pultban DJ Junior. Hanvai DJ.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attila nélkül, de a zenével és velem Hambai PG-vel.
1: És beszéljünk a pizzázásról is, mert most már folyamatosan posztoljuk, sőt, esemény van a diszkosít Facebookján, és mindannyian megosztottuk a saját oldalunkon is, mint társszervezők, úgyhogy csatlakozzatok hozzánk. Május 31-én vasárnap este, délután 3-tól este 7-ig. Megérkezik a diszkosít pizza. A világbajnoki második pizza szakács Balázs Attila készítette el, Hambai PG ötlete alapján, és hát mindannyian adtunk hozzá egy kis íz kavalkádot, úgyhogy nagyon várjuk már a kóstolót.
0: Ugyebár tegnap este itt volt a stúdióban velünk élőben Attila is hozott pizzát, de nem a diszkosít pizzát, így hát a világon még csak két ember kóstolta meg, ő és jó magam. Egyébként ugyebár Attila és Junior is majd csak vasárnap, azaz május 31-én fogja megkóstolni a diszkosít pizzáját. Várunk mindenkit sok-sok szeretettel, nagyon-nagyon fontos, hogy az első 150 érkező egy szeretet kap ajándékba a diszkosít pizzájából. Most pedig már is menjünk tovább, jön a Zoo, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a diszkosít Rádió Show-ban.

Ez a rádió egy esti showja, a Diszkósit Radio Show, kérem szépen Bárány Attila mixel, és itt van Hanvai Pidzsi meg én DJ Junior, a Bárány az nincsen, mert Barcelonában van, kicsit kipihenni a fáradalmakat, de pénteken

0: jön vissza, mert hogy már akkor együtt fogjuk nyomni, méghozzá Turkevén egy nagy fesztiválon fogunk játszani. Az első napot mi indítjuk be a fesztiválon, aztán szombaton megyünk be a Balaton vége felé Vonyarszvashegyre, és ott lesz először szerintem a helyi diszkóban Diszkósít Legends, ott 4,5 órát fogunk majd pörgetni, ha jól emlékszem, akkor én kezdem, utána Hanvai Pici folytatja, és Bárány Attila fejezi be a bulit. Aztán ott a vasárnapunk, azt se felejtsétek el, Rádió 1 születésnapi fesztivál, új diszkósít dal és klipben mutató, a nagy színpadon leszünk, és utána külön-külön is játszunk 1-1-1 órát.
1: Egy biztos, hogy ezen a hétvégén még rohanok egy nagyot, 23-án, azaz szombaton Dusnokon fogok még játszani, Vonyarszvas egy diszkósít parti előtt. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a Genesis itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is láger megy a diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, ugyebár Bárány Attila zenére, de nélküle DJ Junior és jó magam Hamvai PG, és már is búcsúzunk ma estére.
1: Én még annyit nem mondtam el, hogy szombaton mielőtt megyek Vonyaszfasegyre, este 8 és 10 között lehet bobozgatni, meg velem bulizgatni, akik sorban állnak, azok tudnak bulizni, úgyhogy 8 és 10 óra között egyébként ez az a helyszín, Balatonfűzfőn, ahol még Rádió egy DJ-k is lesznek a nyáron folyamatosan, sőt csak Rádió egy DJ-k jóformán, és lesz diszkosít is valamikor augusztus végén. Én azzal búcsúzom, hogy a héten 4 fellépésem lesz, nagyjából elmondtam a részleteket, úgyhogy nem szaporítanám a szót, jönnek majd új DJ Juniorosok a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, és ott bemutatjuk az új diszkosít dalt is, meg a klipet is, úgyhogy holnap este újra diszkosít itt a Rádió egy 8-kor. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hamvai PG voltam, én is búcsúzom mindenkitől, köszönöm, hogy továbbra is nézitek, és megosszátok és hallgatjátok a Sebek mélyén című dalunkat, amelyet ugyebár Roberto Vinivel és az AI-jal csináltunk közösen. Ezzel búcsúzom ma estére, ez volt a Rádió egy csak igazi mai slágermegy és a Diszkosít Rádió Show. Szevasztok! We'll be right back.

0: Disco Shift. Csak igazi mai sláger megy.
1: Ez pedig a Just Another Day.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Max. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: lesz a Budapest Parkban, úgyhogy Jauri és Christopher is ad nektek egy kis ízelítőt abból, amit majd vasárnap este fognak játszani. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: délután 5-től a Budapest Parkban, és nagyon fontos, hogy mi lesz a nagy színpad programja, tehát hogy például a külföldi fellépők pontosan mikor, mettől meddig fognak játszani, azt ma délelőtt kiposztoltuk, úgyhogy meg tudjátok nézni a hivatalos Insta és Facebook oldalunkon. Minden további információ a www.radio1.hu-n. Jauri, nagyon jó a tempó!
1: Igyekszem, igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás B-Center óriási nagy-nagy slágerére, a Now Your Gun-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ezt jelenleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: természetesen, így Csauri is, aki technót fog játszani, úgyhogy most az ő szettjéből jön egy kis ízelítő.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Bird is már Radio Show-ban.

0: ilyen kicsit keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: mindenkinek, ígérem, tökéletes nap végi levezetés leszünk ma is, még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Gary, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera, a World is My Radio Showban természetesen a Rádió 1-en.
0: És nézzétek meg Sirilt élőben is a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, most vasárnap!

Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol,

0: belépő pontosan mikor játszanak, azt pedig már tudjátok csekkolni a hivatalos Facebook és az Instagram oldalunkon, ezt ma délelőtt posztoltuk, a külföldi fellépő közül jön Sam Feld.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Jön Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest. So

0: ketten egyik Jory aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és mind a ketten adnak egy kis ízelítőt abból, hogy mire számíthattok tőlük vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Gordó jön és a Loco Loco.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence a Loco Loco Hit Rádió 1-en.

0: Abban nagyon szeretjük ezeket az igazi, pozitív, boldogság hangulatot árasztó zenéket. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 5 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Médium Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Show.
1: Hello, mindenkinek innentől, tehát Christopher a lemezjátszók mögött, akire nagyon büszkék vagyunk. Ő kapta idén az év producere díjat a Magyar DJ Szövetségtől. Így tovább, Christopher, induljunk el.
2: Így van, induljunk is el Robin Schulznak és Szivalának az újdonságával, az EM2PM-mel. Csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Ez játszóknál Christopher.
1: Ami alattunk szólt, a Side Piece-nek volt a Cry for You-ja, ez szeptembernek a feldolgozása volt. Egy 2026-os Tech House-os verzióban zseni kis dal, és még egy feldolgozást hozok még hozzá, Fedzónak a Kidzét, ami eredetileg egy MGMT dal volt 2007-ben, és szerintem nem kellett bemutatni senkinek, hogy az akkori érában hatalmasat ment a rádiókban. Így most egy kicsit újabb hangzásban, még egyszer Fedzó, Kidz, Rádió 1, World is My Radio Show.

0: Szépen sorban egymás után.
1: Így van, hozom az újdonságokat szépen sorjában. Ilyen volt Lajton Jordánnak és Erkónak a közöse a She's a Devil. Ez egy zseniális kis dal, mostanában elég sokszor játszom a klubokban, és nagyon-nagyon szereti a közönség, hála Istennek. Ami pedig alattunk fog érkezni, az nem más, mint az új dalom, a One Night, amit a Dubsickkal közösen készítettem, és most 10-én jelent meg, és épp hogy átléptük már a 200 ezer hallgatót Spotify-on, úgyhogy innen is szeretném megköszönni mindenkinek. Még egyszer, One Night, Dubs, Christopher, csak itt a Rádió 1-en, Where is my radio show?

so. No doubt, you're alone.

0: Fesztiválon, amit most vasárnap rendezünk, a külföldi sztárok, akik ott lesznek, Cyril, a Switch Disco, Szemfelt és Accent. Na, Christopher, nézzük, hogy mi jön most.
1: Egy olyan dallal megyünk tovább, ami a TikTokot az elmúlt egy hónapban szerintem letarolta. Goodfellának és Jitvemnek a Morning Café, a zseniális kis tech house dal. Szerintem nem kell bemutatni senkinek. Ezzel megyünk a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Egyszer gratulálunk, és nagyon köszi ezt az elmúlt 60 percet, szuper volt.
1: Én ma estére ennyi voltam, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihen, és mindenkinek szevasztok.
0: Ciao, Christopher, a teljes mai adást visszatudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Jó hét, hello!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az igazán későn fekvőknek, meg azoknak is, akik ilyenkor dolgoznak. A mikrofonnál Kismárti, jó kis autóvezető zenéket is hozok. Szükségünk lesz, szerintem, ha faljuk a kilométereket most Kasmira folytatásban, de itt lesz Lady Gaga, Raya, Where is my husband-el. Most már csak napok választanak el minket a Rádió 1 születésnapi fesztiváltól, úgyhogy ebben az órában is lesz egy-két becsempészett előadó, akikkel nem sokára együtt bulizhatunk, vagyis most vasárnap pünkösd vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Wild Ride, hozom már is Kasmírt.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Folytatásban a csodálatos énekesnő, aki jelenleg is koncertturnén van, szemben Lady Gagával, aki pont befejezte a Mayhem koncertturnét. Na és hát óriás megtiszteltetésben volt része a napokban, mert hogy hát a filmzene császárával, Hans Zimmerrel találkozott, és annyira megölelte a színpadon őt, volt egy ilyen közös produkciójuk, hogy hát azt írtak ki utólag, hogy Hans Zimmer, bocs, hogy majdnem kitörtem a nyakad, csak nagyon megörültem neked. Ő érkezik a folytatásban, aki még mindig keresi a férjét.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album, a készülő új album egyik hírvívője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. Hát ilyen girl power album lesz, hogyha jól sejtem. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran, Camera, Siri Remixben szól már is. Na hát ez is tuti egy olyan dal, amit hallani fogunk május 24-én a Budapest Parkban. A dal egyébként arról szól, hogy nincs szüksége Ed Sheerannek egy fényképezőgépre ahhoz, hogy az igazán fontos pillanatokat megörökítse. De ő egyébként nem is nagyon szokott posztolni a magánéletéről, és ez Sirire is igaz, ritkán enged be pillantást az ilyen intim pillanatokban. Május 24-én a Budapest Parkban, a születésnapi fesztiválunkon bele is bulizunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió egy csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Hát egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klipet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és jöjjön három jó tanács éjszakázóknak. Megkérdeztem az AI-t. AI, mit tanácsolsz azoknak, akik az éjszakai műszakot űzik? Mondanám, nem túl sok, de megjegyezhető. Maradjunk hidratáltak, igyunk sok vizet, mert a dehidratáció már önmagában fáradtságot okozhat. Jó. Választunk okosan rákcsálnivalót, kerüljük a nehéz zsíros ételeket, ezek elámosítanak, választunk inkább friss gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiörlésű nasit, magvakat, hát nálam ezek bármikor jöhetnek, a koffeint pedig mértékkel fogyasszuk. Ugyan segít ébren maradni a kávé vagy a tea, de ne vigyük túlzásba, mert később alvási problémákat okozhatnak. Na, hát ezeket így lehet zsebre tenni. A folytatásban is szólnak az igazi mai slágerek, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz